Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját.

0: ezt a slágert tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

0: Light Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Ez a Light Session. A mai műsor rezidense Spider Ghost.

miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban. Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még? Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

volt a buli? Ne feledd, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig.

0: a Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A kormány kezdeményezi a védett üzemanyagár kivezetését. Christina Koch, amerikai űrhajós, az egyetértés kategória idei nyertese. Zárva lesz pénteken a Tészol ügyfélszolgálata és a régi temetkezési ügyfélszolgálat. Hittaler Andreát hallják a mikrofon mögött már, és hozom a Forrás Rádió reggeli híreit. Mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormány szerdai ülésén arról döntött, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az országgyűlésnél és a védett ár kivezetését, írt a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány a jövedéki adó csökkentését fenntartja, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. A kormányfő megjegyezte, hogy a védett ár intézménye havi 50 milliárd forintba került a magyar adófizetőknek. Christina Koch amerikai űrhajós nyerte el idén a spanyol Nobel-díjnak is nevezett Asztúria hercegnője díjat egyetértés kategóriában. Jelentette be a zsűri a döntését szerdán Oviedóban. Személyes erőfeszítései hozzájárultak az emberiség határainak kiterjesztéséhez egy széleskörű kollektív munka részeként, melynek példaértékűségét az Artemis 2 űrmisszió üzenete is közvetíti. Föld, egy csapat vagytok, hangsúlyozta méltatásában a döntőbizottság. Christina Koch az Artemis 2 Hold program legénységének tagja idén áprilisban első nőként kerülte meg a holdat. Az Asztúria hercegnője díjat egyébként minden évben 8 kategóriában ítélik oda. A Tatabányai Tészol ZRT tájékoztatása szerint június 19-én pénteken zárva tart a központi ügyfélszolgálata, valamint a temetkezési ügyfélszolgálat régi Síkvölgyi úti irodája. Ezen a napon nyitva tart a Tészol temetkezés új, a Megyeháza téren található ügyfélszolgálata a megszokott rendszerint 7 és 15 óra között. A további munkanapokon a szokásos nyitvatartási rendszerint várják az ügyfeleket. És végül sport. Az előző két Európa-bajnokságon ezüstérmes angol válogatott 4-2-re legyőzte szerdán a legutóbbi két világbajnokságon ezüst és bronzérmes horvát csapatot az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában zajló labdarúgó VB csoportkörének legnagyobb rangadóján. A duplázó Harry Kane a második angol játékos David Beckham után, aki 3 VB-n is eredményes volt, ráadásul 10. találatával feljött a góllövők örökranglistájának 10. helyére. A második fordulóban Anglia a gánai csapattal, Horvátország a panamai együttessel találkozik az amerikai-mexikói-kanadai közös rendezésű tornán.
0: Időjárás.
1: Ma zömében napos idő lesz, amit csak néha takarhatnak el fátyol felhők. Vármegyénkbe csapadékot nem jósolnak, 26 és 30 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Morgan, Best of, Íj és Rolanddal és Riddle Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Én már kicsekkoltam szerintem a Viberből, valami technikai probléma van, én nem látom az üzeneteket.
2: Én látom.
1: Az új üzeneteket.
2: De megjavítom neked is.
1: Innentől akkor kezdve ezt Ádi nézi. Na, én meg akkor mondom, jó a mai játékkérdés, mert ez folytatódik.
2: Jött 6 üzenet, Ádi nagyon király vagy, Roland, szedd össze magad, Ádinak fizetésemelést, Ádi nagyon jó a show. Köszönöm mindenkinek.
1: Igen, akkor Riddle anyukának, Riddle apukának ezután üzenném, hogy...
2: És Petrának a fizetéses. Köszönjük szépen.
1: Hogy köszönöm, de értem a célet.
2: A Mastergoodnál kireppent egy olyan hír a cégből, hogy 10 darab pisikártya jut 200 dolgozóra, és csak akkor mehetnek el a gépsorok mellől, hogyha pisikártyát húznak.
1: Aztán ezt egyébként tagadták utána, ugye? Tehát kijött egy
2: cáfolat. Igen,
1: mert
2: 11 van.
1: Mert egy foci csapat.
2: Igen, és abban 3 kaki.
1: De hülye vagy. Na, szóval, hogy utána kijött ennek ugye a cáfolata is, úgyhogy hát nem nagyon tudjuk, hogy most itt konkrétan mi a helyzet, de nem is ezt a konkrét szitut fogjuk körbejárni, hanem egy picit ebből fogunk kiindulni, és akkor az a kérdés kerül itt majd a terítékre, hogy vajon tényleg azért élünk, hogy dolgozzunk, vagy azért dolgozunk, hogy éljünk.
2: Na jó, tehát ígérem, ez a téma behúgyozás lesz. Erről beszélgetünk most. 10 pisi egyről szólt a fáma eredetileg, amiből ugye, hát mint kiderült, jött ez a cáfolat, de nem pontosították, tehát igazából nem lehet tudni, de nem 10, tehát szerintünk
3: van. De most egy, tehát akkor az azt jelenti, hogy egy műszak alatt 10-szer mehetek el pisilni?
2: Nem, hanem egyszerre 10 ember mehet ki pisilni.
3: Ja, egyszerre 10 ember mehet.
2: Amiben egyébként lehet, ha ez tényleg így van, lehet benne ráció, tehát én el tudom képzelni, hogy van olyan munkahely, ahol mit tudom én, a 200 emberből egy pillanatban nem hiányozhat 10-nél több.
1: De várjál, és egy pisikártya többször is felhasználható? Én társasjátékon edződtem, tehát én a szabályok részleteire is mindig kíváncsi vagyok.
2: Igen, na, de egy kaki, igen. Az két pisi kártya.
3: Tehát, hogy... De tényleg ilyen nagy WC kártya nincs. Nagy, tehát ugye nagy... már pisi kártya van.
2: Hát de szerintem ez teljesen jó.
3: Vagy van időkorlát? Érted?
1: Mert... Várjál, ha már az időt behozod, az is kiderül itt az általános élelmiszeripari termelési igazgató nyilatkozatából, hogy náluk a pisilés nem olyan egyszerű.
2: Na várjál.
1: Mert hogy...
2: Igen?
1: A védőruházat miatt levetkőzéssel és felöltözéssel jár, úgyhogy nagyjából 10 perc, amit igénybe vesz.
2: De ez se igazságos, mert amúgy a nőknek kevesebb idő is elég. Tehát a nőknek kevesebb időt kell adni. Mert szerintem ott nagyobb sugárban jön.
3: Miért jönne már nagyobb sugárban? Miért prostata problémáid vannak? Akkor biztos, hogy izé...
2: Amúgy de igen, hogy... de nem így akartam megbeszélni, de amúgy a...
3: Hát azoknak jön lassabban, érted?
2: Hát nem, mert...
3: A nőknek kellene több idő, tehát mire én levetkőzök, neked meg igazából lehet, hogy csak a védőruhát elől le kell húzni, ez kész.
1: Tudod, mit most kaptél?
3: Nem nagyobb az a nyílás, mint a tiétek.
1: Hatodikos biológia könyvet.
2: Figyelj, megkérdezem a barátomat.
1: Az ember anatómiája címmel.
2: Figyelj,
1: de vigyázz, mert fény fog derülni a szaporodás titkaira is, nem akarlak elkeseríteni.
2: Általánosságban igen, a nők gyorsabban tudnak pisilni. A női húcső átlagosan 3-4 cm hosszú, a férfi húcső átlagosan 18-20 cm hosszú. Tehát a nők hamarabb végeznek. Biológia. Mi most nem? Csináljunk egy versenyt.
3: Jó, akkor ígyunk most,
2: ígyunk meg ugyanannyi valamit.
3: Megcsináljuk, hogy ki fog gyorsabban pisilni.
1: Élő adásban egy gyors pisilési verseny?
3: Ne, és hát addig te itt elszórakoztatod a lépetet.
1: Én el, az biztos. Addig pedig mi kultúrát az elit hallgatunk.
2: De most érted, most beszélünk
3: kell
2: itt.
3: Kell most pisilni, Adi.
2: Most beszélünk itt 200 dolgozóról. Most az, hogyha 200 nő, akkor az összesen mondjuk 800 cm húcső. De hogyha 200
3: de
2: férfi dolgozik, az már kilométeres.
3: De mert abból nem fogunk jól kérni.
2: Na jó, oké, elvittem a témát. Beszéljünk másról.
1: Várjál, mert közben jött hozzászólás és gyerekek, szóval, hogy Zsú azt írja, sziasztok, milyen nagyobb vízsugár. Hát a pasik játszanak tűzoltós lakosat.
3: Hát igen.
1: Van víz, nincs víz. Péter meg is írja, hogy segít eldönteni. Úgy látszik, hogy rátapintottunk itt most egy érzékeny pontra. Ezzel sokan tudnak azonosulni. A pisilés. Ez kell gyerekek, a hallgatóknak.
3: De én most már tényleg kíváncsi vagyok erre, hogy melyikünk végez gyorsabban, de tényleg.
2: Jó, abban igazatok van, átmérő tekintetében nincs releváns különbség nyilván, de mindegy, ebben most nem menjünk bele, de a hossz az azért számít.
1: Várjál azt! Gyerekek, Péter, sziasztok, jó reggel, segítek eldönteni. A nőknek kisebb a húgyhólyagjuk, így a kevesebb pisi rövidebb idő alatt távozik.
2: Köszönöm.
1: Az átmérő, illetve a hossz jelen esetben szerintem nem számít.
3: Na de attól függ, mennyit tudsz oda gyűjteni, érted?
2: Hát én nem tudom azt, hogy mert nekem van 18 centinyi csövem, én már benne elkezdem, és akkor kín...
1: Tehát, hogy... elkezdem. Hol be? Így benne kezdem, légy szíves. Ne kezdem.
3: De ez jó, de te a kávéspohárba is akár bele tudnál pisilni. Jó, mondjuk abba én is.
1: Ne adjál neki tippeket, jó? Ne adjál neki tippeket.
2: Szóval kiálltok. Na jó.
3: Abba pont én is.
1: Na ez már egy jobb variáció.
2: Szerintem be kell vezetnünk ezt a pisi kártyát. Na, oké, de hogy tehát lehetne érthető az, hogy egyszerre mondjuk X embernél több ne hagyott a gyártósort, meg lehetnek ilyen munkahelyek. Az viszont más kérdés, hogyha cigizésre mennek ki, de akkor is nem az van, hogy óránként talán 10 perc szünetet muszáj biztosítani? Tehát, hogy és az nem mindegy, hogy én azzal mit kezdek?
1: Hát figyelj, azért szerintem a legtöbb ilyen multicégnél nincs óránként 10 perc szünet.
2: Meg lehetnek ilyen munkahelyek. Az viszont más kérdés, hogyha cigizésre mennek ki, de akkor is nem az van, hogy óránként talán 10 perc szünetet muszáj biztosítani? Tehát, hogy és az nem mindegy, hogy én azzal mit kezdek?
1: Hát figyelj, azért szerintem a legtöbb ilyen multicégnél nincs óránként 10 perc szünet.
2: Nincs? De hogy akkor mi szünet kell, hogy legyen?
1: Várjál, nem, az

0: orvosi szemléletet, tehát hogyha tudják, hogy úgyis dohányozni lógnak ki, cigészünet révén próbálják az időt lenyúlni. Akkor mi lenne, hogyha ők csomagolnák ott a Master Goodnál a füstölt sonkát, és akkor ők dohányozhatnának a gyártósor mellett?
1: Igazán kreatív. Azt hittem, hogy azt fogod mondani, hogy alakítsanak ki egy dohányzó mosdót, és akkor egyszerre tud valaki pisilni és dohányozni.
2: Hát az mondjuk annak nagyobb értelme lenne.
0: Ez mondjuk logikus. Ez mondjuk logikus lett volna, de nem ezt mondtam. Viszont...
1: Mert hát úgyis két kezed van, ugye férfiként meg tudod oldani, hogy...
2: Hát nőként is meg tudod oldani.
1: Nőként is azért, tehát, hogy simán.
2: Sőt, te egyszerre két kezedet is tudod használni.
0: Egyébként én soha nem dohányoztam, úgyhogy nőként. Bocs, Andi, hozzád kell fordulnom most, de hogy...
1: nem vagyok nő, csak
0: de hogy jó WC-n dohányozni?
2: Micsoda?
0: Jó WC-n dohányozni?
2: Én honnan tudjam, én sose dohányoztam WC-n.
0: Tényleg?
2: Nem.
0: Írd, dohányosok, írjátok már meg, hogy ez ilyen megalázó,
2: sokan
0: vagy
2: csinálják
0: vagy
2: amúgy, de én nem tudom miért. De eleve én azt nem értem, hogy miért kell annyit ülni a WC-n.
0: Azért vannak azok a kis lyukacskák a férfi WC falán, nem, hogy ott fújd át a füstöt, hogy ne állt a fülkétbe.
1: Az pont arra való, így van. Így van, örülök, hogy rájöttél, az pont erre
0: végre
1: való.
0: Végre értem.
1: Igen. Nem szívni kell fújni, így van, tehát az pontosan erre való.
0: Akkor mindent értek, jó? Összeállít az élet a fejemben, jó? Tetszik? Erre is írnak.
1: Jó. Egyébként írjanak olyan hallgatók, akik egyszerre már dohányoztak és pisiltek. Jó, milyen volt? Élménybeszámolókat várunk.
0: Amúgy, ha lefordítod a cégnek a nevét, akkor Mesterje jó.
1: Mesterje jó lehet, igen, egyszerre dohányozni, pisilni.
0: De akkor térjünk vissza a témához. Jó, most vagy van ilyen kártya, vagy nincs ilyen kártya. Valamiért ez felröppent, és értem a cáfolatot, de ugye korábban is voltak ilyen munkahelyi pisilős problémák, meg témák, az egyik négybetűs kassza sorában volt ilyen. Nem Magyarországon szerintem, hogy pelenkában ültek a pénztárosok, hogy felnőtt pelenkában, hogy ne kelljen otthagyniuk a munkát. Tehát, hogy nyilván az ilyen szintű korlátozások azok embertelenek, tehát lehet rossz napod, lehet, hogy aznap többször kell kimenned, és igenis járjanak ezek a pisi szünetek, és ne a munkaadó dönts el. De mit lehet csinálni a visszaélések ellen? Tehát, hogy nyilván van az is, aki ezt ki akarja játszani.
2: Hát például ezt, amit ők csinálnak, ezzel lehet talán kontrollálni, de alapjáraton maximum, ha odaállítasz valakit, hogy azzal foglalkozzon, hogy nézegesse, hogy akkor ki megy pisilni, meg ki lók ki inkább cigi szünetre. De most azért egy embert külön fizetni szerintem egy cég sem fog, meg most nincs is értelme.
1: Hát igen, tehát... hogyha úgy bekamerázzák, és valaki figyeli, mert mondjuk tudják azt a kollégák, hogy ha dohányzóba mennek, akkor észreveszik, hogy ők arra mennek, és akkor az valami retorzióval jár, tehát hogy ilyet tudnék elképzelni, ami még relatíve humánus lehet.
2: De majd mindjárt... Hát vagy jó messzire rakni a dohányzó részt a pisildétől, és akkor tudod, az időben is...
0: Aha. Ez embertelen, tehát hogy pisilés közben vagy előttéget kameráznak, nem így kell. Nagyon egyszerű, és teljesen PC.
1: Nem pisilésnél, a dohányzó felé menet kameráznak.
2: Csak hogy igen, hogy ott lekamerázzák, hogy hova.
0: Teljesen PC, leraksz egy mérleget, lemérnek téged, mikor kimész mosdóba, és hogyha visszajössz, és nem vagy könnyebb, akkor bukó.
2: De egyébként könnyebb leszel?
0: Persze.
1: Hogyha... Hát maximum egy nagyon kevés.
0: Hát egy deci, az egy legalább...
1: De.
2: Tehát az sose a baj, hogy, hogy ahhoz olyan pontos mérleg kéne.
0: Tíz.
1: Ahhoz nagyon pontos mérleg kéne.
0: Figyelj, ha én elmegyek pisilni, én könnyebb leszek. Ezt most megmondom.
1: Jó, hát ha gyűjtögeted egy kis.
0: Hát ugyanez
1: akkor...
0: a fogyókúrás elvem is, hogy annál többet nem hízhatsz valamitől, mint amennyi a súlya. Tehát benyomsz egy táblacsokit, ez max 100 gram, 100 gramnál többet nem hízhatsz egy táblacsokitól.
2: Igen.
1: Jó, akkor figyelj, csináljuk már meg azt, hogy innentől mondjuk egy hétig csak táblacsokin élsz, de benyomsz mondjuk napi 3-at.
0: Ez 300 gram, tehát napi 300... Oké, nyilván meg fog hízni, de napi 300 gramnál többet nem hízhatok tőle.
1: Hát azért egy jó dietetikus lehet, hogy ezzel tudna vitatkozni.
0: Mi, hogy?
2: Szerintem is.
0: Mi belém jön, és szaporodik bennem a csoki?
1: Az szaporodik a csoki. Az.
2: Nem, a cukor szaporodik benned, igen, amit megeszel vele.
0: Igen. Nem lehet több a súlya annál, amit beraksz. Ez fizika.
1: Te hallod, te a Sobert Norbival jártál egy képzésre? Most így azért bennem fölvetődnek ilyen kérdések.
0: Na jó, akkor zárásként, mert ugye itt az egésszel kapcsolatban a fő kérdés az az, hogy a munkáért élünk, vagy az életért dolgozunk. Itt ezért ezen érdemes elgondolkozni, mert pont ezért álltak ki emellett az érdekvédelmi szervezetek, hogy akkor most hol a határ élet és élet között. És szerintem tegnap már ezt érintettük, de tényleg tök fontos, hogy igazából a munka az csak valami, amiből megteremted azt, amit élsz, és ezt sokan átfordítják. És egyébként én is.
1: Igen, mert szerintem lehetne ez akkor a végkifejlet, hogy maradjunk meg humánusnak, és tényleg legyen az a fő szemlélet, hogy nem azért élünk, hogy dolgozunk, hanem fordítva azért dolgozunk.

0: jövünk.
1: Kapok pisi kártyát?
2: Na, Ádi nagyon ügyes kisfiú.
1: Igen, beszélgető témával is készültem. Társalkodni fogunk.
2: Társalkodni?
1: Uh-huh. Ugyanis hát a nagy probléma.
2: Társalkodó nőnk, Andi.
1: Jön a nyári szünet. Most már nagyon közel van. Tehát fölkerül az utolsó betű is a táblára. És ilyenkor felmerül egy kérdés azért, hogy a szülő hogyan tudja kitölteni a gyereknek a nyári szünetét. Egyáltalán ki kell tölteni, mert ugye azt már kidumáltuk, meg egyébként majd holnap hozom, nagyon várom azt a témát is, holnap hozom a nyári táborok közül a legextrémebbeket, ilyen külön drága táborokat keresgéltem ki, meg vannak hát olcsóbbak is, de hogy nem tudsz fizetni 4 hét tábort.
3: Nem.
1: Mit csináljon a gyerek? És erre hozom majd megoldásokat, de először első körben, mit kezdesz ilyenkor a gyerekkel? Tehát azért ez elég sok idő.
2: Hát nézd, nálunk
1: neked
2: azért...
1: Neked dolgoznod kell.
2: Igen, tehát, hogy alapvetően szerintem a legtöbb családban ilyenkor ez egy komplett logisztika, és már jó előre el kell kezdeni szervezni, mikor kiér rá a gyerekkel lenni, és akkor, ha szerencsés vagy, be tudsz vonni nagyszülőket, esetleg nagynéniket, nagybácsikat, tehát, hogy ilyenkor ez van, és ezt konkrétan hetekre lebontva meg kell szervezni, egészen addig, amíg a gyerekek kicsik.
3: Hát meg vannak ugye gyerekbarát munkahelyek is, szóval de kevés van belőle, de azért vannak.
1: Valahol
3: tehát,
1: van.
3: Hogy ott is, igen, oda is be lehet vinni őket. De amúgy igen, azért nem irigylem ilyenkor a gyerekeseket.
2: Nem egyszerű, ez egy komoly kihívás
1: amúgy.
2: Hát jó, igen.
1: Nem mindenkinek van egy Zimmerer Tomi kollégája, akihez be lehet küldeni a gyerekeket, és akkor itt eldolgozgatunk, de igen, hogyha mondjuk te vagy a gyermekeddel, akkor miket tudtok együtt csinálni, és ez nagyon izgalmas, mert itt most van egy lista, amit én tesztelni akartam veletek élőadásban, az NLC fordította magyarra, és adtak 5 olyan promptot, vagyis utasítást, amit hogyha beírunk a mesterséges intelligenciának, akkor kiadja a tuti tippeket, és kvázi arra buzdítanak, hogy használjuk az AI-t kitalálni a programot a gyerekkel. Ezeket írom én most be élőben, és megnézzük a tippeket, és végig gondoljuk mi szülőként, Andi, te leendő szülőként, hogy szerintetek ezek a dolgok működnek-e. Az első szerintem annyira nagyon nem nagy vállalás, legalábbis én azt gondolom, hogy nem annyira nagy vállalás. Itt vacsora ötleteket kérnek, amit egy 13 éves, kevés főzési tapasztalattal rendelkező gyerek is el tud készíteni, nyilván akkor apuka is, és akkor egy közös...
3: Milyen jól lebontotta, egy 13 éves meg tudja csinálni, akkor apuka is.
2: Hát amúgy figyelj, én hasonló szinten állok főzésben, mint a Dávid, aki 11,
1: közös főzési
2: nálunk
1: ötletek.
2: Ez így megvan.
1: De mondjuk a közös főzés, ez tök jó, nem tudom, te csináltatok ilyet, mi például pizzát készítettünk, hajnal tök profin szórja rá a sajtot.
2: Ugye? Hát nálunk volt már közös főzés, de aztán Nóri meg a Nia hozták össze.
1: Ja, de az olyan, hogy bele lehet szólni, vagy oda lehetne menni, csak nem akartok, tehát hogy ilyen mitől közösen mézes kalácsot díszíteni, vagy ilyenek nem voltak?
2: Nem, ez nem így működik, hogy oda lehetne menni, csak nem akarunk. Oda lehetne menni, csak nem merünk. Ez a pontos kifejezés.
1: Oké, Andi, te oda mész gyerekekhez, hogy főzzünk?
3: Persze.
2: Random gyerekekhez.
3: Random gyerekekhez. A barátnőm kisfiával, ővele már csináltunk ilyet, de ők is nagyon szeretnek így együtt sütögetni, hogyha, hát van a Maxinak is kedve, de hát.
2: Ez ritka, ugye?
3: Most már egyre nagyobb, és most már annyira nem, de mikor még kisebb volt, akkor nagyon szeretett így gyúrni, meg kavarni.
2: Ez dolgokat. Lehet, hogy át fog fordulni amúgy később, mert nálunk is Dávid is volt olyan időszak, mikor nem. Aztán most ugye az elmúlt 1-2 évben már kitalálta, de most már ő maga akar, tehát most már egyedül isteni rántottát tud csinálni.
1: Na hát miket javasol, hogy miket csináljunk? Pirított homár szuvidált kacsasültön.
3: És... De jó.
2: Kisfiam, holnap ezt szeretné apálni, jó?
1: Üzenném. Becsinált kaviár, igen. Nem, sonkás sajtos meleg szendvics, az azért menne, nem?
2: Az jó, az igen.
1: De én olyat csinálnék, amit ebbe a háromszög sütőbe kell, amiből bármennyit meg lehet tenni, és megkenem kívülről is vajjal a kenyeret, és akkor úgy sütöm össze.
2: Ú, az nagyon jó.
3: Hogy még kaloriadúsabb legyen, hát így nem, vacsorára.
1: Az AI nem néz ki sokat belőlünk, Roland. Virsli mustárral és kenyérrel. A ketchuppal az durva, az haladóknak.
2: Aztán nem meri.
1: Tükörtojás pirítóssal. Azért nem bonyolítható.
2: Az egy fokkal már nehezebb.
3: Egy fokkal már nehezebb azért a tükörtojás. Igen.
1: Rántott a sajttal. Olyt reszelni kell. Az jó, én azon leszoktam reszelni a kezemet is. Tehát, hogy ott már van kockázat.
3: Ott már egy kis köröm is kerül a rántottával. Jó, jó ropogós lesz.
1: De itt lejjebb azért hoz ötleteket még. Ez már inkább az én vonalam. A pizza, a paradicsomos tészta mondjuk. Itt, odaír, hogy kész szósszal. Tehát, hogy apuka azért ne essen pánikba. Vagy sütőben sült hasábburgonya mirelitből.
2: Igen, jó. hát ezek tényleg ilyen alap
1: de ezek
2: dolgok.
1: Működnek, nem? Igen. Tehát, hogy ez ilyen közös
2: szerintem ugorjunk a programokra, jó? Mert ugye azt ígértük, úgyhogy az addig, mert nem fogunk addig eljutni, mert már 3/4 van.
1: Melyik kérdést akarod, mert itt 5-öt ír, hogy miket írjak be?
2: Nem, hát a 100 dolog, amit a gyerekek csinálhatnak, szerintem azt a promptot
1: ugorjunk
2: adjuk
1: le a 100
2: neki.
1: Dologra, mert itt nagyon sok mindent írnak, jó. Oké, egy pillanat. Élőben csináljuk tényleg. Figyelj, hát itt van 100. Elkezdem, jó, és akkor jutunk, ameddig jutunk. Rajzoljatok krétával járdára.
2: Az jó, azt mi régen csináltuk.
3: A szomszédok szokták szeretni.
1: Ugróiskolát, autót és bele lehet ülni. Az milyen jó.
2: Hát ilyet mi nem csináltunk, de ugróiskolát, igen. Te és hogy, hogy belefekszel? Járdán így.
1: Ha megrajzolod magad köré műszerfalat, magad elég kis fantázia kormány, tíz és beleülsz.
3: Jó.
1: Más is rajzolhatsz, amivel beleülsz, de ennek nem biztos, hogy érülnek a szomszédok. Következő. Építsetek párnavárat. Azt imádom. Amikor a párnákból, matracból, pokrócból kvázi birodalmat építesz a lakásban.
2: Igen, szülők nem mindig szeretik, de egyébként vicces múlik.
3: Hát mert el kell pakolni utána.
1: Igen. Hát úgyis el kell pakolni bármi.
3: Hát vagy úgy hagyod egész nyáron, és akkor ott a...
2: Ennyi, van egy kézbunkit.
3: De csak a gyerek szobájában, tudod.
2: Ja, de, nem, de általában ők nem ott szeretik.
3: Tudom,
2: ezt.
3: Tudom, hogy nem ott szeretik.
2: Nálunk is, ha ilyen eszükbe jut, akkor a nappaliban kell.
3: És ha jönnek vendégek, akkor megmondod, ha valaki rosszul érzi magát, vagy nem akar beszélgetni, akkor el lehet bújni a bunkiba.
2: Akkor az egy ilyen antiszott sarokként működik.
3: Sarok, igen.
1: De a következő imádom. Keressetek különböző formájú felhőket. Kész.
3: Hát azzal szerintem 5 percig van el a
1: nagyjából
3: gyerek.
1: Igen. De ez nektek való, Roland, ezt csináljátok. 4-es pont. Tényleg megőrült ez jaj. Seperjétek fel a teraszt.
2: Micsoda móka. Nekem szoktak lenni ilyen alternatív program ötleteim.
1: De egyébként akkor már eszembe jött az okmikó.
3: A gyerekek nagy örömére gondolom.
2: Igen, a gazolással szoktam általában összekötni.
1: Ilyen műfület.
3: De tényleg.
2: A gaz az mindenhol nő. A szélén nő.
1: De mi műgaz?
3: Műgaz, ja.
2: Hülye. De igaz.
3: Direkt mindenhova rakott egy csomó.
1: Legóban összerak ilyen kis sáfrány.
2: A műfű szélén, meg egyébként van egy kis térköves rész, és a térkő szélén, meg a térkőn is átnő a gaz.
1: És ezt hogy adod el, hogy ez játék?
2: Ja, azt nem adom el, hogy játék, nem. Ezt tudják, hogy nem játék.
1: Aki többet gyűjt.
2: Nem, ezt meg kell csinálni. Pont.
1: Ja, értem. Figyelj, van az oknigolf. Azt hiszem a két pasi meg egy kicsiben láttam. Az amúgy tök jó, hogy hány ütésből tudod bejuttatni a szennyes kosárba a lakásból a zokni golyót.
2: Nálunk azt szokták játszani a gyerekek, hogy a frissen mosott zoknikat, ez ilyen zokni kosárlabda igazából, hogy kihúzzák a fiókot, és akkor a szoba átellenes pontjából így bedobálják.
3: Amik
2: itt össze ugyanaz, vannak ugye így hajtva, vagy így össze gombócolva, és akkor azt dobálják be a fiókba.
1: Figyelj, ez tetszik, ezzel Andi mennyi ideig kötnéd le a gyerekeket a családba? Számoljátok meg, hány madarat láttok 10 perc alatt?
3: Hát, szerintem ezzel nagyon...
1: Turul?
2: Nem megunnák
1: ott
2: szerintem.
1: Az
3: megunják, igen.
1: Azt ennyi. Ez szerintem nagyon hamar.
3: Meg lehet, hogy azt kérdeznék, hogy miért kell nekem ezt csinálni. Ja. Tudod? Miért számoljak madarakat?
1: Jó, nézem, ugrok benne néhányat, hogy a jobbak legyenek. Ez például nekem tetszik, hogy hajtogassatok papírrepülőt, és csináljatok papírrepülő versenyt. Emlékszem, ez általánosban is nagy divat volt, hogy ilyen különböző repülőket hajtogattunk, beletéptünk mindenféleket, és akkor versenyeztünk, hogy melyik megy messzebb.
2: Gyerekek, mai napig életem egyik sokja, nem most fogom kifejteni, de majd egyszer nagyon szívesen. Alsó tagozatban egyetlen egy hármast kaptam papírhajtogatásra technikából.
1: Az hogy lehet?
2: Na, ugye hát annyira béna voltam.
1: De megbüntettek gyorshajtásért? Ilyen túl
2: gyorshajtás, nem. Egyébként ez a madárszámolás erről nekem az jut eszembe, hogy akkor kiküldi anyuka a gyereket, tudod, az erkélyre, hogy akkor 10 percig, amíg itt anyuka a postás bácsival tapsol bent, addig számolgassál madarakat.
1: Nekem meg az jutott eszembe, hogy mi is szoktunk galambokat számolni, csak egy idő után nem lehet megmaradni a szobában. De igen. Bújócska játék, az jó, mert akkor elbújik, és akkor van egy 5 perced.
2: Igen, de meg tudsz inni egy kávét.
1: Igen, valamit tudsz csinálni.
3: Igen.
1: Találjatok ki saját táncot. Na, azt megnézném. Én soha.
2: Miért? Az vicces lehet szerintem.
1: Milyen táncot csinálnál rajtad, Muli?
2: Hát,
1: modern?
2: Én a Szolnoki Petinek a kedvenc koreográfiáját, azt rendszeresen mondogatta egy időben bombon fellépéseken, ez az egyet jobbra, egyet balra.
1: Ja, a népit, oké. Aztán készítsetek falevélgyűjteményt.
3: Hát ez csak kicsikkel lehet, tehát nagyobbakkal ezeket nem lehet nagyon.
2: Minek?
1: Ilyet mi szoktunk.
2: Hallom a fiam válaszát. Minek?
1: Ilyet mi szoktunk. Rendezzetek plusz állatiskolát. Olyat mi szoktunk játszani.
2: Hát, plusz állatiskolát?
3: De ezt is csak kicsikkel.
2: Te is.
3: Most a Dáviddal leülsz plusz állat.
1: Az jó, a Dáviddal üljél le, hogy fiam,
2: kisfiam, kitalálta plusz állatiskolát.
1: 12 éves most.
2: 11.
1: Minőségi időt tölt apa és te. Fogd meg a macit.
2: De várj, akkor megpróbál...
3: Elkölcsövezzük a húgod maciait is.
2: Megpróbálom úgy, hogy akkor közben rejtettem, veszem őt videóra, hogy lássátok a reakcióját.
1: Nagyon kíváncsi lennék, hogy meddig bírja. De és végig kell csinálja a 10 percet, éjjel túl. Akkor készítsetek természetnaplót, menjetek el bogarakat keresni.
3: Ezt mindenképpen.
2: És vigyük haza, ugye? Az biztos anyukák legnagyobb örömére.
1: De tényleg én minden második az, hogy mosd le az ablakpárkányt, tehát hogy a végére érsz, akkor eléred a vizet. Ez is jó.
3: Nem biztos, hogy az ablakpárkányt a gyerekkel mosatnám le, de...
1: Kívülről az ablakot, mosd le kívülről, mert őt meg tudod tartani így ruhán keresztül. Vagy lábnál, és lelógatod, és...
3: Tényleg így lelógatnád a gyereket.
2: De akkor az alsó szomszédnak tudja
3: le... külső részét, tudod?
2: Vagy az alsó szomszéd ablakát tudja lemosni.
1: A következőnél csak egy kérdésem van, hogy ti hol tartjátok otthon a zsákokat? Versenyezzetek zsákban ugrálva. Nektek hol van otthon a zsák? A Spice-ban, tudom, Andi, tudom.
2: Nálad minden ott van.
3: Zsák.
1: Akkor... ez mi lehet, Roland? Te játszottál már forró nyomjátékot?
2: Forró nyom?
1: Az milyen?
2: Egy valami nyomozós.
1: Andi?
3: Ne, szerintem ez nem gyerekeknek való játék.
2: Andira keszébe a forró. Ő forróról másra asszociál. Vércseppeket. Ő forrón nyom. Ő ezt így érti.
1: Vércseppeket csöpögtettem ki a nappaliban. Ki a gyilkos? Igen.
2: Te lehetsz a kis Sherlock.
1: Roland, ez nálad kizárt. Ugráljatok pocsolyában eső után. Ezt te nem engeded a gyerekeknek.
2: Nem, ez a Peppa malac.
1: Látok, rád van.
2: Ők játszanak ilyet a mesébe. Ők imádnak. Peppa és Zsoli.
1: Egyébként...
3: De ezt minden gyerek imádja.
1: Tovább lehet ezeket gondolni, de erre úgy rájössz, nem? Készítsetek árnyékképet, az is jó. Tehát, hogy ezeket úgy kitalálod, nem?
3: Igen, csak az a baj ezekkel, hogy körülbelül most ezt így néznénk ezt a százat, ez kb. 2 napra elegendő, hogy lefoglald a gyereket.
2: Hát utána újra kezded utána,
3: el. Hát, ja. Uh-huh. Na, de aztán utána meg már megunja.
1: Tükör királynő, hogy utánozzon. Na jó, csak akkor egy viccet, amit itt a gyerekeknek írtak, jó?
2: Jó, szerintem akkor legyen ez a megszólalás végén, mert aztán Andinak mindjárt hoznia kell a legfrissebb híreket.
1: Jó, várj, a legjobbat. Oké. Mit mond a hal a falnak?
2: Nem tudom.
1: Semmit, mert nem tud beszélni.
2: Köszönjük.
1: És azt gondolom, hogy az MTVA örökérvényűje a mai napon végre elmondható.
0: Az utak, úgyhogy vigyázzanak magukra, közlekedjenek óvatosan, és mindenkinek csak azt tudjuk javasolni, hogy aki ez idáig még nem cserélte le a téli gumiját nyári gumira, az semmi szín alatt ne induljon útnak.
1: Ez most végre aktuális.
2: Köszönjük szépen.
1: Szívesen. Na. Mi ez a forró nyomjáték? Mondtad, hogy a hallgatók megfejtették. Én ilyet tudtam elképzelni, hogy keresel valami forró dolgot otthon, és meg kell nyomni. Tehát mondjuk egy 100 fokig forralod a vizet, és akkor a gyerek nyomja meg az edényt.
2: A baleset veszélyesség szempontjából teljesen.
1: Ezt eljátszhatunk doktor bácsist.
2: Arra kell is, igen. Nem, képzeld el, hogy azért látszik, hogy vannak a hallgatóink között gyakorló anyukák.
1: Na.
2: Akik erre rájöttek. Sziasztok, nem a hideg-meleg játék a forró nyom? Tudod, mikor rá kell vezetned, hogy hova rejtettél el valamit? Írta nekünk Mónika, illetve Zsú is rájött, forró nyom játék, nem az a hideg-meleg, amikor elrejtenek valamit, és ha közel vannak, akkor egyre melegebb? Hölgyeim, megemeljük a nem létező kalapunkat, így van, vélhetően az lehet, úgyhogy gratulálunk, ezt nekünk nem sikerült azonnal értelmezni, nektek viszont igen, és akkor van egy másik Mónink is, aki azt írja, Buenos Morgan, én leszoktam küldeni a gyerekeket, patakot ugrani, ezt akkor, amikor a postás bácsival tapsoltok, vagy ez? Mert ugye én ezt mondtam, de kinek mi?
1: És akkor csönget a gyerek, és kérdezi, hogy anya, feljöhetek már, és akkor mondod, hogy langyos, forró! Most!
2: És akkor a kettőt összekapcsolod? Az a forró nyom játék, igen. Nyáron lehet menni téli gumival, télen nem jó menni nyárival. Ezt írja nekünk közben Fecó.
1: Jó, már úgyis kirúgták azt a kollégát onnan az MTV-t, szerintem, aki ezt elkövette.
2: Igen, viszont nem azt szokták mondani, hogy ha nyáron mész téli gumival, akkor az egy picit többet fogyaszt?
1: De viszont nem lesz olyan problémát, tehát nem lesz olyan, hogy mondjuk kicsúszol, kipödrődsz, meg nem tudom, tehát nem veszélyes effektív. Jobban fog kopni a gumit, tehát hamarabb fogy.
2: Kipödrődsz, mint a bajusz, amit én megpödörnek?
1: Hát ilyen kockiásan kis sodrodsz az M1-esről.
2: Amikor kockiásan sodrodtok ki, az a kipödrődés. Ezt ma is tanultunk egy új szót. Igen, köszönjük szépen.
1: Nagyon szívesen.
4: A műsor, ami mosollyal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

0: 100% sláger. Ez a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Minden hétköznap és vasárnap este 8-tól 10-ig. Light Session. Legyen tánc! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Június 28-án a Tatai Öregtó partján a Vízzene Virág Fesztivál Rocksziget nagy színpadára érkezik a Mobilmánia Vikidá Gyulával. A legendás hangzás, ikonikus dalok és hamisítatlan rock energia garantált. Garantált. Össze a barátokat és készülj egy felejthetetlen nyári koncertre Tatán.
2: Vedd meg jegyed még ma a www.vizzenevirágfesztivál.hu oldalon.
1: 4 nap, végtelen élmény.
3: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
4: Mi történik Komáromban? Ne maradj le a város legjobb programjairól. Kövesd Komáromot online. Facebookon a friss hírekért, Instagramon a hangulatért, TikTokon a pörgős pillanatokért, YouTube-on az élményekért, Spotify-on pedig a város hangjáért. Komárom, határtalanul jó. Kövesd a várost minden platformon.
5: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Psst, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Borog, Bécsi út 55. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenét. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál Illy és Roland és Rédl Ádám. Illy és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Mosolygós reggelt kívánunk mindenkinek, szevasztok! 6.36, ez a pontos idő. 6 perccel fél hét után belevágunk a mai műsorba is. Már csütörtök van, ami ugyebár kispéntek, és nem sokára megrohadunk a melegtől.
3: Igen, és én már várom. Majd ezt dobd nekem vissza, amikor úgy érzem, hogy nagyon melegem van, és nem bírom tovább, de most itt az elmúlt hetek után nekem jól fog esni a napsütés. Most 19 fok van, ma elérjük a 29-et, hétvégén pedig átlépjük a 30-t. Merjem kimondani a hármat? Kettőt?
2: Hát a kettőt. Szerintem a hármat is át fogjuk lépni. Igen, úgyhogy egyesek szerint még a 35-öt is karcolni fogjuk. Hát onnantól már azt is mondhatjuk, hogy az egész világ egy nagy szauna. Egyesek szerint az egész világ egy nagy WC, de ebbe most inkább nem menjünk bele.
3: Jó, de egyébként a nagy szaunával szerintem semmi gond nem lenne az ég egyet a világon, hogyha lenne olyan 200 méterenként egy hűtőfürdő. Tudom, te nem szereted a műfajt, én imádok szaunázni, de hogy annál jobb érzés a világon nincs, mikor bemész a szaunába, utána túléled, hogy bemész a hideg vízbe, és utána kijössz onnan, vagy csak már benne vagy mozdulatlanul.
2: Én szeretem a szaunát.
3: De te a hideg vizet is?
2: Hát azt annyira.
3: Na
2: nem.
3: Ez az.
2: Figyelj, nem, tehát hogy én nem hűtőfürdőzni szoktam utána, hanem zuhanyozni.
3: Pedig az nagyon jó, és főleg az, amikor belemész, már megszoktad, és nem mozdulsz meg. Na ilyenkor jönnek a pancsolók, akik megmozgatják a vizet, és az nagyon rossz, de ezt leszámítva egyébként ez egy jó biznisz. Azt mondd meg nekem, ki az a hülye? Bocsánat, nem leszek ilyen paraszt.
2: De nyugodtan legyél.
3: Ki az a félkegyelmű, aki az Opelnél, megint kölcsönautóval vagyok a kék nyillal, és ki az a hülye, aki az Opelnél a pohártartót, baloldalt, ferdére tervezi meg? De komolyan, belerakod a kávés poharadat, és alapból ugye necces, hogy kilötyög, amikor mész ki a benzinkútról, de alapból ferdé rakod bele, tehát esélyed nincs.
2: De várjál, hogy egy baloldalt, milyen baloldalt?
3: A sofőr bal, tehát az ajtóban lévő.
2: Aha.
3: Az úgy van megcsinálva, hogy az így dől előre.
2: Nem lehet, hogy ferdén van fölrakva az ajtó?
3: Ja, de persze, évek óta, hogy vagy lejt a kocsi, nem?
2: Vagy lejt a kocsi, az a másik.
3: Előre véletlenül rollerkerekeket szereltünk, mert így olcsóbb volt, mint a flúgos futamban.
2: Egyen kisebb, hátul 16-os van, elő 14-es, akkor kettővel kisebb.
3: Értem én, hogy dizájnelemek, meg nem tudom én mi, tök jó, csak mennyire életszerűtlen, hogy ott fogod és rácsavarod a kupakot mindig, amikor itt áll, meg nem tudom. Nincs olyan, hogy oda ne folyjon be valami.
2: Na jó, de...
3: Bocs, hát... anya!
2: Lesz egy kocsi takarítás, úgy érzem. Nem egyébként tényleg durva, tehát hogy ez tényleg ferde? Mennyire ferde? Hány fokban dől?
3: Hát úgy ferde igazából, hogy az oldal falaiban van a dőlés, tehát hogyha az alja az egyenes, de nem tudod bele egyenesen belerakni a poharat, mert a falai dőlnek. Érted? Tehát az alja egyenes, de dől az oldalfala, mint egy ilyen trapéz, aha, vagy mint egy rombusz.
2: Tehát igazából befele dől?
3: Elfele, irányba, menetirányba dől.
2: Tehát menetirány, tehát nem befele felé dől, hanem menetirány.
3: Menetirányba.
2: Na, annak tényleg nem látom értelmét, mert érted, még hogyha befele dőlne, akkor azt mondom, hogyha baromi hajlék, hogy még lehajolsz, és akkor iszol a menet közben, ne csináld.
3: Viszont ami kifolyik belőle, az tök ügyesen visszavezeti az ajtónak az áramvonala. Tehát, hogy...
2: Vagy esetleg a nyomfülésről valaki áthajol és megszívja.
3: De tényleg onnan nem hajol át senki. Na, szóval...
2: Vagy ez. Ha igen, akkor nem ezért.
3: Ez gyönyörű. Na, most ezt élem.
2: Azért azt mondja, ez gyönyörű.
3: Vannak azért problémák, amikkel meg kell küzdenünk, jó? Hát, na, szorít a gyémáncipő. A másik élményem, tegnap megyek haza, hajnal, nem tudom, megvan-e neked még az az élmény, és ez, hogyha igen, akkor meséld el, hogy hány éves korig tart, de annyira imádom. Hazamegyek, és egy ünnep, amikor megérkezek. Tehát apa, és akkor jön, és így örül. Ez meddig van?
2: Nem tudom, nálunk még mindig tart. Niánál, igen. Dávidnál nem, tehát Dávidnál már egy ideje nem tart, de hát ő fiú. Tehát szerintem ilyen téren...
3: És a feleségednél?
2: Hát, szragyom. Sosem volt. De megértem, én sem örülnék magamnak. Szóval, hogy nem tényleg, tehát szerintem ez olyan lány-apuka kapcsolatban, aha, van meg leginkább.
3: De
2: tehát
3: jó.
2: Dávid Námarapság, annak is örülök, ha köszön. Szóval, hogy ő már ebben a kiskavaszkorban van, hazamegyek, vagy valamelyik haverjával beszél, vagy mondjuk simán csak kockul, tudod, mondjuk a fülébe a fülhallgató, tehát hogy sokszor észre se veszi, hogy megjöttem, majd maximum egy ilyen hello apa, mondjuk tegnap szegény pont a kicsit beégettem, ezután is elnézést, drága kisfiam.
3: Mit csináltál?
2: Hát nem, hát kicsit lecsesztem, tehát így rájuk szóltam, de egy mindkettejükre. És közben pont az egyik osztálytárs nőjével beszélt, és hát utána így mondta, hogy hát apa, hát ugye a virág végig hallgatta.
3: Oh. Mondom, bocs.
2: Úgyhogy kicsit becinkeltem a gyereket.
3: De várj, ilyenkor adnál neki, tehát így, hogy megbeszélnétek előre, adnál neki ilyen kártyát, hogy mit tudom, visszaszólalt valami lazát, amit nem vesztek komolyan, hogy flexeljen a virág előtt?
2: Hát nem tudom, mert egyébként meg nem szokott, szóval, hogy én jó neve egy gyerek. Igazából nem is ő, hanem a Nia húzott fel egy kicsit, de így csattant a Dávidon is.
3: De és akkor mi ilyen volt, hogy ez, hogy mit tudom én, Dávid, légy szíves, az XXL-es alsón a drágéjadat, ne hagysz, hanem széjjel szórva, és már megint ott van 500 000 az asztalodon.
2: Nem, nem.
3: A pankutyáik meg késnek. Így nyomod?
2: Nem így. Egyébként várjál, ha már ezt így bedobod.
3: Egyet lehetne nyomni.
2: Aha, hogy pankutya eljön hátul a kertbe föllép.
3: Persze, hát egy kicsit késni fognak, bocs.
2: Hát akkor már nem őket hívnám. Viszont az milyen menő volt? Láttad, hogy Sopronban az egyik középiskolának az évzáróján Betonhofi lépett fel? Élő zenekarral?
3: De jó arc. Ismert valakit? Vagy...
2: Nem tudom, hogy került oda. Nem tudom, hogy került fejség. Oda. Tehát ennyire azért nem olvastam utána. Valami villamosság, hiszen Vasvilla ez az úgymond beceneve az iskolának. De hallod, mekkora már?
3: Nagyon jó. Oda is helikopterrel ment?
2: Nem tudom. Az úgy még drágább lehetett.
3: Észrejöntesen bírom azt a srácot.
2: Igen, én is. De hogy egyébként mekkora menőség már? Tehát, hogy aki ezt az iskolában kitalálta, annak valami külön díjat szavazzatok már meg, mert egy. Tehát, hogy a gyerekek imádták gyerekeket, középiskolások. Kettő, tele van vele az internet, tehát, hogy a TikTokra nem tudok úgy felmenni, hogy ne jöjjön velem szembe. Tehát ez akkora marketing az iskolának, hogy az elmondhatatlan.
3: Hát meg egyébként szerintem az Ádámnak is. Tehát, hogy az egy tök jó promó, nem? Hogy igazából mindenki róla ír, meg mindenki róla újságol.
2: Igen. Ráadásul nagyon jó neve. Gyerek fölvett egy fehér inget, mert hát évzáró zenél.
3: Úgyhogy... És most, amikor már ezen nincsen riposzt, meg bors, meg nem, vagy ez már csak online van, most már muszáj valahogyan bekerülni a komolyabb médiumoknak a címlapjára is, úgyhogy így, na, és közele jön tegnap a hajnal, így jön, nagyon örül, megörül nekem, és izé, apa, mit hoztál? Mit hoztál nekem? És mondtam, hogy hát most csak magamat, de izé, kellett volna valami? Hát az jobb lett volna.
2: Igazi nő. Tehát azért ezt, hadd mondjam el, igazi nő, le se tagadhatja.
3: Na így, úgyhogy, de még megvan ez az öröm, én ezt úgy imádom. És akkor
2: Beton... 10 év múlva már az öröm elmúlik, tudod, már csak ez marad, apa, mit hoztál?
3: Mit hoztál? De akkor ez egy koncert volt, vagy csak egy ilyen évnyitó, alkalmas, egydalos dolog?
2: Ne, nyomott vagy 20 percet.
3: Nyomott valamit Ákostól? Azt szokták ilyenkor, ilyenek voltunk, meg ilyenek. Ja, az a ballagás, várjál.
2: De azért így elképzelem, hogy Betonhofi Ákos énekel.
3: És a trágár részeket kifütyül ilyenkor?
2: Ne, szerintem olyan dalokat ilyenkor nem játszik. A Bagirát elnyomta, azt tudom. Aha. Meg még egy
3: hát
2: pár dalt.
3: Hát ott vagy nem tudom.
2: De nem, hát abban nem volt pont csúnya beszél.
3: Semmi nincs benne? Nem. Ja, nem, azt tudom, ez bevonulóddal is volt nálunk, igen, azt lehet.
2: Szóval, hogy én szerintem ilyenkor ilyen csúnya beszédes dalokat nem játszik. Uh-huh. Mert azért azt úgy mégse illik. Tehát mondjuk relatíve kevés olyan rapper van, akit, tehát mondjuk egy Pogány indulót elhívsz, hát nem tudom, mit tud eljátszani.
3: És volt olyan, hogy egy ilyen nagy berobbanás, tehát hogy ilyen meglepetésszerűen kilép, vagy ott már hangolt, tehát amikor a gyerekek mentek be, már tudták, hogy ez lesz.
2: Nem tudom, ez látod, ennyire azért nem, tehát ezek a részletek így nem jöttek velem szembe. Azért el tudnám képzelni mondjuk Gangsta Zoli és a Kártelt egy általános iskola évnyitóján esetleg ezúton üzennék az igazgatóknak.
3: Én az Animal Cannibals-t egy bölcsiben.
2: Hát egyébként az Animal Cannibals-t a srácokat tényleg el tudnám képzelni.
3: Fekete Pákot a lenyugvónap idősek otthonában. Vannak még hakni lehetőségek, amiket eddig nem lovagoltunk meg.
2: Fekete Pákó is, ha meglovagolt, kifejezést használtad egy mondatban?
3: Nem.
2: Meg az nem, idős hölgyeket?
3: Bizonyítsd be. Bizonyítsd be, ha állítad. Ne rágalmazd.
2: Nem, de tényleg, tehát most egy gangszozol és a Kártel, hogy így fellép mondjuk egy a felső tagozatnak.
3: Szerintem úgy cukik lennének. Én el tudom képzelni, egyébként őt is levinném inkább Oviba, és akkor ilyen teletabi jelmezben lennének.
2: Most elképzeled a Zolit, a Lacát, meg a Sziszkát beöltöztetve teletabinak?
3: Sziszi lenne, Zozó, meg
2: Lala.
3: A Lala meg is van, ahhoz van jelmez. Szerintem simán, hogy nekem tetszene. A másik, amit akartam, hogy na, mi van a meccsekkel, menjünk rajta végig, hogy áll a tippelgetésem. Tudod, követted, nézted, vagy most
2: nyomozom? Figyeltem, igazából megint papírforma volt, azt kell mondjam, majdnem, Portugália-Kongó 1-1.
3: Jaj!
2: Portugálok, hát te rájuk tettél, mondjuk úgy, hogy erős formajavulásra van szükség, mert hogy egy kalap kakit nem ért a tegnapi produktumuk.
3: Értem.
2: A Cristiano Ronaldo látszik, vagy látszott, hogy majd megveszik azért, hogy rúgjon egy nyomorult gólt, vagy volt, hogy zicserbe elrúgta a saját csapattársáról a labdát.
3: De legalább a strandon jól néz ki.
2: Az biztos.
3: Amúgy a Messi behergelte szerintem ezzel a mesterhármassal.
2: Igen, én is erre tippelek, hogy az véletlenül nagyon fölcsöszte
3: az agyát.
2: Hát úgy néz ki, hogy egyelőre ez inkább lehet a Messi VB-je, mint a Ronaldo-é, úgyhogy Portugália-Kongó 1-1, de ez még nem jelent semmit.
3: Hogy tényleg a világon nem volt még ilyen, hogy valaki hármat egy meccsen besúz VB-n? Tehát ez ilyen első dolog volt a világtörténelemben?
2: De volt már, csak ugye ezzel érte utol a Klózét, tehát most már ők ugye a holtversenyben a legeredményesebb
3: játékosok. És megelőzte a Duci Ronaldot.
2: Azt hiszem, igen.
3: Igen. Igen. A, mi az, várjál? A másik, ami volt valami, ami nem papírformára tippeltem, a Gána meccs volt talán, ahol én a másikat mondtam.
2: Várjál, mondom sorba. Anglia, Horvátország 4-2, Anglia. Tehát ez papírforma. Gána, Panama 1-0.
3: Várjál?
2: Ott Panamát tippelted,
3: igen. A csatornám elbukott?
2: Igen, igen.
3: Gána, romlik az átlagom.
2: Hát 95. percben rúgta Gána a győztes gólt, azért bekotorták, illetve ami most a hajnali meccs volt, Üzbegisztán, Kolumbia 1-3. Történelmi pillanat, Üzbegisztán megrúgta az első gólját a VB-n, mondjuk eddig szerintem kint sem voltak, ott a Cannavaro, képzeld el, a szövetségi kapitány.
3: A Cannavaro.
2: Ő a legismertebb. Jó.
3: Gratulálok. Az azért nagy élmény lett, mikor az első gólt besózott VB-n. Az olyan lett, mint nekünk a Baumgartner, amikor behozta a pontot, mert mindenki kiesett.
2: Közben írja valaki, hogy sziasztok, Betonhofi egy Sopron Fest promóció volt. Há, az úgy már más? Az úgy már más. Akkor ők se puszta jó fejség. Csak a marketing, csak a reklám. Mindegy, gyerekek élvezték ezzel együtt.
3: Tényleg, nekem ez teljesen belefér. Ha néha egy-egy ilyet beszúrnak, és ebből jól járnak effektív az iskolások, akkor csinálják, nem?
2: Én is ezt gondolom. Na, a mai meccsek Csehország, Dél-Afrika.
3: Ez lesz majd... Cseh, Dél-Afrika, az a... Hát itt Csehország sör.
2: Aha. Hát igen, de nem tudom, azért Dél-Afrika nem rossz csapat. Svájc, Bosznia-Hercegovina.
3: Egyértelmű Svájc, bicska. Meg véletlenül lesz, hogy amiatt van Rolling Stones, mert van Svájc.
2: Kanada-Katar.
3: Kanada-Katar. A kedvesség versenyzik a luxussal. Az a baj nálam, a kedvesség nyer, ezért tartok itt.
2: Aha, hát... Hát igen.
3: De amúgy tényleg.
2: És Mexikó-Dél-Korea, a legjobb meccs. Szerintem az lesz ezek közül a legjobb meccs hajnali 3-tól.
3: Mexikó-Dél-Korea. Hát Dél-Koreában voltam már, Mexikóban viszont te szeretsz lenni. Jó,
2: akkor legyen X.
3: Ez igen, azt érzem egy kicsit, de hogy legyen tétje a dolognak, te biztos Mexikóra tippelnél, nem?
2: Hát Mexikónak szurkolok inkább, de nem
3: jó,
2: vagyok
3: benne
2: biztos.
3: Jó, szerintem akkor Dél-Korea, mert én ott jártam.
2: Az a baj.
3: Ez a két világ két pontja, ahol te jártál, meg én.
2: Tudod, a Dél-Korea az, akiknek mocskosul elcsalták a 2002-es VB-t, azóta szerintem a félvilág utálja a Dél-Koreát fociban.
3: Jó, nyilván igen, értem, meg persze tudom, de hogy én nagyobb eséllyel látom a Dél-Koreát kijönni győztesként, hogyha az észak-koreai hírlapból olvassuk be az eredményt.
2: Nem, akkor észak-koreát hozzá ki győztesként.
3: Ja,
2: Dél-Koreát semmiképp, hát ők egyszerűen nem szeretik.
3: Jó, erre fogadjunk már egy ilyen, na megmondtam be, jó? Én azt mondom, Korea nyerte meg azt, hogy Mexikó.
2: Jó,
3: ezt
2: jó.
3: Megfogadtam a nevedben.
2: Jó van. Ha meg X lesz, akkor meg semmi, akkor mind a ketten nyugodtak vagyunk, meg békések. Játékunk folytatódik, most kell fülelni. Játék, vízzenevirág.
3: Hallod, Pozsicsek Mónika hozzád képest...
2: Páros napjegy.
3: Játsza.
2: Tényleg, így be vagyunk pörögve. De ő volt ilyen, tényleg. Mint egy ilyen túlpörgött Teletubby. Na, mondjuk akkor a mai játékkérdést, jó?
3: Na.
2: Ez se lesz túl bonyolult.
3: Na.
2: Melyik tóról írt dalt a Bagosi Brothers Company? Jó, Bagosi, melyik tóról írtak dalt? A. Gardató.
3: B. Balaton.
2: Avagy C. Titikakató. Tessék tippelni, jó? Talán nem túl nehéz.
3: Ennek megcsinálhatnánk a fordított más hangzós verzióját. Az lehetne a...
2: A Cicitata.
3: Nem, én az izére gondoltam. A... De, pont arra gondoltam.
2: Cicitata, úgy. Nem. De. Na szóval.
3: Nem jó.
2: Melyik tóról írtak dalt a Bagosiék? A. Gardató, B. Balaton, avagy C. Titikaka, vagy Cicitata. Ahogy tetszik nektek igazából. Tó. És akkor Ádi mindjárt elmondja szépen okosan a Viber meg SMS számunkat, ahová megírhatjátok a helyes választ a saját nevetekkel együtt. Igen, Rédül kolléga, tessék.
3: 0620 978 978 5.

0: Ez a Forrás Rádió, a Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádiója. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Dash, Halott Pénz, Bagosi Brothers Company, Parnógraszt, Dániel Fi, K. Kevin, Báj Alex, Korda György és Balázs Klári, Demjén és még sokan mások. Ugye te is jössz? Vízzene Virág Fesztivál. Tarts velünk Tatán 2026. június 25-e és 28-a között. Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
2: Majd ha... Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Szürke hályog, szemhéjplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern, szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. A Trump adminisztráció bemutatta az Iránnal véglegesített egyezmény egyes elemeit. Ma sütőn várják a véradókat. A mikrofon mögött Hittaler Andrea, jönnek a részletek. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium, amelynek keretében bértámogatást nyújtanak a munkáltatóknak a 16-tól 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. A tárca az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében azt írta, hogy a teljes foglalkoztatottság elérése, a fiatalkori inaktivitás csökkentése, a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítése érdekében meghirdetett munkaerőpiaci programra már regisztrálhatják magukat a diákok, a munkáltatók pedig a támogatási kérelmeiket a július 1-e és augusztus 31-e között kezdődő és befejeződő határozott idejű foglalkoztatásra vonatkozóan nyújthatják be a székhely, telephely vagy a munkavégzés helye szerint területi illetékes járási hivatalhoz. Irán szabadon exportálhatja kitermelt kőolaját és kőolaj termékeit azt követően, hogy pénteken aláírja az előzetes megállapodást az Egyesült Államokkal, ismertették amerikai kormányzati tisztségviselők szerdán a 14 pontból álló dokumentum részleteit. A tájékoztatás szerint az amerikai pénzügyminisztérium arra a 60 napos időszakra járul hozzá a szankcionált iráni kőolaj termékek kereskedelméhez, amíg a végső megállapodásról szóló egyeztetések zajlanak. A hormuzi szoros feltétel nélküli megnyitása szintén a végső békeegyezményről szóló tárgyalások 60 napos időszakára szól. A Genfben aláírni tervezett egyezmény kilátásba helyezi egy 300 milliárd dolláros Irán újjáépítésére és gazdasági fejlesztésére szolgáló alap megteremtését arab államok és az Egyesült Államok hozzájárulásaiból, közölték a megszólaló tisztségviselők. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete ma sütőn várja a véradókat. 14 óra 30 és 18 óra között a Hengermalom közösségi házban nyújthatják karjukat. És végül sport. A portugál válogatott vezetett, de csak egy-egyes döntetlent játszott a kongói demokratikus köztársasággal az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű labdarúgó világbajnokság K csoportjának szerdai nyitó mérkőzésén. Cristiano Ronaldo 23. VB mérkőzését játszotta, és beérte az örök ranglistán negyedik helyezett Paolo Maldinit. A rangsort Lionel Messi vezeti 27 összecsapással. Egyébként az argentin világbajnok mellett Ronaldo a másik játékos, aki 6 világbajnokságon lépett pályára. A kongói válogatott 1974 után szerepel újra a tornán, a korábban lejátszott 3 mérkőzésen gólt sem szerzett.
0: Időjárás.
1: Ma zömében napos idő lesz, amit csak néha takarhatnak el fátyol felhők. Vármegyénkbe csapadékot nem jósolnak, 26 és 30 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és ami

0: mikrofonnál Y. és Roland és Rédl Ádám. Y. és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Köszönjük, Emese!
3: Jó reggelt!
2: Szép volt, Lexike!
3: Aj, buenos morgen
2: mindenkinek. Kaptuk egy barit?
3: Gondoltam, egy kicsit bedobom.
2: Barik közt.
3: Hét után mindenkinek jól esik ez. Na, figyelj, annyi üzenet jött. Van mondandód? Mert akkor kezdem.
2: Nekem mindig van mondandóm, de kezdjen.
3: Oké. Okay. Jó reggelt. Ádi, megnyugtatlak. Ez nem csak az Opelban van így, az én Fordomban is így van, és nem csak a vezető oldalon, hanem a másikon is a tartónál. Üdv, Vanessa. Arról beszélünk ugye, hogy miért rakják a kocsi ajtóban a poártartott ferdére. Tehát ugye ez úgy látszik, hogy akkor ez több gyárnak a tévesztése.
2: Vagy ez valami tudatos elgondolás, csak mi nem értjük. Tehát lehet, hogy van mögötte valami
3: de
2: tudatos
3: mi?
2: Elmélet.
3: Az kifelé dől, hogy menetirányba folyjon ki, vagy mi?
2: Mondom, nem tudom, tehát hogy én nem tartok okay. ezen a szintjén az autótervezésnek.
3: Jó, aztán anyukám bizonyította tudását ismét, írt nekünk üzenetet, hogy a Beethoven is koncert nem csak hogy promó a Sopron Festre, hanem hogy abba a suliba járt a gitáros. De Ádám gitárosa abba a suliba járt, tehát gyakorlatilag volt szerintem egy ilyen ötlet, hogy ő szerette volna ezt, és akkor összevonták a promóval, de tök mindegy, hát örülnek a gyerekek, hogy ott volt a Beethoven.
2: Igen, szerintem is. Tehát maga az élmény, ha azt veszed, az Isten király. Tehát, hogy én ezt ezúton javasolnám egyébként az igazgatóknak. Nem tudom akkor, figyelj, a Fura Csabi hova járt, melyik suliba, tudja valaki a hallgatók közül?
3: Én nem tudom, én azt mondom, hogy ilyen alapon
2: meg lehetne hívni.
3: Én azt mondom, hogy ilyen alapon a Majka nem léphet fel sehol.
2: Degenye vagy. Na, most így elgondolkozom, hogy egyébként így mondjuk egy, nem tudom, des visszamenne mondjuk a volt suliába, az mekkora menőség
3: de
2: lenne.
3: De az összes szerintem azinak is örülnének.
2: Az biztos, mondjuk a des nem olyan adhatná elő egyik dalát se, tehát, hogy de azért lennének, csak ott azért vannak csúnya szavak néha.
3: Szerintem ilyen esetre ezeket ki lehet úgy hümmögni, hogy nem, mit tudom én, beraksz egy fizikai szakszót.
2: Fizikai szakszót?
3: Hát mit, mondj valamit. Ott van az izé, nem a deriváláshoz
2: tetraéder,
3: matek.
2: Mondjuk azt mondanád bele, hogy tetraéder.
3: Jó, te is sokat jártál fizika órára, oké, jók vagyunk.
2: Ez matek.
3: Tetraéder az mire rímel?
2: Rengeteg mindenre. Egyébként is a halott pénz óta tudjuk azt, hogy nem kell feltétlenül, hogy minden
3: ja, rímel. Ja, ez a másik, hogy túl gondoljuk ezt a rímelés dolgot. Jó, értem, igazad van. Jó, hogy áll a játszunk? Jól áll.
2: Játszunk, rengeteg üzenet jön, Vízzene Virág Fesztivál.
3: Tudják is, a megfejtést.
2: Igen, te választod ki, hogy melyik napra, jó, úgyhogy baromi egyszerű a dolog, fölteszünk egy kérdést, adunk három válasz lehetőséget, ti pedig jól megírjátok, hogy szerintetek melyik a helyes válasz. Melyik tóról írt dalt a Bagosi Brothers Company? A. Gardató,
3: B. Balaton,
2: avagy C. Titikakató. Jó, de ezt kell akkor megírni. Így el lehet képzelni, hogy ha Titikakatavon járok, enyém a világ. Ugye? Például milyen jó hangzik.
3: Nekem tetszik, hogy a Gardatavon járok.
2: Na, ki is jön?
3: Tone. Működik.
2: A Gardatón járok. Ez így megnyomod.
3: Igen, a Gardatón járok.
2: Jó, nekem bejön.
3: Tetszik. Na.
2: Írjátok meg, melyik a helyes válasz, vagy melyik tetszik nektek a legjobban. 0620 97 8 97 8.
3: Az a minimum, hogy ilyen helyszínekre ezt lecserélik benne. Tehát ha az öreg tavon járok, tehát ez a minimum, nem? Tehát ez tökre belemenne a dalba.
2: Amúgy simán ki is nézem a Bagosi égből.
3: Szerintem is simán. Na, úgyhogy így, a másik izgi, hogy mi a helyzet az utakon. Tegnap ilyen tök nagy baleset volt délután is sajnos. Az a baj, hogy a meleg valamiért megüti az embereket, erre ma figyeljetek jobban, jó? És elmesélem a tegnapi sztorimat. Én tegnap hulla voltam, tehát úgy mentem haza, hogy ilyen nagyon kába voltam, és bekávéztam minden, nekiindultam az útnak, és ugye felénél úgy éreztem, hogy na ez nem fog menni. Nyilván megtudhattam volna csinálni, de nem kockáztatok, és annyit csináltam, hogy félreálltam, és egy 10 percet aludtam egy ilyen útmenti, ilyen kis félreálló izébe. És hallod? Mintha utána kicseréltek volna. Tehát, hogy olyan sokat számít, tényleg álljatok meg, 4 fekvő támasz, vagy 10 perc szúnya, vagy bármi, de hogy ez nagyon sokat segít, tudom, könnyű bepálni ebben az időben, de ne tegyétek.
2: Baleset megelőzési perceinket.
3: Igen, és a külföldieknek don't pallen, in car, better sleep.
2: Igen, tehát, hogy a légiósoknak pedig happy birthday, ugye? Klasszikus idézve. Na, Arnoldok, Leventék, boldog névnapot kívánunk, Schwarzinak külön. Na. Happy birthday.
3: Minden.
2: Az mindenre jó.
3: Minden.
2: Az ide is jó.
3: Hallod, a levéd az milyen? Ez a gyerek mindent levéd. Apropó levéd.
2: Kapus, baromi jó kapus.
3: Ezt akartam mondani, Zöldfoki szigetek van ilyen? Láttad a kapusukat?
2: Igen, ő most a vozinnyal nagyon nagyot megy, 40 éves.
3: Hallod?
2: Paradise, annyi, mint én.
3: Fél idő alatt 7 millióra nőtt valami 60 ezerről a Insta vagy TikTok követő táborra, azt hiszem ez Insta.
2: Insta.
3: És az a csávó, és nyilatkozik, és aranyos, és azt mondja, hogy sajnos nem tudtam hozni anyukámat, pedig akartam, de nem jön ki a fizetésből a vízum. Az milyen?
2: Az kemény. Igen, igen, igen, igen, ő nagyon nagyot ment.
3: A levédről követő táborra, azt hiszem ez Insta.
2: Insta.
3: És az a csávó, és nyilatkozik, és aranyos, és azt mondja, hogy sajnos nem tudtam hozni anyukámat, pedig akartam, de nem jön ki a fizetésből a vízum. Az milyen?
2: Az kemény. Igen, igen, igen, igen, ő nagyon nagyot ment.
3: A levédről
2: eszembe jutott. A spanyolokkal játszottak, ugye.

0: nagyon érdekelt a csávó, nem szokott érdekelni a foci, de ez a csávó nagyon érdekelt, és nem tudom, tudta-e, alapból ugye nem ő volt a válogatott kapus, és ő másodosztályban játszik az otthonában.
1: És akkor hogy került be? Ennyire én nem néztem utána.
0: Azt nem tudom.
1: Gondolom megsérült talán akkor az első számú.
0: Egy nappal előtte a család leütötte az egyes számú kapust, és ő jöhetett. De vízumot már nem tudtak intézni.
1: Egyébként az evódiák is ünnepelnek, az eufémiák, meg a levendulák.
0: Meg
1: tehát
0: a sudár.
1: Ez egy adható név.
0: Kolomper sudár.
1: Kolomper sudár, azt mondom.
0: Ezt érzem.
1: De a levendula, kis levendula.
0: Az milyen, is jó.
1: Ilyen szép csengése.
0: A levendula azt tetszik amúgy. Nem szeretem magát a növényt annyira különösen. Már hogy szép meg jó az illata, de amikor belerakják mindenféle szörpökbe, én rosszul vagyok tőle, de a név meg a hangzás nagyon jó.
1: Aztán akadnak híres születésnaposok, Paul McCartney 1942-ben, ugye a Beatles legendás basszusgitáros, a dalszerzője.
0: Kit emeljek ki? Én Kék Kovács Marát szeretem. Magyar színésznő, sok musicalben láttam, 1974-es Mara.
1: Jó, aztán megkezdte működését az első budapesti házgyár.
0: Imádom. Na, én hát tegnap kérdeztem a Tomit, hogy ez mi, és egyből rávágta. Ugye ez a panel technológia elterjesztés, és nekünk annyira bejött, hogy vettünk is egyet.
1: Remek.
0: Nekünk volt. De az mekkora?
1: Mármint a, mi a panel, vagy panel lakás?
0: Hát egy lakás.
1: Panel lakás. Hát ez a fél országnak van.
0: De hogy ez mekkora találmány, nem?
1: Amúgy igen,
0: ott a kocka, összerakod egymásra.
1: Így épült fel a félország körülbelül. Bemutatták a Karate Kölyök 2-t 1986-ban.
0: Nem úgy szeretted? Nézted?
1: Nem.
0: Nekem ez egy kultfilm, ami kimaradt már, hogy úgy általában a Karate Kölyök, ahogy van. Jó, ma van az autista büszkeség napja, ez tök fontos.
1: Így van, aztán nemzetközi piknik nap, hát ez nem feltétlenül annyira fontos.
0: Piknik.
1: De lehet menni piknikezni.
0: Igen, ami nekem sem ennyire nem fontos, de nemzetközi sushi napot tartunk. Ti szeretitek, vagy valaki nálatok eszi?
1: Dávid imádja. Ő nagyon-nagyon szereti a sushit. Illetve a menny horgászni nap van, hát amennyiben így a munkaidő után belefér, az időjárás szerintem adott lesz ehhez, mert hogy hány fok is lesz?
0: Hát ma 29, de most még nem tartunk ott. Csak azon gondolkozom, hogy most ilyen 20-nál vagyunk. A nemzetközi sushi nap az összefügg a horgász nappal? Tehát mondjuk így keszekből egy sushi gyorsan összecsapsz ma ennek örömére?
1: Az erősen te most szerintem. Keszekből egy sushi.
0: Hát ez ugyanott vagyunk, de ugye a horgásznap meg a sushi nap szerinted van ilyen? Tehát hogy van összefüggés, hogy Magyarországon inkább a horgászok, Japánban inkább a sushisok ünnepelnek?
1: Japánban lehet tartani a kettőt egyszerre, nálunk egy kicsit bajosabb. Na még egyszer gyorsan elmondjuk a játékkérdést, jó, hogyha most kapcsolódtatok be, ugye Vízzenevirág Fesztivál páros napi egy, ez a nyeremény, a kérdésünk pedig annyi, melyik tóról írt dalt a Bagosi Brothers Company? A Gardató,
0: B Balaton,
1: avagy C Titikakató, küldjétek el a helyes választ, illetve a saját neveteket, SMS és Viber számunk 0620 978 978.
2: Csak slágerek!

0: Buenos Morgan! A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp!
1: Mégpedig 4 perccel 4-8 után egyébként egy újdonság forgott Hirótól a 100 pohár, ha nem értettétek a teljes dalszöveget, nem vagytok vele egyedül?
2: Semmi baj. És elbújva mindig kettesbe, ez nagyjából ilyenkor lerohad a motor. Tehát ezt utoljára Trabanttal lehetett megcsinálni, hogy mindig kettesbe, jó? Tehát ez óvatosan.
1: Jaj, de... ez nagyon fárasztó. Na, igen.
2: De hogy Hiro mondta...
1: Köszönjük a szakszerű pontos idézetet. Így van, lekerül rólad a crop top. Ezt a nekem nem kellett elmagyaráznom. Ezt kellett elmagyaráznom Álinak.
2: Igen, nekem lekerül rólad a crocs. Az van meg a vidéki edition.
1: Na, kedves kos, vagy crocs, ma könnyebben veszed az akadályokat, mint gondolnád. Egy gyors döntés most előnyödre válhat.
2: Aha. Éjjövök, ja, oké. Okay.
1: Bika.
2: Jól esik egy kis nyugalom és kiszakadás a megszokott pörgésből. Érdemes figyelni egy régóta halogatott feladatra.
1: Egy váratlan beszélgetés új ötletet hozhat az ikrek jegyű számára. A humorod ma sok helyzetet megkönnyít.
2: Rák, érzelmesebb lehetsz a szokásosnál, de ez most segít jobban megérteni másokat. Egy kedves gesztus sokat jelenthet.
1: Ma szívesen kerül a figyelem középpontjába az oroszlán. Használd ki az önbizalmadat, de hagyj teret másoknak is.
2: Szűz, a részletek iránti érzéked ma különösen hasznos lesz. Egy apró észrevétel nagy problémát előzhet meg.
1: Könnyebben teremtesz egyensúlyt a munka és a pihenés között a mai napon, kedves mérleg. Egy kellemes találkozás feldobhatja a napodat.
2: Skorpió, valami, ami eddig bizonytalannak tűnt, kezd tisztulni. Bíz az ösztöneidben, most jó irányba vezetnek.
1: Vágysz egy kis változatosságra és új élményekre, kedves nyilas jegyű. Ha lehetőséget kapsz valamire, ne habozz sokáig.
2: Bak, a kitartásod meghozhatja az eredményét egy fontos ügyben. Ma érdemes hosszabb távon gondolkodni.
1: Egy szokatlan ötlet váratlan sikert hozhat el a vízöntő számára, ne félj másként látni a dolgokat, mint a többiek.
2: És halak, a megérzéseid ma különösen erősek lehetnek, hallgass a belső hangodra, mert jó tanácsot ad.
1: Igen, én is szeretek mindig a fejemben lévő hangokkal beszélgetni, általában feldobnak.
2: És vitatkozol magaddal, vagy nem vagy ilyen bunkó?
1: Nem, én nagyon jól egyet tudok érteni magammal.
2: Na csak annyit hadd mondjak, hogy a mostani témát én nagyon várom, minden évben ez egy jó pont, amikor a gyerektáborokról beszélgetünk, és tegnap már megindult a dolog, de a tegnapi SMS-ekhez képest most rengeteg jött a játék miatt, szóval kérlek most írjatok, hogy ti milyen táborra voksoltok, mennyire megfizethető, szereti a gyerek, bejutottatok-e, nem jutottatok, milyen tábort utáltok. Most egy ilyen nagy tábor téma jön, szóval ami a csövön kifér, osszatok meg a tapasztalataitokat 0629189185.

0: Kossuth Rádió, a Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádiója.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. Meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
3: Laci, tudod, mi hiányzik a kertünkből?
4: És mi hiányzik, Anna?
3: Medence. Közeleddek a forró napok, és jó lesz a hűvös vízben fürdeni. Mondd csak, ismerd be. Neked is tetszik, ugye?
4: Igen, tetszik. De hol találok neked ilyen medencét, Anna?
3: Már utána is néztem. Van miből válogatni.
5: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
6: Új évadában is várja Önt a Jászai Mari Színház. Esküszöm, hogy nem szeretlek. József és testvérei. Gyalázatos napjaink. Három nővér. A nyugat császára. Színház. Papusza. Nevetés, szenvedély, titok és emberi sorsok. Ássunk együtt a lélek legmélyére. Váltsa meg bérletét most, és találkozunk szeptemberben a Jászai Mari Színházban.
7: Jön a várva várt szezonnyitó a szabad ég alatt, most pénteken Bábolnán a Green Csónak Házbisztró és Rendezvényházban. Csodálatos környezetben kezdjük meg a szezont egy hatalmas szuperbulival. A nyitóbuli házigazdája DJ Bóri, akivel a jó hangulat garantált. Start 21 óra. Aki 22 óráig érkezik, annak a belépő csak 2500 forint. A legjobban bulizóknak ajándék óriás világító.

0: Pénteken Tali.
1: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
3: Hozza el gyermekét! A tini kedvenc sztár youtubere pörgeti fel a Richter tudományos sót Esztergomban.
4: Június 20-án szombaton rendezik meg az ország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális programját,
3: a Múzeumok éjszakáját. A nyár egyik legpesdítőbb eseményén Esztergomban 13 múzeum és látogatóközpont, valamint egy párkányi tárlat várja az érdeklődőket.
4: A rendezvény egyik legjobban várt hagyományos betét programja
3: a Richter tudományos show. A produkció idei szenzációja, a kísérletek közreműködője,
4: akit lehet, hogy a szülők nem, de a gyerekek biztosan ismernek.
3: Zsidáv, alias Zsidákovics Dávid, Magyarország egyik legismertebb és legkövetettebb online tartalomgyártója lesz. Hozza el gyermekét, és szerezzen neki egy felejthetetlen estét. Hol és mikor? Esztergom Duna Múzeum, június 20, szombaton 21 órától.
4: Érkezzenek időben!
5: Ez reklám volt.
6: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: No nightmares when you can still see the light. Can't find me

0: mindentől.
1: Na, hát meg is jött a jégszívű lány. Itt van Andi.
0: Hello!
2: Jó reggel, sziasztok!
1: Jól átvezettem. Jól átvezettem a dalba. Na, megyünk videóba, úgyhogy most széknek kell lennem.
0: Így, jégből vagyok. Nekem ennyi a hozzászólásom. Megjöttünk a témámhoz, amit nagyon vártam, a tábor, és mert jönnek az üzenetek, SMS-ek, Viberek, minden. Küldjetek, ti milyen táborba mentek, külditek a gyereketeket, stb. 0629789785. Minden évben egy nagy témám a tábor, mert én imádtam táborozni. Most hozzuk majd a legolcsóbb, legdrágább, legkülönlegesebb, legizgibb, legcelebebb táborokat. De mielőtt rátérünk a fekete pákó luxus táborra, élménytáborra.
1: Van fekete pákó élménytábor?
0: Nincsen, pedig a Richter Safari Park lehet, hogy jelentkezni.
2: Ez mondjuk lehet, hogy meg kéne lovagolnia, nem?
1: Meglovagolnád?
2: Dehogy is, Jézusom.
1: Fúj. És az élménytábort?
0: Másodjára jön már három, a fekete pákó és a lovaglás.
2: Nem ilyen élménytáborba mennék, amit fekete pákó vezet.
1: Háromtól hatig az a program, hogy Adi Dadidit.
0: Fekete pákót max. Izén pónilovon tudom elképzelni, hiszen fél a lótól, mint a... Na mindegy.
1: Hát ez a pákó mitől nem fél? Ja, ez nőktől, bocs, igen.
0: Na, de lényeg, hogy minden tábort kidumálunk majd, de kezdjük az elején, mert én itt már belelendültem, én imádtam a táborokat, de ti szerettétek-e, és egy tábori élményt hozzatok, légy szíves, kedvenc tábor.
1: Te, én annyira nem voltam táboros.
0: Nem-e?
1: Viszont, várjál, azért voltam táborokban.
2: Hogyan lombozzuk le gyorsan Ádit? Hát igen. Így.
0: Mindig is tudtam, hogy a Rolandnak szegényes az élete, és zárja magát az élményektől.
1: Így van, mindig is erről voltam híres. Nem, én kisgyerekként annyira nem táboroztam, aztán középiskolásként én ilyen diák önkormányzati aktivista voltam, tehát ilyen dökvezető, meg én voltam diákpolgármester, hasonló dolgok, és akkor rendszeresen tartottunk dökös táborokat. Aha. Na, azok jók voltak, középsulis.
0: És a dökös lányok voltak?
1: Ott dökös lányok voltak, de simán használhatott K helyett G-vel is, igen.
0: Igen, erre gondoltam. Andi, te táboros vagy? Benned
2: én
0: bízom.
2: Voltam táborban, igen.
0: Milyenben?
2: Hát a Balatonakari, az volt ugye általános iskolában, akkor az nagyon népszerű volt, és akkor én ott voltam táborban.
0: És ott voltak dolgok, már hogy ilyen szervezett dolgok, vagy...
1: Voltak dolgok,
2: egyébként ott csattant el... Ott csattant el életem első csókja egyébként, úgyhogy...
0: És benne voltál?
2: Nem, kívülről néztem.
1: Hányadikus voltál akkor?
2: Nem tudom, nem emlékszem.
0: Akkor ballag a Toviból.
2: Nem tudom.
0: Várjál, és tábori románc volt, hogy ismertétek egymást korábbról?
2: Hát úgy volt, hogy mi az? Hogy mondják ezt, amikor a másik osztályba jártam?
1: Évfolyamtársam
2: volt. Nem nagyon kommunikáltunk úgy előtte, hanem ott a táborban.
0: Jó, és megvan, hogy
1: könnyen megfűzhető voltál.
0: Éjszaka naplemente Balatonpart, vagy menzás néni hátul rántott húsos szendvicsel.
2: Nem, hát így elmentünk sétálni egy ilyen focipályás részen, és akkor...
1: Nekem volt éjjel Balatonpart.
2: és ez nem olyan. Az enyém, az kis ártatlan.
1: Ez enyém is.
0: De amúgy mindegyik jó élmény, tehát mindenkinek?
1: Hát nekem az volt.
2: Igen.
0: Használtatok úszogumit, Roland?
1: Mondom, Balaton Park.
0: Ja, bocs, igen, jó. Oké, én nagyon szerettem, nekem a kedvencem az indián tábor volt, meg volt szervezve egy indián tábor, de Debrecenben laktunk egy kollégium 10. emeletén, és 1,5 kilométert kellett sétálni, hogy egyáltalán egy fát lássunk. És azon röhögtünk, szegény szervezők nem voltak annyira tisztában a környezettel, hogy volt ilyen éjszakai indián túra séta, amikor is elmentünk éjszaka, és ilyen indián felfedezéseket kellett tenni. Én ugye nagy Winnetou rajongó voltam, tehát én figyeltem.
1: Debrecen piasztér, nagyjából igen.
2: Amúgy miért nem lepődök meg ezeken a sztorikon?
1: Panel indián, érted? A panel indián.
0: Hát amikor busszal mész indián túrára este, de mindegy, már hogy helyi járattal. És leszálltunk róla, és akkor volt olyan, hogy akkor most tudjuk azt, hogy most a gonoszok megtámadnak majd minket, vagy a gonosz indián, az János volt beöltözve, de mindegy, a gonosz indián megtámad minket majd valahol egy bokorból, bármelyik bokor vagy fa mögül kiugorhat, és egy fa volt a betonrengetegben, tudtuk honnan jön János.
1: És akkor te voltál az utolsó mohikán?
2: Úristen, gyerekek!
0: Imádtam, annyira jó volt. A sok alkotótábor, én jártam ilyen kézműves alkotótáborokban, mai napig nem tudom, hogy miért, de megtanultam például körmön fonni. Ezt tudjátok mi? 5 ujjal így kell pakolgatni a zsineget, hogy legyen belőle a karkötő?
2: Igen, tudom.
1: Én nem, de most nagyon furcsán nézek rá.
0: Sokat köcsögöztünk.
1: Megmagyaráz, igen, a köcsögözős tábor.
0: Ott kinti zuhanyzó volt, lehetett leskelődni.
1: Féltem, hogy viszed tovább a köcsögözés után ezt. De kinti zuhanyzó volt.
0: Emlékszem, akkor kaptam először fényképezőgépet, hogy csinálják ilyen neonzöld színű fényképezőgép volt 24 kockás Kodak filmmel, és én minden 24-et előttem a Ludakra, mert úgy meglepett városi gyerekként, hogy itt ilyen sétáló madár, sétáló, óriás galamb.
2: Úristen. Szádi. Mondjuk így a kukkolás után bevezetni, hogy kaptam, akkor kapta az első fényképezőgépét.
1: Ja, igen! A ludakra! A ludak. Persze!
0: A nyitott zajzóra.
1: Csak a libákat. De hány éves voltál ekkor?
0: Körmönfon gyerek voltam. Nem tudom, kicsi voltam, de ez nem nagyon vannak ilyen. Bizonyos dolgok megmaradnak az emlékezetemben, bizonyosak nem. Na jó, oké.
1: Hallod, ezt bedobom ma a Dávidnak, hogy kisfiam, keresek neked városi indián tábort, ahol fonhattok meg. Láthatsz libákat?
0: De ez két, de ezek különböző, légy szíves, nem most össze itt. Ne komoly talankodd el nekem a városi indián táboromat.
2: Ezek különböző tábor élményeket, ne viccelj. Van a libás tábor, meg van az indián tábor.
1: Mi, figyelj, itt Tatabányán, itt van mögöttünk a kollégium. Szervezünk ide városi indián tábor. Itt van az udvar. Ez lesz az indián tábor, itt mögöttünk.
2: Hát ez itt legalább van egy csomó fa.
1: Hát ez van, felállítunk egy sátrat.
0: Megvan neked, mikor Vinetú és Manitú fölmásznak a tizedikre a koliban, mert rossz a lift, és mennek a közös zuhanyzóba zuhanyozni? Az megvan Old Shatterhand, amikor átgyújtja a szappant.
1: Ez egy nagyon alternatív film lenne. Én az ilyeneket nem
2: ez a 18
1: soha.
2: Pluszos indián tábor.
0: Ez egy indián tánc. Na, oké, táborok. Roland, neked van egyedül olyan korú gyereked, aki tábor kompatibilis, szóval mesélj, milyen tábor lesz idén, és ezek ott alvósak-e, vagy napközisek, és akkor mászt is meséld el, hogy miről mondtok le a nyáron, húsról, klímabeindításról, stb. Autós közlekedés, hogy ezt ki tudjátok fizetni.
1: Hát erről így együtt. Uh-huh. Nem, idén egyébként nagyon szolíd lesz, idén lesz a legkevesebb, mert csak Dávid megy, és csak focitáborba.
0: Foci.
1: Az nála az így ilyen állandó, már x éve, tehát, hogy a focitábor az mindig van, és akkor mellette Nia is volt az elmúlt évben, például ilyen napközis táborban is, meg voltak együtt ott alvós táborban is, de az most idén kimarad, úgy néz ki, de Balatonparti ott alvós tábor volt, nagyon élvezték, tehát az nagyon jó volt, meg egyébként mondom, milyen napközis jellegű táborokba járunk, zömében, tehát ugye Dávidnál ezek a sporttáborok.
0: Igen, és kétféle tábor van. Az egyik, ami olyan, gondolom, mint a foci tábor, hogy ott azért nagyjából tudják, hogy kikkel lesznek együtt, én feltételezem, tehát, hogy valamennyire a foci csapata megy oda, de amit én igazán szerettem, az volt, ahova mentem akár egy haverral, de ott voltak tök idegenek. Tehát, hogy így becsöppentem egy új társaságba.
1: Igen, olyan volt nekik például a tavalyi ott alvós tábor. Igen. Hál' Istennek nálunk olyan, hogy mind a két gyerek relatíve hamar vegyül, Dávid pláne, úgyhogy így könnyen barátkoznak. Ez szerintem ez egyébként erre jó, hogy a gyerek megtanuljon tényleg könnyen új barátságokat kötni. Ja, úgy, ahogy annó Andi ott a focipályán mellett sétálva utána, a Balatonnál.
2: Egyébként az is olyan tábor volt, hogy több helyről jöttek emberek.
0: Igen, egyedül gáz menni, de ha már legalább egy haverod vagy barátnőd ott van veled, az tök jó. Utána lett ennek a románcnak bármi folytatása? Mert ilyenkor mindig
2: hát
0: megígérjük,
2: még
0: hogy
2: a táborban véget ért egyébként, tehát nagyon sokáig nem tart.
0: De mi másnap szakítottatok? Vagy?
2: Nem másnap.
0: Harmad.
2: Nem tudom, már a vége felé volt, vége felé, mert ott volt egy másik lány, és akkor az ő szobájukból jött ki, én meg ugye megsértődtem, és akkor így végül is.
0: És bánod?
2: Hogy megsértődtem?
0: Ott,
2: nem.
0: Ott siklott ki a dolog? Tehát, hogy ott az kár volt, hogy ezt nem gondoltad komolyabban? Mi lett a srácból?
2: Hát fogalmam sincs.
1: Keres rá!
2: Évek óta nem láttam, és szerintem fel se ismerném.
0: Tudod a nevét?
2: Tudom. Na, hát de, csak a, de várj, de amúgy csak a keresztnevét, mert a hát, vezeték nevére már nem emlékszem.
0: Délutára a program, Andi, megnézed az összes karcsit. Biztos, hogy Károly volt, látom.
2: Nem Károly volt, nem mondom meg, hogy ki
1: Emmanuel.
0: Hát azt könnyű megtalálni. Igen, hogyha ilyen neve van, akkor van esélyed. Jó, időrövidsége miatt pörgetem, kikerestem rengeteg tábort. Itt vannak a legolcsóbbak, legdrágábbak, legkülönlegesebbek, legexotikusabbak, legsztárosabbak. Néhányat dobjunk be, két észrevételem van nekem úgy általában a táborokkal kapcsolatban. Az egyik, hogy most hát tényleg rohadt drága. Tehát, uh-huh. hogy a szülőknek egy tábort is megterhelő kifizetni, hát ha még két gyerek van, és hát ha még nem egy hétre akarják táborba küldeni a gyereket, pedig egyébként nagyon sok szülő a nyári szünetben is dolgoznia kell, tehát ez megterhelő lehet. A másik észrevételem, hogy tök jók vannak, de nagyon hamar betelnek.
2: Ja, igen, hát időben kell egyébként most már a táborokra is jelentkezni, mert ez van. Amúgy nálunk, amikor még ugye én voltam fiatal, meg kicsi, akkor szerintem az volt, tehát hogy én nagyon sajnálom, hogy aztán az akalis táborok úgy megszűntek, mert az egy tök jó dolog volt, és így az iskola szervezte, és ugye így olcsóbb is volt. Tehát, hogy több ilyen tábor kellene.
1: Mondok akkor drága táborokat, jó? Ami van itt például angol tábor, Balaton-Györök a helyszín, 240 ezer forint per hét.
2: Micsoda?
1: Bizony.
0: Mit kapsz ezért?
1: Balatoni bentlakás, bent lakhatsz a Balatonba.
2: Hát ennyiből már elmegyek külföldre.
1: Teljes ellátás, napi angol órák, vízi és sportprogramok, nemzetközi közösség, táborpóló, fotók, egészségügyi felügyelet.
0: És mi a vízi program? Kaviár evés a medencében? Vagy tehát ilyenek?
1: Nem, hát bemehetsz a Balatonba, aztán játszhatsz.
0: De várjál,
2: közel... A 240-ből már nem jön ki az izé.
0: Azt hiszed, hogy a legdurvábbat mondtad, de én tudok 345 ezer forintért is magyarországi luxustábor. Ez most a legdrágább magyarországi luxustábor. Kapaszkodjatok, 4-től 14 éveseknek javasolják. 5 csillagos kastély. Kastély, minden gyermek kastélyba vágyik.
2: Igen.
0: Saját fürdős, légkondicionált szobák, fedett medence, jacuzzi, amerikai angol nyelvi program, kvadozás, lézerharc és DJ programok.
2: És ezt 4 éves kortól ajánlják? Tehát ne haragudjál már, de
0: hát
2: azért 4 évesemet nem küldöm ilyen táborba.
0: DJ programok.
1: Hát ők a DJ-k, vagy esetleg hívnak nekik sztár DJ-ket. Ennyiből kijön?
0: Nem tudom, de nem tudtam elengedni a dolgot, és megyek tovább.
2: Várja,
0: angliai focitábor 800 ezertől 1,3 millióig, de mehetsz a Manchester Cityhez, vagy a Chelseahez, ha akarsz, vagy a Liverpoolhoz, vagy az Arsenalhoz.
2: Jó, hát az...
0: Megyek tovább. Itt van a világ legdrágább tábora, érdekel?
1: Na.
0: 10 nap, amerikai luxustábor, kb. 55 millió forint.
2: Jó.
0: Közel 10 nap.
2: Jó.
0: Az összes vagyonomat összeadom. Na, hajnal elmehet 10 napra. Magángépes utazás. Tehát, hogy nem ám az izé, odamész mávon. 5 csillagos szállás. Privát séf. Minden gyerek álma. Tudnak sajtburgert? Jetski. Hőlégbalonozás és gokártozás.
2: De amúgy most ebben ne haragudjál, de...
1: Ebben mi 55 millió?
2: Ebben mi 55 millió? Mármint most nem az...
0: A magángép elvisz 54-et.
1: Igen, szerintem ja. Is az viszi a többséget.
2: Mert hogy ha a programokat nézzük, akkor az meg nem nagyon eresztették el magukat. Tehát ha már 55 milliót fizetek, akkor már legyen már ezért programtumultus.
1: Hát a jetskizés is jó, a gokártozás is. Mi volt még?
2: Na jó, de még... De ezen kívül most 10 nap.
1: Hát tehát a privát séf, meg a magángép azért az elég drága dolog.
0: Hát meg Magyarországon is volt ilyen róla drága, ahol privát lovat kaptál, meg wellness-t egész nap, meg masszást, ez is gyerektábor volt. Jó, tehát hogyha nagyon sok pénze van valakinek, és nem tudja mire költeni, akkor tehát utalj el nekünk. De ha ezt nem akarja, akkor ezek lehetőségek, viszont vannak itt más kategóriák is.
1: Igen, vannak például sporttáborok, Rád Géber László is tart kosárlabdatábort, az jellemzően ilyen 100-150 ezer között van.
0: Híres emberek egyébként felbukkannak tábort tartani, hosszú katinka úszótáborai, azok lehet, hogy jók.
1: Amúgy simán lehet, biztos. Bár nem tudom, szerintem ő csak a nevét adja hozzá.
0: Ja,
1: ahogy nem. Egyébként Zsuzsák Balázsnak is van ilyen foci tábora, vagy legalábbis az ő nevével hirdetik, de van itt Lakatos Márk divat és stílus tábor.
0: Na, oda elmennétek? Visszajön a gyerek ilyen flitterben.
2: Szerintem most senki nem akar Lakatos Márkkal semmit kezdeni.
1: Hát ez egyébként,
2: főleg nem a gyerekét nem hát fogja odaküldeni.
1: Ugye, ez most azért így önmagában is nagyon hülyén hangzik a korábbi dolgok, az előzmények
0: után. Ami viszont
1: után.
0: Jó lehet, a Novák Péter színjátszótábor, az szerintem tök jó, tehát ilyen színházi színpadi gyakorlatok, amúgy egy tök jó fejember, és a beugrós korszakból ismerve szerintem az improvizáció is benne van. Meg amiről tudok, nagyon sok ilyen van, de amiről én tudok, a rocktáborok, ismert zenészekkel, azt hiszem, azt Hangya szervezi, Zoralból például lehet őt ismerni, de egy Sidi is felszokott bukkani, Lukács Laci, Kis Tibi, tehát hogy tényleg ilyen zenészek ott zenélgetnek, együtt lehet gitározni, az egy álom lehet, hogyha valaki tényleg a rockzenét szereti.
1: Igen, és vannak felnőtt táborok is, tehát hogyha valaki akar, akkor elmehet mondjuk egy ilyen önismereti táborba, anyának, apának kikapcsolódás, vagy ilyen életviteli táborok.
0: Amúgy nem hülyeség, mit lehet ott csinálni?
1: Már hát önismerni.
0: Jó, de ilyen szinglik járnak önismerni, hogy...
2: Nem, hiszen nem csak
0: már ismerem,
2: járnak.
0: Önt még nem.
1: Te mi vagy?
0: Vagy...
2: Nem csak szinglik járnak. Szerintem csak azok, akik úgy kicsit fel szeretnének töltődni így a napi rutin.
0: Igen. Tudod, mit nem találtam? Olyat, hogy mondjuk ilyen családi tábor. Az nem biztos, hogy rossz lenne, ilyen nagyon szabad.
2: De azt
0: nagyon
2: hívják nyaralásnak.
1: Nyaralásnak hívják, igen. Nem is ezt akartam mondani. Azt úgy hívják, hogy nyaralás. Igen.
0: Basszus, leéltem 39 évet, úgyhogy... Egy családi tábort se szerveztek meg nekem.
1: Na várjatok, itt közben írnak azért hallgatók, és Adri azt írja, hogy ő az egyik bizonyos úszótábort kedveli, lánya 7 éve jár hozzájuk. Igen, én őket ismerem, ugye szervezőket tényleg klassz szerintem is, bár csak hallomásból meg látásból ismerem.
0: Itt van Roland a táborod. Sziasztok, én egy COVID táborba szívesen elmennék, bár a résztvevők is megöregedtek, de kivennék rá egy hét szabit. Ez ilyen a közösen kovászos uborka készítés?
1: A,
0: erjesztés, zsömle.
1: István kapor, írta?
0: nyilván.
1: István írta, hát figyelj, István, szerintem lehet castingolni új résztvevőket.
0: Aztán itt van
1: Michelle és Maja helyett.
0: Móni, én a fiam rögbi táborába, nem, a fiam rögbi táborba megy, és mi éppen most megyünk a legkirályabb, legelitebb táborba, Klagenfurtba, rögbis edzőmeccs tábor, szülőkkel, edzőkkel, míg a gyerekeket is visszük alibinek, 4 nap felhőtlen lazulás, kis rögbivel fűszerezve, és természetesen titeket hallgatunk az úton. Köszönjük szépen.
1: Ez a legfontosabb, így van, bárhol is mentek, hallgassatok minket.
0: De ezek tök jók.
1: Tényleg jók, tehát mondom, az ilyen sportos táborok szerintem például kifejezetten klassz élmények.
0: Meg ez is nekem tetszik, ez az irány, hogy híres emberek tábort tartanak. Itt egy páran még ebbe beugorhatnának. Mi lenne, ha most lenne ilyen izén, politikusok politikai tábort tartanának? Most úgyis sokatnak lett ideje.
1: Az érdekes lenne, ugye? Az érdekes, nem tudom, mekkora lenne rá az igény. Na, még van esetleg táboros élményetek, tényleg hova megy idén a gyerkőz táborozni? Bátran megírhatjátok, SMS és Viber számunk 0620 978 978. Festival!

0: feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Június 27-én újra a Vízzene Virág Fesztivál színpadán a Bagosi Brothers Company. Amely az elmúlt években generációk közös hangjává vált, idén is hatalmas koncerttel érkezik a tatai öreg tópartjára. Jegyek kaphatók a www.vizzenevirágfesztivál.hu oldalon. 4 nap, végtelen élmény.
2: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. Meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
3: Figyelem, Bicske és környéke! A Spár Magyarország kollégákat keres áruösszekészítő munkakörbe Bicskei logisztikai központjába. Versenyképes juttatás, stabil munkahely és támogató csapat vár rád. Ne várj tovább! Jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon.
4: Hozza el gyermekét! A tini kedvenc sztár youtubere pörgeti fel a Richter Tudományos Show-t Esztergomban.
5: Június 20-án szombaton rendezik meg az ország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális programját,
4: a Múzeumok Éjszakáját. A nyár egyik legpesdítőbb eseményén Esztergomban 13 múzeum és látogatóközpont, valamint egy párkányi tárlat várja az érdeklődőket.
5: A rendezvény egyik legjobban várt hagyományos betét programja
4: a Richter Tudományos Show. A produkció idei szenzációja, a kísérletek közreműködője,
5: akit lehet, hogy a szülők nem, de a gyerekek biztosan ismernek.
4: Zsidáv, alias Zsidákovics Dávid, Magyarország egyik legismertebb és legkövetettebb online tartalomgyártója lesz. Hozza el gyermekét, és szerezzen neki egy felejthetetlen estét. Hol és mikor? Esztergom Duna Múzeum, június 20, szombaton 21 órától.
5: Érkezzenek időben!
0: Ez reklám volt!

0: a Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Matusik Tamás lett a fővárosi törvényszék elnöke. Rövidfilmes pályázatot hirdet a Ludwig Múzeum. Zenés nyári program lesz Oroszlányban. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit itt Taler Andreától hallják. Matusik Tamást nevezte ki a fővárosi törvényszék elnökévé Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, tudatta a törvényszék közleményben szerdán. A Magyarország legnagyobb bíróságának vezetői posztjára a kinevezés 6 évre szól, 2026. június 17-i kezdőnappal. Matusik Tamás 2018. januárjától az Országos Bírói Tanács tagja, majd első választott elnöke. Ezt a posztot 2024. január 30-áig töltötte be, közölte a törvényszék. A fővárosi törvényszék éléről távozó Tatár Kis Péter 2019-től megbízott, 2020-tól kinevezett elnöke volt a bíróságnak. Pár perc kortárs címmel rövidfilmes pályázatot hirdet a Ludwig Múzeum, kortárs művészeti múzeum, a műveket szeptember 1-jéig várják. A szervezők olyan mobiltelefonnal rögzített, 1-3 perc közötti hosszúságú alkotásokat várnak, amelyek új nézőpontból közelítik meg a Ludwig Múzeum gyűjteményét, kiállításait, művészeit, vagy a kortárs művészet által felvetett kérdéseket, közölte az intézmény az MTI-vel. A pályázatra 18-tól 35 év közötti alkotók vagy alkotócsoportok jelentkezését várják, műfaji korlátozás nélkül. A részletes kiírás a múzeum honlapján olvasható. A zenés nyári találkozások program keretében Romengo és Lakatos Mónika koncert lesz Oroszlányban. Június 19-én pénteken a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár szabadtéri színpadán lépnek fel 19 órától. Várják az érdeklődőket, a program ingyenás. És végül sport, a gánai válogatott hosszabbításban szerzett góllal 1-0-ra legyőzte a panamai csapatot szerdán a labdarúgó világbajnokság elcsoportjának torontói mérkőzésén. A közép-amerikai gárda így továbbra is nyeretlen a VB-ken, ugyanis egyetlen korábbi részvétele alkalmával 2018-ban 3 vereséggel búcsúzott Oroszországban. A második fordulóban Gána az EB ezüstérmes angol csapattal, míg Panama a legutóbb bronzérmes horvát együttessel találkozik az amerikai-mexikói-kanadai közös rendezésű tornán.
0: Időjárás.
1: Ma napos időben lesz részünk, és az előrejelzések szerint esőre sem kell számítani. 26 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyegtisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál Ily és Roland és Rédl Ádám. Ily és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Vidámság, 8 óra 4 perc, ez Hello. Már a Buenos Morgan harmadik órája. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Norbitól megkaptuk, hogy M1-es Óbaroknál káosz, hát a külső sáv az igen, több helyen van torlódás, bár ott most ott csak egy picikét látok, aztán Herceghalomtól már erősebben torlódik a külső sáv. Mindenképpen, hogyha a főváros lennétek célba, akkor az átterelt belső sávot használjátok az M1-esen Pest irányába. Környén és Tatán is erős a forgalom, Komárom egészen nyugisnak tűnik, és akkor gyorsan rálesek még az élő térképen Esztergomra. Hát ott valóban azt látom, hogy ez talán a Kossuth-Lajos utca és környéke, ott azért van forgalom bőven.
3: Közben a meteorológusok azt mondják, hogy 22 fok van. Reggel, mikor jöttem, még egy ilyen egy-két csepes eset, de ennyi a max, tehát ma nem lesz több. 28-29 fokig melegedhet, sütni fog a nap, fölmegyünk 30 fölé bőven a hétvégén.
2: Úgyhogy nagyon-nagyon klassz idő lesz, most már jönnek szerintem tényleg a kültéri programok, meg a fesztiválok. Ezek közül a Vízzene Virág Fesztiválra nyerhettek tőlünk napi jegyet, egy nem annyira bonyolult kérdésnek a megválaszolásával. Mégpedig a következő lenne, melyik tóról írt dalt a Bagosi Brothers Company? A Gardató,
3: B. Balaton,
2: avagy C. Titi Kakató? Na hát erre a kőkemény kérdésre tessék nekünk válaszolni. SMS és Viber számunk 0620 978 975-ös. A helyes választ küldjétek el, vagy annak a betűjelét plusz a saját neveteket.
3: Közben nézek itt minden falat, SMS üzenet falat, bőven jönnek megfejtések. Egyébként van, aki rosszat küld, ami engem meglep.
2: Hát, mert hogy mondom, tehát, hogy ha Titi Kakatón járok...
3: A Gardatavon járok...
2: Na, azért mondom, ki jön ez? Ki jön ez, kérem szépen?
3: Van egy ház...
2: A katolikus. És Perúban, a Titi Kakatónál.
3: Na, szóval a szóvicekre kanyarodunk majd rá, ami egyébként...
2: Van egy ház, jaj, te hallod!
3: Na mi van, megjöttél?
2: Jaj, most esetleg.
3: Te melyik meccset nézed?
2: Nagyon rossz volt.
3: Hagyom a vallásos vicceket.
2: Van egy ház, hú, gyerekek. Jaj, és még ez még nem a szóvíz csütörtök, ez még csak
3: nem,
2: az előjáték.
3: Az jön majd, előjáték, igen. Szóval, hogy az jön majd, csak egy picit itt rápörögtünk, mert például nekem tegnap ilyen szorulásom volt emiatt, ezt el kell, hogy mondjam, ugyanis ebédnél kitaláltam egy szóviccet, és már volt bennem, hogy elmondom, sőt, mert majdnem elmondtam egy idegennek, mert azt hittem, hogy a Kata áll mellettem, és már majdnem oda mentem hozzá, hogy... Szerencsétlen nő mit szólt volna.
2: Azért gondolom, mert idén jön egy idegen, és elmondja, hogy roppant fárasztó szó.
3: Majd elmondom, hogy melyiket tudod azt, hogy na mindegy, de végül neki nem mondtam el, és akkor rá kellett ülnöm erre a poéra, hogy most arra megtartsam, és az a durva az egészben, hogy nekem ez frankon szenvedést okozott, hogy azt ott visszatartsam, és nem sokára megtudjátok, hogy mennyire rohadtul nem érte meg. Tehát, hogy...
2: Egyébként figyelj, lehet, hogy ezzel lehetne akár csajozni is. Most, ha Petra most hallgatod a műsort, akkor most kapcsolod.
3: De mi ilyen random szóviccekkel oda megyünk, hogy csajokhoz.
2: Igen, igen.
3: Mennyire kell ahhoz elkeseredett nőnek lenni, már írjátok már meg. De nem, miért?
2: De várjál, nem, elmondom, hogy mi lehet ennek a pszichológiai háttere. Igen. Jó, ez egy ilyen temus logika, tehát, hogy egy ilyen tök most én találtam ki.
3: Hozzad.
2: Hogy ugye, tehát nem az van, hogy hello, szia, mizu, meg hogy vagy, tehát, hogy ez legalább egyedi. Lehet, hogy fárasztó, lehet, hogy mondjuk egy ilyen alapjáraton elmebetegnek tűnsz egy kicsit, de hogy legalább valami olyan, ami nem jön szembe általában a csajokkal. Hát ki az, aki oda megy hozzájuk, és egy elvetemült szóviccel kínálja meg őket kapásból. Ugye? Tehát lehet, hogy ennek lehet egy olyasfajta hatása, hogy hoppácska, ez nem a megszokott, ez valami más, valami új.
3: Egyébként a jó csajok szeretik a szóvicceket?
2: Szerintem ez tök
3: vagy
2: megosztó.
3: Vagy nincs összefüggés?
2: Szerintem nincs. Ezt, látod, annyi mindent lekutattak már azok a nyomorult brit kutatók. Ezt még nem.
3: Ha mert nincsenek Angliában jó csajok.
2: Mondjuk igen, nem ismerik azt a kifejezést, hogy jó nő.
3: Mert a humorból megvan a száraz ott, azt tudom. Ja.
2: Hát de nőből is csak az van. Száraz.
3: Hát ebben most nem megyünk bele. Egyébként meg nincs tapasztalat. Szóval közben nézegetem itt az SMS falat, rengeteg üzenet jön erre, néhányan még a táborra reagálnak, viszont tényleg nem kicsi a tét. Vízzene Virág Fesztivál egy napjára lehet páros belépőt nyerni nálunk ezen a héten. És volt még valami, amit meg akartam veled beszélni, de most annyira nem jön.
2: Pedig... Tele vagy szorulásokkal.
3: Igen, most így belém ragadnak a gondolatok. De nem tudom miért, majd ha eszembe jut, akkor ezt is bedobom.
2: Jó, na, egyébként pedig az óra második felében, a szóvíz csütörtök után Andihoz egy tesztet, nem terhességít, meg nem hív, meg semmi, hanem egy ilyen általános műveltségi teszt, amit hát nem tudom, azt mondta, hogy érdekes kérdések lesznek benne.
3: Igen, van egy olyan érzésem, hogy bajban leszünk, mert itt nézegettük a két tesztet, amit mondott, hogy hoz, és az egyikből bedobott egy kérdést, és Roland már ott felhúzta magát, úgyhogy alig várom, hogy szembesüljetek ezzel ti is.
2: Hát annyira hülye kérdés volt, nem minden jó,
3: lesz,
2: jó, szóval.
3: Igen, van egy olyan érzésem, hogy bajban leszünk, mert itt nézegettük a két tesztet, amit mondott, hogy hoz, és az egyikből bedobott egy kérdést, és Roland már ott felhúzta magát, úgyhogy alig várom, hogy szembesüljetek ezzel ti is.
2: Hát annyira hülye kérdés volt, nem minden jó,
3: lesz, jó,
2: szóval,
3: lesz, jó,
2: szóval
3: lesz.
2: Ez majd kiventiláljuk magunkat, meg hát

0: kérem szépen, 5 perccel járunk 4:49 után, én közben így benyomtam egy ilyen random TikTok élőt, ha valaki így rám keres a TikTokon, mert most itt a saját csatornámon, akkor lehet nézni is a csodás fejemet.
1: És vagy nudista srác 64?
0: Pontosan, 69.
1: 69, bocsánat, igen, a 64 az a Lackó. Na, hogy az van, hogy így nézek rád, és mögötted valaki egy trikóban és egy ilyen, most pont megfordult, de egy ilyen szalmakalapban egy fűkaszával jön, és jön belőle a füst. Tehát elég ilyen horrorisztikus a jelenet.
0: Amúgy hagyján, itt kimentem most az előbb kicsit a folyosóra, valahol nyitva van az ablak, és így érezni is ezt a szagot. Tehát, hogy mögöttünk füvet nyírnak.
1: Igen, de hát ez nyilván adás alatt itt az ablaknál. Viszont jó, a stúdió nem jön be, nem szűrődik be, ami viszont jó hír. Ezt úgy látom, ez egy benzines fűkasza, de hogy ezt el akartam mondani, eszembe jutott végre, hogy miről akartam beszélni, hogy képzeld el, tegnap megláttam az első helyet, ahol 595 forint mínusz 20 forintra van a benzin, tehát hatósági ár és topgát, nem tudom minek hívják ezt, alá érkeztünk, lehet már kapni olcsóban. Persze nagyon sok hely korrekt ebben, mert ugye még nem szüntették meg ezt a stoppot, úgyhogy nagyon sok helyen már ugyanők 500 forintért megkapják a benzin, de nekünk még a hatósági áron adják, ezt meg is lehetne tartani még egy darabig, de megtört a jég, nem lesz 1000 forint a benya.
0: És akkor mi, pesgőt bontottál, vagy mi?
1: Hát igen, és meg is kellett várnom, amíg kiszáll az alkohol utána, de megérte megállni emiatt egy 2 órára páty mellett.
0: Ja, akkor aludtál, értem, akkor csillat.
1: Igen. Na. De ez tök jó hír. Örülsz?
0: Tényleg, persze, hogy hát ki ne örülne. Hát figyelj, ha a benzinára csökken, akkor mindenki örül.
1: Gondoltál van erre, hogy örülni fogok majd a mennyi a mínusz 20, a 575 forintnak, amikor még ilyen 280-ért tankoltunk?
0: Fú, tehát ezeket az időket visszasírjuk, ugye? Nagyon pár éve. Na ja. Kérem szépen, szóvíz csütörtök rovatunk jön, ezért is nyomtam be ezt a random TikTok élőt, mert ez egy ilyen kellően fárasztó, agyzsibasztó rovat.
1: Gyilok lesz.
0: Úgyhogy áradjanak a fárasztó szóviccek minél több helyen. Azt beszéltük, hogy én kezdem, ráadásul előre is elnézést kérek, de egy angol nyelvűvel fogok kezdeni. Ezt egy nagyon kedves barátomtól kaptam meg, úgyhogy köszi Kinga.
1: Kell hozzá nyelvtudás?
0: Hát, hogy valamennyi minimális kell,
1: tehát
0: igen.
1: Az a kevés ember, aki tud nevetni ezeken a szarvicceken, azt is most még megfelezzük?
0: Még azt is, hát még minimum megfelezzük, mert hogy rögtön egy ilyen kis angol nyelvvel indítunk. Figyelj, mondom, koncentrálj, kell hozzá. What do you call a man without a body and a nose? Nobody knows. Nem ezt akartad eljönni. Én kérek elnézést.
1: Nagyon rossz. Köszönöm szépen, Kinga.
0: Igen,
1: Kinga, köszönöm szépen, ezt a remek. Jó, akkor most megtudjátok, hogy mi az, amit én tegnap nem osztottam meg veletek, és a menzán én magam találtam ki. Figyelj, hol laknak a zöldségek?
0: Várjál, próbálok a fejeddel gondolkodni. Nehéz.
1: Az nehéz lesz.
0: Nehéz.
1: És még nem sírsz. Szóval hol laknak a zöldségek?
0: Nem tudom, balkon?
1: Az se rossz, de karfi ólban. És aztán megettem a rántott karfiolomat. És nem mondtam el nektek, és kibírtam.
0: Ez jobb lett volna, ha most sem mondod.
1: Az oda, hogy nem, baromira nem érte meg emiatt szorulni.
0: Jaj, figyelj csak. Mit mondasz annak az embernek, aki beszervezi még két barátját, hogy olcsóbban vegyen kalapot?
1: Három kalap. Egy kala, három pizza.
0: Nem, nagyon rossz mondtam, vagy. Emelem kalapom.
1: Jézus.
0: Emelem.
1: Tök ezt kitalálta. Az is ilyen kipihent ember lehet. Jó, miről lehet megismerni az igazi matematikust?
0: Nem tudom.
1: Ezt nem találod ki, de jó. Arról, hogy nem halmozza az élvezeteket, hanem élvezi a halmazokat.
0: Oké. Ha két rabbit várunk, melyik ér ide előbb?
1: Nem tudom.
0: Hát a hama rabbi.
1: Yeah. Miből következtethetünk arra, hogy egy radiológus boldog? Ezt ki tudod találni?
0: Hát is sugárzik.
1: Sugárzik az arca.
0: Mire gondol a szerelmes természetgyógyász?
1: Na?
0: Csak rád.
1: Ez jó.
0: Ugye, ez jó volt, az nekem is tetszett.
1: Mi szükséges a sörös láda cipeléséhez?
0: Rekeszizom.
1: Imádom, ez annyira jó.
0: Ja, ezt kitaláltam.
1: Szép.
0: Figyelj, miért viszket a boxoló?
1: Mert kiütéses.
0: Mert kiütés kapott.
1: Jó, és ez most fog utálni a hallgatók fele, de ezt muszáj bevállalnom. Imádom. Hogy hívják azt a nőt, aki értelmi képességeinek 99%-át elvesztette?
0: Sejtem a választ, de nem vagyok hajlandó ehhez adni a nevemet, a hangomat, az arcomat, a semmit. Tök jó, hogy közben megyünk TikTokon.
1: Jó, én bevállalom, özvegy.
0: Lehet utálni Rénül kollégát, az utálkozó üzeneteket várjuk. SMS és Viber számunk 0620 978 978. Én pedig természetesen elhatárolódom tőle.

0: Elhozzuk nektek a szombatesti pörgést! A szombatesti pörgést! Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolunk nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Egy legenda érkezik a Tatai Üreg tópartjára. Bikini, élőben a Rock-szigeten. Június 28-án ikonikus dalok és az a hamisítatlan rock and roll hangulat vár rád, amit generációk óta mindenki ismer.
2: A Bikini koncert nem csak zene,
1: hanem emlékek, életérzés és egy felejthetetlen nyári este a Vízzenevirág Fesztiválon.
2: Jegyek kaphatók a www.vizzenevirágfesztivál.hu oldalon.
1: 4 nap, végtelen élmény.
3: A tanév vége zárul, a nyár lehetőségei kinyílnak. A Plazma Center pedig segít, hogy a lehető legtöbb élményt gyűjthesd össze. Életed 5. plazmaadásától kezdve érvényes diákigazolványod felmutatásával, minden egyes látogatásod alkalmával, plusz 2000 forint juttatással háláljuk meg, hogy a szünidő alatt is szakítasz időt az életmentő segítségnyújtásra. Nagyon sok szeretettel várunk egész nyáron. A részletekért és időpontfoglalásért irány a plazmacenter.hu oldal.
4: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánl.

0: Na hát itt vagyunk 8 perccel fél 9 után.
1: Ez volt a csak a miért.
0: Csak. Te mi vagy? Horrió lesz és a végtelen. Na, én már lassan 9 perccel járunk fél 9 után. Mondjuk gyorsan játékkérdést, jó? És utána akkor Andrea hozza az idegesítő tesztjét. Na, most egy kérdésre engem már felhúzott, de mindegy. Melyik tóról írt dalt a Bagosi Brothers Company?
1: Hey.
0: Ez a kérdésünk. Tehát Bagosiék melyik tóról írtak dalt? A. Gardató.
1: B. Balaton.
0: Avagy C. Titi Kakató.
2: Mm-hmm. Titi Kaka. Jól van.
1: 3800 méteren van.
2: A
1: legmagasabb hajózható tó.
2: Jól van.
1: Ilyeneket tudunk.
2: Jó.
1: Mi? Én Rolandtól tanultam ma reggel.
2: És mi? Akkor már tudjuk, hogy ki írta ezeket.
1: Nem fürdenél meg a Titi Kakában?
2: Titi Kakában nem, de Gardatóban, igen.
1: Nyakig ér a Titi Kaka.
0: Ha Titi Kakán járok, enyém a világ. Hát pont jó kijönni szerintem.
1: Amúgy szerintem igen, meg, ha Gardatavon járok, az sokkal jobb.
0: Ugye?
1: Az is öreg tavon járok, vagy a Velencei tavon, azon már lehet járni.
0: Tehát, hogy... Azon már igen.
1: Figyelj, annyit csak nagyon gyorsan, hogy itt bejött Kata, elmondta, hogy milyen táborba mennek a gyerekek, és hogy vannak olyan gyerekek, csak még az előző témához, akik nem mehetnek el a táborba, mert rosszak. Tehát, hogy ilyen a mikorunkban is volt, de most úgy csinálják ezt a tanárok, hogy azoknak a szülőknek nem szólnak, hogy van a tábor, szerintem zseniális. Csak egy javaslat, a tanároknak, ha rossz a gyerek, ne azt mondjátok a szülőnek, hogy nem mehet, hanem amennyivel rosszabb, mint a többiek, annyival legyen neki drágább.
0: Ja. Rosszasági felár.
1: Van az a pénz, amiért felgyújthatja a kunyhót.
2: Jaj.
0: 0620-97-8-97-8-5-ös. Már beszóltál a nőknek, most beszóltál a tanároknak, meg a szülőknek.
1: Most neked fogok, mert fölhúzod magad a kvízen majd. Tetszeni fog, hogy így bepiszkosulsz.
0: Nem, aztán majd okosak leszünk.
1: Na, hozzad.
0: Vagy nem. Na,
1: milyen kvíz az, Andi? Mit tudunk meg?
2: Hát mindenfélét megtudtok majd bizonyos dolgokról.
0: Bár nekem közben egyébként eszembe jutott egy gondolat.
1: Mi?
2: Egy gondolat bánt engemet, ezt kiírta.
0: Nem, az Andi bánt minket.
1: Az biztos.
0: Mi, mondjuk, kezdjük ezzel a kanárissal, jó? Vagy
2: jó,
0: nem tudom, az első?
2: Az első, igen.
1: Ez elhúzta fel.
2: Egyébként csak, hogy ne a portfolio.hu-n találtam, tehát, hogy nem én csináltam. Ne engem bántsatok. Szóval, portfolio. Milyen állatról kapta a nevét a Kanári-szigetek?
1: Mire, Roland?
0: Hát Kanáriról, csezd meg, igen. De aztán az jutott eszembe, mintha egyszerűen olvastam volna valamit, hogy a szigetről kapta nevét a Kanári, és nem fordítva. De akkor ez a sziget madár. Vajon miről kapta a nevét, ugye?
1: A Kanári az egy madár, nem?
2: Na gyerekek, akkor és mondhatom abból... a lehetséges válaszokat, mert nem muszáj el magunk saját kútfőből megfejteni.
1: Még az előző rovatra visszautalva, akkor van nőstényári is?
0: Kanári, igen.
1: Mondjad.
2: Ja, igen.
1: Vagy van villanári.
0: Meg ha van hímző stúdió, miért is nőző stúdió?
2: De ezt egyébként hagyjátok már meg, légy szíves, a
0: szóvic csütörtök, már túl vagyunk.
2: Idegesítő szóvic csütörtök.
0: Túl vagyunk.
2: Ja, azért mondom, hogy most már hagyjátok abba.
0: Jó, erre innom kell.
1: Nagy merítés.
2: Addig mondom a válaszlehetőséget.
1: Nagy merítés itt a Kanál Örrinél.
2: Na, szóval, énekes madár, kutya, kígyó vagy majom?
1: Biztos becsapás, és hogyha sziget, akkor ott majmok vannak. Én azt mondom, hogy majom, mert a kanári madár ugye a szigetről kapta a nevét, akkor biztos van ilyen majom.
0: Várjál, viszont a...
1: Uh-huh. Egy hím majom, aki az árvíz környékén mászkált a kanári.
2: Hím a kan majom, azért lett kanári.
1: Ott mászkált az árban.
0: Mondtam már neked, hogy ordinári módon tudsz hülye lenni?
1: Mondta, hogy téged foglak fölcseszni most. Még hány kérdés van, jobb.
0: Várjál, de én közben okos vagyok.
1: Majom.
0: Én közben gondolkozom. Jó, hát majmozzá. Na, nem nekem az jutott eszembe,
1: de én
0: hogy...
1: De okos vagyok. Hát kösz.
0: Hogyha viszont próbáljuk nyelvészeti szempontból megközelíteni, mert hogyha nem az állatról kapta a nevét, akkor nyilván valamiről kapta, akkor viszont próbáljuk meg az etimológiáját ennek levezetni.
1: Mit mond a majom?
0: Ez valami szamármajom keverék.
2: Amúgy csak 10 van, szóval 10 kérdés van, szóval gyorsan fejtegessél.
0: Jó, szóval nekem az jutott eszembe, hogy a kutya latinul az canis. Úgy van, hogy canis, mert tanultam latint. Tehát, hogyha viszont etimológiailag ez, amit hozzá tudok kötni, akkor lehet, hogy a kutyák szigete. És akkor viszont akkor lehet, hogy. Mert az áre az egy létező latin, tehát na azt lehet úgy ragozni.
1: Az a durva, hogy nagyon tisztellek a tudásodért, de ha ezek után én nyerek, akkor sírva menj ki innen.
0: Az lehet, de na én mondani. Ezt most levezettem.
2: Hát sajnos nem te fogsz nyerni egyébként, mert igaza van a Rolandnak. Mert ugye nem Kanári szigetek, hanem Gran Canaria. Tehát, hogy... És ugye...
0: Akkor tényleg kutyák szigete?
2: Igen.
0: Na.
1: De hogy lett ebből madár?
0: Na ez az, hogy utána azt meg miért? Mert lehet, hogy láttak ott egy ilyen madarat, és
1: az
0: azt elnevezték.
1: Van az a kis szőrös kutya, amit elvisz a sas. Lehet, hogy abból lett.
0: Elvisz a sas, az elvisz egy énekes volt.
1: Andi, kettes kérdés.
2: Melyik volt az év leghosszabb hónapja Magyarországon 2025-ben?
1: 2025.
2: Augusztus, január, október vagy december? Gyorsan választatok, most ezzel ne gondolkozzatok szerintem, mert...
0: Leghosszabb.
2: Uh-huh.
0: Legrosszabb.
1: Hát vagy az eleje az évnek, vagy a vége. Tehát hogy a, vagy a december, vagy a január. A január az mindig szíves, mert késő jön a fizu.
0: Akkor december.
2: Hát akkor legyen október.
0: Jó, ne!
1: Közrejátszik az Oktoberfest?
2: Persze, mindenképpen.
1: Tovább?
2: Na, milyen néven született Blaha Lujza? Borúzs Ilona, Spicer Gyöngyi, Penci Mária, vagy Reindl Ludovika?
0: Én betippelem Reindl Ludovikát.
1: Az abban én is azt akartam, D.
2: Hát de mondhatjátok ugyanazt.
1: Jó, akkor D.
2: Jó, jó, ez helyes, igen.
1: Köszönjük szépen. Nagy tudásúak vagyunk.
0: Aztán én ezt tudtam. A Blaha Lujzián a zenekart.
1: Így.
2: Melyik egy
1: nem... Meg a Thailand-et.
2: Ez a borant.
1: Igen?
2: Ezt is tudni fogjátok. Melyik nem egy létező filmparódia címe az alábbiak közül?
1: Ezt tudni fogjuk.
2: Robin Hood, a fuszeklik fejedelme, űrgolyhók, Idaho James és megfojtott viking mocsara, Dracula halott és élvezi.
0: Hát a C3-as, amit nem tudok visszamondani.
1: A Dracula halott és élvezi, igen, kedvenc és... filmünk. Renfield, te nagyon hülye.
2: Igen.
0: Igen.
2: Én is imádom.
1: Ezt nézzétek meg, ha nem lehetett.
2: Jó, ezt meg ki fogjátok tudni következtetni. Az alábbiak közül melyik idézet híresült el Winston Churchill szálló igeként? Bár nagy valószínűséggel a német propaganda terjesztette el.
1: Hozzatok viszkit.
2: Életünk legszomorúbb vonása az, hogy a tudomány gyorsabban gyűjti az információkat, mint a társadalom a bölcsességet.
1: Hű.
2: Adjanak valakinek egy kérdőíves lapot és hazudni fog. Csak azt a statisztikát hiszem el, amit én magam hamisítottam.
1: Stimmel.
2: A statisztika olyan, mint a bikini, sok mindent megmutat, de a lényeget eltakarja. Ez nagyon jó.
1: Jó, nyilván tudjuk, igen, a statisztikás, igen. És egyébként a kettes is tetszett nekem, azt mond még egyszer, az jó.
2: Adjanak valakinek egy kérdőíves lapot, és hazudni fog.
0: Az is jó.
1: Ez tök jó, nem tudom, ki mondta, de jó.
0: Igen.
2: Igen. Jó, itt egy zenei kérdés.
0: Na.
2: Hányszor hangzik el a balatoni nyár kifejezés a KFT balatoni nyár című slágerében? 3, 7, 12 vagy 19?
0: Létezik, hogy fölhívjam el Ár Andrást, és megkérdezzem?
1: Ez nagyon durva. Hányszor hangzik el? Koncerten vagy lemezen?
2: Hát,
1: ez a koncerten előfordul, hogy nem
2: hát
1: jön az.
2: Hát ott előfordul, de szerintem a lemezen.
1: Rohadt sokszor. Mennyi volt a legtöbb
2: 3,
1: alatti?
2: 7, 12, 19.
1: Mert 12.
0: Én akkor 19.
2: 7.
0: Csak 7.
1: A szerelem hányszor van Rúzsa Magdi dalában? Szóval aki számolja már össze. Az brutál.
2: Igen. Mit kergetnek le a dombról egy verseny keretében, amelyet...
0: Sajt. Igen.
2: De igen, erről beszéltünk már amúgy egy párszor. Jó, mehet a következő.
1: Hát azok meg is halnak, és páran, na jó, nem, de törik mindenüket, tehát úgy megindulnak a dombon. Igen? A sajtot már senkit nem érdekel.
2: De ezt amúgy tök könnyű legurítani, én nem is értem, hogy miért. Na mindegy. Szóval...
0: Próbáljának meg egy vízilovat, érted?
2: Hát de
0: érzem.
2: Most nem, vagy egy tehenet. Hát
1: de... Ja, igen, és meg kell közben fejni. A dombon egy meg kell fejni.
2: Az jó. Szóval, melyik egy J.R.R. Tolkien könyvbeli előfordul... Na, szóval, hú, gyerekek.
1: Ez egy gyűrű.
2: Szóval, melyik egy J.R.R. Tolkien könyvben előforduló karakter, és nem egy IKEA szék márka neve az alábbiak közül?
1: Jó, ez mekkora ötlet! Mekkora ötlet!
2: Loberget, Celeborn, Rosenthorpe, vagy Flinten?
1: Szerintem én ülök Rosenthorpon.
0: Lehet, hogy még feküdnél is.
1: Mondjad még egyszer.
2: Loberget, Celeborn, Rosenthorpe vagy Flinten?
0: Jó, én szerintem a Celebornra tippelek.
1: Én az utolsó hárman ülök.
2: Most akkor melyik legyen?
1: Az a kitalált, ki se tudom mondani.
2: A Loberget?
1: Az a színész.
2: Jó, a Roland volt, a Celeborn.
0: Celeborn, tessék, a híres Celeborn.
1: Tehát ha abba beleülök, az gáz. Te tudod, melyik karakter?
0: Hát figyelj! Nem gáz, csak egészen új élmények érnek.
1: Hogy érják, csak hogy
2: szerintem ő valami mellékszereplő lehetett, nem? Vagy...
1: Merjem.
2: Bár mondjuk én csak az első három filmet láttam, az utána lévőket, meg a sorozatot már nem, szóval...
0: És lehet, akkor a végén kijön egy ilyen nagy...
2: Lehet, hogy Celeborn...
0: Hegyomlás.
2: Celeborn, úgy van írva. Vagy
1: azon, ahogy te mondtad, Roland, úgy kiadta nekem Dolácsali Robertet.
2: Igen,
1: nem tudom,
2: én
1: miért.
2: Is azért néztem, mondom, hogy keresére.
1: Hogy írjam?
0: Celeborn.
1: Celeborn. Az nem tudom, hogy a Celeborn miért adja ki. Jaj, hát ő a hosszú... Jú, a Petra mérges lesz rám, hogy ezt nem tudom. Hát ez a hosszú, hogy tündes
2: lehet. Ja. Ja, de ez tényleg. Nem az a tündes rác, akire te gondolsz szerintem.
1: Mert ez az Aragorn, nem? Akit én tudok.
2: Nem, az Aragorn a király.
1: Jó, én nem néztem ezt. Hogy hívják
2: a végén.
1: Akkor őt, hogy hívják a király, én gondolok, a csinos tündesrác hosszú szőkajjal.
2: Most nem jut eszembe a neve. Izé játszotta a...
0: Csinos tündesrác, azt mondja.
2: Katy Perry férje, volt férje.
1: Hosszú hajú tündesrác, merje.
2: Nem fogja kidobni.
1: Ájaktokat ad, meg lölött.
0: Hosszú hajú tündejre, meg a kiszállt, hogy
2: Katy Perryre keres, Katy Perry volt férjére, keres rá.
1: Kati.
0: Katipen. De
1: most
0: de gyerekek, közben haladjunk már a kvízzel is, mert mindjárt vége az
2: órának. Most már engem is érdekel.
1: Rohadtul idegesítő.
2: Nem ő.
1: De hány férje volt ennek?
2: Oliver Bloom, vagy milyen Bloom? Valamilyen Bloom.
1: Orlando Bloom.
2: Meg vagyunk. Igen, akkor Orlando Bloomra keres rá. Orlando Bloom.
1: Erre rászálljuk ezt az
2: orrát. Gyűrűk ura.
1: Nem írta meg még senki?
2: Jaj, most nem jut eszembe.
0: Szeretik hallani, ahogy szenvedtek.
1: Orlando Bloom, gyűrűk, csak közben meg rohadt lassú a dolog, mert ugye live-ozunk.
2: De a gyűrűk urát...
0: De őt nem Legolasznak hívták
2: Legolasz,
0: abban?
2: Legolasz,
0: de Legolasz.
2: És végig tudta, és megvártam, amíg izé kiszállni. Most nekem sem jutott eszembe.
0: Én nem szeretem a gyűrűk urát, de...
2: De amúgy abban jól nézett ki, igen. Na, szóval menjünk tovább.
0: Én is csak azért tudtam.
1: Ezután a kis 5,5 perces intermezzo után...
2: Egy kis zárójel.
1: Tudod, én egyébként így szoktam beszélgetni a filmekről. Az kinek, a kiének, ahogy? Oké, mind van még.
2: Jó, hány évig tartott a 100 éves háború? 100, 116, 72 vagy 95?
0: 116.
1: 116.
0: Ja, ez történelmi kérdés, ezt tudjuk.
2: Igen, igen. Milyen gúny nevet kapott az első magyar nemes?
1: Csicska.
2: Aki... pottyantós vécét építetett magának.
1: Ja, jó.
2: Én kérek elnézést, ha válaszol, válasz lehetőségek
1: fel. Ezt egyszer régen tudtam.
0: Vállalható, vagy csúnya szó is van benne?
1: Hát mit csúnya lehet?
0: Hát a szar még belefér.
2: Igen, az benne van.
1: Jó. Bélsár. Bélsaras.
0: Bélsár herceg.
2: De ezt nem tudom másképp sajnos.
1: Fisi-fosi gróf.
2: Szóval, amúgy ez a legviccesebb gyerekek. Tehát, hogy pallontojó.
1: Ez az.
2: Deszkán fosó, lécen székelő, vagy polcon szaró.
0: Szerintem polcon nem. Szaró, nekem az rémlik.
1: Nem.
0: Nem?
1: A pallós volt. Pallontoló, vagy mi volt?
2: Pallontojó.
1: Pallontojó, az lesz.
2: Na, te maradsz a
0: polconszaróna?
1: Tényleg?
0: Polconszaró, nekem ez beugrott.
2: Igen.
1: Pedig én ezt egyszer tudtam. Na, ennyit a memóriámról.
0: Hát pallon, polcon, na, majdnem jól emlékeztél.
1: Mennyire jó.
2: Egyébként, ha valaki szeretné tudni, akkor itt van, hogy ki volt ő. Sarajáni György Szatmári nemes építetett Sarajáni. Magának először pottyantóst.
1: Bél Sarajáni.
0: Köszönjük szépen. Ma is érdemes volt velünk tartani. Már csak ezért az utolsó kérdésért is.

0: Ez a Forrás Rádió, a Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nyomjatok!
2: Amikor a Pornograszt színpadra lép, ott nincs egy helyben állás. Június 28-án az Öreg Tó partja megtelik zenével, tánccal és azzal a felszabadult hangulattal, amit csak ők tudnak megteremteni. Ne maradj le! Ott a helyed a Vízzenevirág Fesztiválon. Vedd meg jegyed még ma a www.vízzenevirágfesztivál.hu oldalon. 4 nap, végtelen élmény.
1: Szépen!
3: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Pszt, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben! Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Filmforgatás miatt hétvégén lezárják az M2-es metró egy szakaszát Budapesten. Úthasználati díjat vezettek be a városon áthaladó nehézgépjármű forgalomra Nyárádszeredában. Útlezárások lesznek Tatabányán a plac miatt. Hittaler Andreát hallják, a mikrofon mögött jönnek a részletek. Filmforgatás miatt szombaton és vasárnap nem közlekedik az M2-es metró a Deák Ferenc tér és az Őrs vezér tere között. Az érintett szakaszt június 20-án üzemkezdettől június 21-én üzemzárásig zárják le, közölte a BKK. A pótlóbuszra az Őrs vezér terénél a Fehérúti autóbusz végállomáson, illetve a Kerepesi út befelé vezető oldalán az Őrs vezér tere után is felszállhatnak. A járat a Deák Ferenc térről a 9-es autóbusz Kőbánya irányú megállóhelyéről indul. Sajtóinformációk szerint Schwarzenegger és Sharon Stone szereplésével forgatnak amerikai akciófilmet Budapesten a Stadionok állomás alagúti részében. Úthasználati díjat vezettek be a városon áthaladó nehézgépjármű forgalomra Nyárádszeredában az A8-as autópálya közelében zajló útépítési munkálatok miatt, jelentette be szerdán az Erdélyi Város Önkormányzata. A Maros megyei kisváros vezetése közösségi oldalán közölte, hogy az autópálya építés miatt jelentősen megnőtt a nehézgépjármű forgalom a városban. A 135 és a 135A jelzésű megyei útszakaszokon június 6-a és 16-a között több mint 2800 teherautó haladt át. A helyi önkormányzat döntése szerint a 7,5 tonnánál nagyobb járművek tulajdonosainak 20 tonna alatt napi 32 lej, 20 tonna felett napi 106 lejt kell fizetnie járművenként. A díjat egy hónapra vagy egy évre is ki lehet fizetni. Ismét megrendezik június 19-e és 20-a között a plac elnevezésű rendezvényt Tatabányán, a Megyeháza téren és az Árpád téren. A rendezvény zavartalan lebonyolítása érdekében ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani Tatabánya belvárosában. Június 19-én pénteken 13 órától, várhatóan június 21-én vasárnap reggel 6 óráig teljes útlezárás lesz érvényben a Komáromi utca, Álmos vezér utca és a Béla király körtér közötti szakaszán, valamint a főtér és a Köztársaság útja közötti területen. A mélygaráshoz vezető út szabadon használható, a rendezvény ideje alatt a mélygarás zavartalanul üzemel. A szervezők kérik a közlekedők és a környéken élők türelmét és megértését az ideiglenes forgalomkorlátozások miatt. Az érintett útszakaszok környezetében a közlekedés a rendezvény időtartama alatt a kijelölt kerülő utakon biztosított lesz. Mozdítsd meg környezetedet címmel rendeznek programot június 20-án szombaton környén. 9 és dél között a sportpályán kereszttesztel színesített kerékpáros ügyességi versenyre várják a vállalkozó kedvűeket. Nevezni a helyszínen lehet saját kerékpárral.
0: Időjárás.
1: Ma napos időben lesz részünk, és az előrejelzések szerint esőre sem kell számítani. 26 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
0: Termék megjelenítést tartalmaz.

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kávé

0: telefonnál Illy és Roland és Rédl Ádám. Illy és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Hoppá, hirtelen a semmiből, itt a kórus, a vastapsal. Bárány hol van? Hiányolom a barit.
3: Bárány az nincs, kecskén van most.
2: Akkor kecske.
3: Jó hangos kecske, nem?
2: Ja, ez hangosabb volt, mint a taps.
3: Hát igen, mert ugye szerette volna, hogyha túlüvöltheti a tapsoló tömeget.
2: Igen, köszönjük szépen meg Eleknek. Na, kérem szépen, itt vagyunk 9 óra után, szépen lassan már 5 perccel. Indítjuk a Buenos Morgan utolsó óráját, utolsó esély arra, hogy nyerjetek, mármint ma, mert aztán holnapra is jut majd még páros napi jegyünk a Vízzene Virág Fesztiválra. Nyilván a nyertes választhatja ki, hogy melyik napra kéri majd ezt a bizonyos belépőt. A mai kérdésünk így hangzik, melyik tóról írt dalt a Bagosi Brothers? A Gardató,
3: B. Balaton,
2: avagy C. Titikakató? Hát szerintem bármelyikről lehet remek dalokat írni.
3: Hogy kedvet kaptam ez utóbbihoz most már ellátogatni.
2: Ugye? Peru és Bolívia határa talán, 3800 méter magasan. Nem.
3: Nem, tehát ezt még nem láttad személyesen, csak úgy tetszik.
2: Csak hallottam a Bagosi dalban, igen. Hogy
3: ja, hát hallottad a dalban,
2: a
3: és akkor rákerestél.
2: A Titikakatón járok enyém a világ.
3: Amúgy
2: persze.
3: Az is nagyon érdekes. Tehát a legmagasabban lévő hajózható tó. Nem lehet minden tavat hajózni? Rárakod a hajót, azt mész.
2: Hát így jött a logikáddal végül is, igen. Bár csak ilyen egyszerű lenne az élet.
3: És ha nem fér rá a hajó, akkor ez nem tó.
2: Figyelj, tulajdonképpen én azt tanácsolnám mondjuk egy-egy ilyen, mondjuk a kurászói válogatottnak. Ja, egyébként 0620-97-8-97-85-ös, ez a Viber meg SMS számunk, ide küldjétek el a helyes választ, meg a saját neveteket.
3: Én meg neked mondom, hogy a, mielőtt itt a tavakról mondasz okosokat, csak mondom, hogy én egy tót lányt vettem el, szóval én mindent tudok a tó témakörből.
2: Igen, na szóval, hogy a te egyszerű logikáddal egyébként mondjuk elmehetnél foci szövetségi kapitánynak. Mondjuk elmész Curaçaóra, szép hely szerintem, majd keressünk képeket, vagy keressél, mert szép. Amúgy is már tudod három játékos nevét.
3: Igen, az már tegnap tudtam.
2: De
3: igen,
2: már elfelejtetted.
3: Van a kedvencem, meg annak a tesója, meg van a kapus.
2: Meg van a rum. Akit a kapus a rum, ugye? Azt hiszem rumnak hívják.
3: Igen.
2: Szoba kiadó. Na, tehát a futball is egyszerű játék, és akkor ilyen utasításokat adnál nekik, hogy fölállunk, ellenféllel szembe, támadunk előre, megnézed, milyen színű mezben vagyunk, na, olyat látsz, neki passzolsz, viszitek előre a labdát, meglátod a kaput, oda berugod, gól. Na, ezt kell csinálni sokszor, és
3: nem. Nem, én nem ilyen edző lennék, én úgy nyomnám, hogy 4-3-3-2, Párduc jobbról balra, Zsé taktika most. És nem mennének semmit szólni, mert tudják, hogy én vagyok a főnök, csinálnák.
2: Figyelj, a Gangsta Zolinak van egy ilyen videója, majd ezt megmutatom, amikor ő a taktikai utasítást edzőként. Na, az valami hasonló.
3: De így működik, jó?
2: Így,
3: mert
2: így.
3: Ezeket szerintem, érted, ott biztos, hogy nem mernek visszakérdezni. Hát én láttam úgy, most nem nevezem nevén, láttam úgy kézilabda edzőt, hogy azt hiszem, hát nem tudom megmondani, milyen nemzetiségű, de valami balkáni sráccal próbált angolul beszélni, úgyhogy ő se tudott angolul, meg a balkáni srác sem. És hogy ott hogy ment át az utasítás, meg mi valósult meg a vágyodból, az jó kérdés.
2: Hát ez olyan, mint amikor a Mocsai Lajos volt a szövetségi kapitány. Őt, ha valaki látta szakérteni, na, hát ő állítólag kapitányként is így tartotta a taktikai utasításokat, hogy nagyjából az egy mondatát 10 szóból, abban volt egy névelő, egy kötőszó, a többi meg szakkifejezés.
3: De go and goal?
2: Ja nem, hanem ő komolyan, tehát ő nagyon durva szakkifejezésekkel tudott magyarázni, és úgyhogy sokszor még szerintem olyanok se értették, akik amúgy értettek a kézilabdához.
3: Ez szép. Egyébként nálunk, tudod, mik a taktikák? Mert mindenhol szokott lenni ilyen, hogy 2-es, meg 32-es, meg néha ilyen neveket adnak neki, mit tudom én, állatokról, vagy valami, és akkor benyomják, hogy most akkor a leopárdot nyomd. Nálunk italok vannak, rövid italok.
2: Ez hol?
3: És akkor mondják a női csapatnál. És akkor mondják, hogy most jelzeg a Jégert.
2: De így?
3: Aha, tök jók vannak.
2: Na, ilyet még nem hallottam, látod az eredeti. Na, ebben az órában hozzuk majd a naphírét. Én fogom hozni most a naphírét.
3: Te találtad.
2: Igen, mert hogy képzeljétek el, hogy egyre több a parkolói koccanás, és hát erre reagált például a Vármegyei Rendőrkapitányság. Ugye ők posztolták ki, hogy mostantól, hogyha meghúzod más valakinek a kocsiját a parkolóban, és nem hagysz ott cetlit, nem hagysz elérhetőséget, akkor igen komoly felelősségre vonás járhat ezért, például bukhatod a jogsidat.
3: Ez egyébként szerintem nagyon jó, nagyon üdvös, vegyük át végre, az elmesélem majd, hogy a kocsim hol van meghúzva ilyen módon, de szerintem bárkinek a bármiét meghúzod, büntessenek meg rendesen.
2: Így van, mindenki gondoljon, amire csak szeretne.
0: Csak slágerek! Ez a

0: A végén lemerült az elemes kacsa.
1: Hát az ilyen, nekem tegnap este le kellett mennem elemért, mert elromlott a buborékfújó kis vízipisztoly, és nem volt elem, és kellett elem.
0: Aha, szóval nektek...
2: És ezt mindenféleképpen még aznap el kellett intézni.
1: Igen, el kellett intézni, mert hajnalnak volt egy elesés a játszótéren, ami után felállt és játszott tovább, de otthon rájött, hogy ez igazából neki nagyon fáj, és kárpótolni kellett.
0: Aha, most hogy fogja a gyerekre, tudod? Igazából neki kellett a kádban ő az, aki fújja a buborékot a vízipisztolyból.
1: Már megint, apa már megint elfújta. Apa elfújta az összes bubit.
0: Igen.
1: Megint le kellett menni elemért. Hát Andi, nálad lett volna elem, nem?
2: Nálam van egyébként, igen. Na. Képzeld el.
0: Tovább viszel ezt a gondolatot?
1: Nem.
0: Ugyanaz jutott eszedbe, mint nekem?
1: Nem jutott, hogy én semmire nem gondolok.
2: Nem, semmire nem
1: gondolataim. Jól, polcon szaró.
0: Az, na, gyerekek, hozom a naphírét, ezúttal én belefutottam ugyanis a Komárom Esztergom vármegyei rendőrség posztjába, és a tatabányai...
1: Ha belefutsz, ez a baj.
0: Igen. A tatabányai autósok figyelmét hívják fel elsősorban. Azt írják, hogy az elmúlt időszakban egyre több olyan eset történt, amikor egy járművezető parkolás közben nekiütközött, vagy meghúzta a mellett álló gépjárművet, majd a felelősség vállalása helyett, ugye az adatai hátrahagyása nélkül egyszerűen elhagyta a helyszínt, és azt írják, hogy az elkövetők beazonosítását követően a jogszabályok által lehetővé tett legszigorúbb szankciókat alkalmazzák, tehát amennyiben valaki kárt okoz, majd a helyszínről az adatai megadása nélkül távozik, a pénzbírság mellett a jármű vezetéstől való eltiltásra is számíthat.
1: Nagyon helyes. Én erre úgy vágytam, és terjesszük ki. Tehát ez most akkor egyelőre nyilván itt gondolatban van meg, hogy megcsinálják, és akkor először itt lenne a környéken, ugye? Tehát, hogy ez még az én kerületemet nem érinti.
0: Ja, hogy te még ott akarsz törni, zúzni, úgy tervezed?
1: Nem. Az én autómat, hogyha megnézed körbe, akkor az gyakorlatilag egy Dodge Jam. Tehát Budapesten annyian megcsinálják azt, hogy úgy megkarc, ez még jó, nem nézi senki, tovább megyek, elmegyek, stb. Múltkor szemtanúja is voltam egy ilyennek, és szerintem ez teljesen a minimálisan elvárható emberségesség, hogy ott hagyod a dolgot. Én, nekünk tavaly volt egy ilyen, ráadásul pont itt a Vízzenevirág Fesztiválnál, hogy beletolattunk egy picit egy ilyen parkolóautóba, szinte semmi nyomot nem hagytunk, de mi is megkerestük a tulajt, hagytunk cetlit. Tehát, hogy szerintem ez az alap, és ha azt mondod, hogy csak itt nálatok a környéken lesz ilyen, akkor én fülön csípem azt, aki az én autót megkarcol, és áthúzom ide Tatabányáig, hogy csináljanak vele valamit, mert szerintem az idegesítőbbnél idegesítőbb helyzetekből ez az egyik leggázabb. Vigyázok a kocsimra, és ott van rajta a karc.
2: A kérdés az, hogy mennyit fog ez változtatni, mert hogy aki olyan, az így is úgy is el fog menni, mert úgy van vele, hogy ha úgyse fogják rájönni, hogy én voltam.
0: Vagy ezek után pláne, mert hogy fél, tehát, hogy a szigorú büntetéstől.
2: Igen, bár nem tudom, inkább akkor már fizetek nagyobb kötelező biztosítást, mint hogy mondjuk, érted, elkapjanak, és akkor nevezethessek, mert ugye sokaknak például fontos a jogosítvány, akár ugye a munka miatt is.
1: De várjál, ezért jó, a kötelező biztosítás az nem, most azon gondolkozom, hogy,
2: hát de emelkedik, hogy fizet-e, hogyha...
0: Igen.
1: Tehát, hogy ezért fizet, de nem éri meg, mert annyira kicsi szokott lenni általában a kár, hogy nem éri meg, hogy emiatt bukja a kategóriát, meg az önrész már fedni a bajt.
0: Igen, az is lehet, hogy akkor megegyeztek egymással.
2: Hát azt is lehet, igen.
0: Inkább ezt tolattam össze már így egyébként mással, igen, én előfordult is, parkolóban. Igen. Én nem is értettem, hogy pedig tényleg közben próbáltam figyelni, de egyébként annyi ilyen, már bocsánat, de hülye van az utakon. És tényleg a parkolástól kezdve, itt is egyébként néztem a kommenteket, és itt volt, aki azt írta, hogy a kanyarokat levagdosókkal is lehetne foglalkozni, meg egyre több a felező vonalra rágyógyult autós is. Tehát, hogy tényleg olyan dolgokat látok én is az utakon, gyerekek, ilyenkor szoktam mondani azt a Nórinak, hogy na látod, ehhez képest az, amikor én egy picit mondjuk lazábban kezelem a szabályokat, az semmi, mert mások olyan dolgokat csinálnak meg az utakon, hogy a hajam égnek áll.
1: De velem egyébként olyan is volt, hogy így összekoccantunk egy kicsit, kinéztünk, megnéztük mind a ketten, mentünk tovább. Tehát, hogy nem feltétlen kell ebből baj történjen, csak egy minimális emberségesség szerintem ez, és eleinte én még úgy gondoltam, hogy hát ezt meg tudjuk oldani, tehát hogy ez a rendőrségnek a dolga. Tehát ott a karc, akkor vannak nyilván festéknyomok a kocsimon a másik autóról, akkor csak annyit kell csinálni, hogy megnézni, hogy melyik autón vannak szintén festéknyomok az én kocsimról, és akkor a DNS vizsgálat, genetika, labor, és akkor megvan, ahogyan a Kalambóban láttam, hogy ki a tettes, és kapom a pénzt.
0: Aha, és közben forgatják nálatok a CSI Újbudát.
1: Az nagyjából így.
0: Mint a CSI Tatabányát.
1: Jó, de most már mindenhol kamerák vannak, tehát szerintem azzal is lehet.
2: Mindenhol azért nem, de vannak.
1: Meg én Budapesten rászoktam valamire, aztán nem tudom, hogy ez mennyire jönne be, eddig még egyszer sem volt hasznos, de ha egyszer hasznos lesz, olyan büszke leszek magamra, hogyha nagyon közel állunk autókkal egymáshoz, akkor néha lefotózom. Mm-hmm. Lefotózom, hogy hogy parkolunk, és hogyha meg lenne sérülve az autó, amikor elmegyek, akkor mondanám egyből, hogy a GTK 468-os rendszámúnak a kocsiját legyenek szívesek megnézni.
0: Mert remélhetőleg most nem egy olyan rendszámot mondtál be, mint valaki hallgat.
1: De hogyha hallgat, akkor mindegy. Pereljem.
2: Igen, egyébként én is azt néztem valamelyik reggel, talán tegnap vagy tegnap előtt, már nem is tudom, nem is az a lényeg, hogy ott a Keri iskolánál úgy parkoltak be autók, hogy konkrétan szerintem egy ilyen 2-3 centi lehetett ugye az autók között, három ilyen autó állt egymás
1: előtt. Én 2-3 centi és mutat 20-at. Uraim,
2: nem bölcsön. Jó van, igen. Csak hogy úgy most érted.
1: Igen?
2: Na, nem 2-3 centi volt nyilván, de hogy abból nem jössz ki. Tehát, hogy így néztem, és ráadásul elég drága autók voltak. Tehát, hogy így eleve, ahogy álltak oda be, ugye?
0: Hogy szálltak ki a kocsiba?
2: Nem, azt nem, mert ugye egymás előtt álltak, tehát, hogy ezt kiszállni ki tudtak. Csak, hogy úgy, hogy fognak kijönni? Tehát, ha nem az első indul el először, akkor ott bajos a történet.
0: Fú, igen, na ilyenkor van az, amikor úgy elkezded olyan előre, hátra, de... és akkor nagyon, nagyon sok, nagyon kis kormány mozdulattal, egyébként baromi nehéz, tehát az
1: én ezzel, kihívás. Én ezzel imádok játszani, főleg az állatkertnél, mert ott sosincs parkoló, de az jutott most még eszembe, hogy ilyenkor a két legcukibb reakció, az egyik meg annyi film feldolgozta, hagysz cetlit, és beleírod, hogy bocsi. Az egy nagyon cuki, és akkor a környezetet is látja, hogy te írtál cetlit. A másik, most valamikor láttam egy ilyen cikket, hogy valakinek is szézúzták a kocsijának a hátulját, és volt benne egy 10 000-es, meg bele volt írva, hogy a kárra. Vegyél valami szépet. Úgy minden megtett. Nem?
0: Jó, egyébként ez tényleg borzasztó. Tehát szerintem, ha lenne egy ilyen, ezt látod, nem méri fel senki, meg nem kutatja senki, hogy vajon 10 esetből hány olyan van, ami tényleg korrektül ér véget, hogy ott hagyja az elérhetőségeit, hajlandó is normálisan kifizetni a kárt, amit okozott, stb. Hát szerintem egy elszomorítóan alacsony szám jön neki.
2: Igen, nekem is volt egyszer egy ilyen koccanásom, és ugye én ott hagytam, én mindig, hogyha esetleg ilyen történik, hál' Istennek ritkán történik ilyen, de akkor én mindig szoktam cetlit hagyni, mert én nem is tudnék úgy elmenni, hogy tehát én nagyon rosszul érezném magam, na mindegy, és beszéltem ugye a férfival, és akkor mondta nekem, hogy hát ő nagyon szépen, tehát megköszönte, mondta, hogy nagyon szépen köszöni, hogy ott hagytam a telefon, hogy az elérhetőségeimet, mert hogy ez nagyon ritka.
1: Egyébként a helyedben nekem lenne néhány fényképp magamról a kocsiban, és csak ráírnám tólal, hogy ütközzünk máshol is.
2: Istenem, persze, és akkor ki tudja, hogy kié az autó, tudod.
0: Igen, hát akkor azt kéne tényleg, hogy gyorsan kinyomozod, hogy kié az autó, lecsekkolod őt Facebook-en, Instán valahol, látod, hogy ó, milyen jó vágás
1: amúgy
0: a férfi ember.
1: Ez csajozós?
0: Én beléd mentem, te is belém jöhetnél, csak hogy egy ilyen üzit.
1: Az milyen csajozás, amikor ilyen koccanással csajozol? Ma, hogy az autóval így meg kinézel valakit magadnak.
0: Ja, látod, hogy esetleg tényleg csinos csaj vezeti a kocsit, leparkol, és véletlenül neki
1: talált. Ja, elnézést, ezt beszéljük meg, de ne itt a napon.
0: Egy kávé mellett mi lenne? Drága ismerkedés, de lehet, hogy hatásos.
1: Igen, ugye ebben lehet valami. Az egész sztori egyébként, hogy így autóknak koccanak parkoláskor, meg ilyesmi, az engem abból a szempontból is nagyon idegesít, hogy szerintem ezt nem lehet nem észrevenni. Tehát ez egy olyan jelenség, amit biztos, hogy realizálsz. Mm-hmm. És ezután tovább menni, ez a szemétségnek a fellegvára. És most mi van ezzel kapcsolatban? Tehát láttam, hogy ezt kiírták, meg hogy fenyegetnek vele, és ennyi.
2: Jött egyébként valami komment rá, vagy azt nem nézted meg? Hogy mit szólnak hozzá az emberek?
0: Néztem a kommenteket, mondom, ott még más eseteket is írnak, amit még lehetne büntetni. Ja, uh-huh. Meg írnak konkrét eseteket, hogy uh-huh. itt is ilyenekkel találkoztam.
1: Egyébként még a közelparkolásról az jutott eszembe, amikor az egyik ilyen nagyon gazdag ismerősöm villogott azzal, hogy az ő autója tud olyat a parkoló garázsban, hogy kiszáll belőle, és akkor magától beparkol. De csak így egyenesen begurul ilyen 1 vagy 2 métert, és beállt egy ilyen milliméteresen akkora helyre, mint az ő kocsija. Igen, nem csak az ő kocsi, az ilyen 40-50 millió, és a két szomszédos autó, ha előbb elmegy, akkor mi lesz? Hogy szállnak be a sofőrök?
2: Jó, hát igen, ezzel Hello. Számolni kell, hogy akkor azt valószínűleg oda fogják tolni. De egyébként megmondom őszintén, engem ilyenkor nem is érdekel, ha oda tolom neki az
1: ajtót. Ha ennyire rád áll, akkor...
2: Ha ennyire rám áll, akkor vessem magára, már ne haragudjál. Tehát én, nekem, jó, egyszer volt olyan, Andi hogy nem csináltam meg igen. ezt, hanem bemásztam az anyósról, de írtam neki egy cetlit, hogy legközelebb légy szíves, parkoljál be normálisan, mert hogy, na... Igen. De jó, nem ilyen szépen írtam egyébként, mert akkor ideg állapotba kerültem, de hogy azért ott hagytam egy cetlit.
1: Hány B-vel írják, és van benne R?
2: Sok. Sok B van benne.
1: Ahogy ezt megnézem, ilyenkor a helyesírásod, az nyilván rendben van, de hogy maga a betűvezetés, vonalvezetés, az is így látszik benne az ideg, vagy...
2: Szerintem igen.
1: Tehát nem egy költői szitok csokrot nyújtasz át, hanem egy ilyen odakarcolt krikszkrakszot.
0: Igen, de nem kell hozzáírás szakértőnek lenni, hogy valaki ne olvassa, hogy ez düböl született. Ja, hát figyelj, legyünk egymásra tekintettel, tényleg. Legyünk körültekintőek, és ha esetleg tényleg véletlenül neki tolatnánk a másiknak, akkor mindenképpen hagyjunk elérhetőséget.
3: Híres Roland, Riedl Ádám és a Buenos Morgen. Legális reggeli hangulatjavító. Forrás Rádió.

0: Ez a Forrás Rádió, a Vízzenevirág Fesztivál hivatalos rádiója. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Június 20-a egy kulcsfontosságú nap lesz, legalábbis Komáromban a Brigéció gyógyfürdő életében egészen biztosan, hogy miért? Erről kérdezem Radics Török Tímeát, a fürdő marketing vezetőjét. Szia Timi, hát miért is mondhatjuk ezt, hogy június 20-a, az most nálatok tényleg egy ilyen kulcsfontosságú dátum, hogyha valaki megnézi a Facebook oldalatokat, akkor még a borítóképen is ez a dátum köszön vissza.
2: Szervusztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Hát igen, június 20-a, azt gondolom, hogy a diákok várják a legjobban, tehát hogy véget érjen az iskola és berobbanjon tényleg teljes erőből a nyár és a nyári szünet, és mivel megjön a jó idő, megjön a lehetőség a strandolásra, a teljes strandészünket június 20-án nyitjuk ki, tehát a kültéri élménymedence mellett, ami eddig is használható volt, most már használható lesz a kültéri úszómedence, gyermekmedencék, a teljes strandterület, úgyhogy és elindul a strandbelépők árusítása is.
1: Tehát akkor gőzerővel a teljes strand, a teljes fürdő birtokba vehető. Azért én azt gondolom, hogy látva azt, hogy tényleg szombatra ilyen 33-4-5 fokokat ígérnek, szerintem már így az első napon sem fogtok unatkozni, így készültök, nagy tömegre számítotok?
2: Igen, azt gondolom, hogy tényleg most az időjárás előrejelzés szerint fantasztikus nyári kánikula várható, úgyhogy azt várjuk, hogy most mindenki kiszalad a jó időt kihasználva, úgyhogy várjuk a vendégeket nagy szeretettel.
1: Mik a nyári tervek? Azért titeket ismerve, azért rendre készültök programokkal, és azért kőkemény munkát végeztek ilyenkor a nyár előtti időszakban, hogy mindez elő is legyen készítve.
2: Igen, hát nekünk sem a nyár előtti rész nem a pihenésről szól, mert nyilván a felkészüléssel voltunk eddig elfoglalva, illetve a napi üzemelésünk, mert hogy ugye azért a strand mellett azért csak van egy gyógyfürdőnk, azért ezt ne felejtsük el megemlíteni, hogy a gyógyvízünk az fantasztikus hatással bír, úgyhogy mindenkit biztatok, hogy próbálja ki. Visszatérve a nyári időszakra, tehát mi már eddig sem pihentünk, hiszen volt egy gyermeknapi úszókupánk, ami a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetével szerveztük a gyereknap kapcsán. Itt kapcsolódott hozzá egy kis kedvezmény is, belépő kedvezmény, illetve most folyamatosan a Suli a strandon programhoz kapcsoltunk, ami a Magyar Fürdőszövetségnek a kezdeményezése. Itt egy picit próbáltuk az utolsó heteket az iskolásoknak megszépíteni azzal, hogy kijöhetett egy-egy csoport a fürdőbe, és a Komáromi Kapkagyögy Múzeummal együttműködve meghallgathattak a római fürdőzésről egy kis előadást, egy kis interaktív beszélgetés volt, illetve a biztonságos fürdőzésről, és aztán ezt követően ki is próbálhatták a medencét, tehát így próbáltuk az elmúlt hetekben is azért már előre vetíteni, hogy lassan itt a strandolási idő, és folytatjuk a programokat. Nagy örömünkre partnerünk a Hotel Aqua egy bulival készül, július 4-én amerikai hangulatot csempésznek ide a strandunkra, ugyanis megidézik a függetlenségnapi programokat, ami ugye Amerika szerte fantasztikus hangulatot szokott eredményezni, és egy kicsi amerikai életérzést csempésznek ide hozzánk, lesznek amerikai étel és italok, gyerekfoglalkoztatók és egy amerikai foci csapat is ide látogat hozzánk, úgyhogy biztatok mindenkit, hogy július 4-én jöjjenek ki és nézzék meg, hogy milyen programok várnak majd itt a vendégekre. Folytatjuk egy kicsi egészség és mozgás tematikában. Tanik Balázs szintén évek óta jár hozzánk, és nagyon szeretik a vendégek, mert van egy kis program része, tehát kis mozgatás, egy kis tornáztatás, vannak kis előadás lehetőségek az egészséges életmóddal kapcsolatban, kóstolók, úgyhogy ez július 24-én várható. Amit talán a legjobban várnak a vendégek minden évben, ez is a Magyar Fürdőszövetségnek a programja, ez a Strandok éjszakája, ez idén július 25-én lesz, ez ugye egy országos program, nem csak nálunk, hanem más fürdőkben is ezen a napon éjszakai fürdőzésekkel készülnek. Mi is július 25-én egy jó kis bulis éjszakai fürdőzésre várjuk majd a vendégeket. És nem tudom, augusztus 16-án tudod-e, hogy milyen program lesz itt nálunk.
1: Igen, lenne azért tippem, ennek akkor ez lesz a premierje, ha ezt most elárulod, jó? Mert azt eddig még nem kommunikáltuk.
2: Hát akkor itt most először augusztus 16-án jelezzük, hogy a Forrás Rádió rajongóit ide várjuk a fürdőbe, ugyanis újra ellátogattok hozzánk nagy örömünkre. Azt hiszem, hogy ez is egy nagyon kedvelt programpontja a vendégeknek. Fantasztikus hangulatot szoktatok ide csempészni, úgyhogy nagyon várjuk már ezt a napot is. És ezt megelőzően még hogyha komoly témák pillanatra visszatérhetünk, előtte lévő napon pedig a Vöröskereszt családi napja történik majd nálunk, ami szintén egy nagyon, nagyon jó kis program, igazi családi nap, szűrővizsgálatokkal, közös programokkal, és a végén egy elmaradhatatlan hatalmas habpartival szoktuk zárni, úgyhogy, és aztán ugye megkoronázzátok másnapi a programokat.
1: Így van, és készülünk természetesen, ugye ezúttal is helyszíni játékokkal, nyereményekkel, DJ live settel, úgyhogy én azt gondolom, hogy az egy nagyon-nagyon színes nap lesz, és hát akkor amit még egyszer nagyon-nagyon fontos megjegyezni, hogy 20-án, tehát szombaton, illetve hát szombattól akkor már a gyermekmedencék, illetve a szabadtéri úszómedence is megnyílik, ugye a csúszdás élmény medence mellett. Egyébként akárhányszor ott járunk nálatok, én mindig azt látom, hogy az összes medence népszerű, tehát hogy nálatok ilyen népszerűségi sorrendet még a medencék között se lehetne felállítani, ugye Timi?
2: Hát nem hiszem, mert alapvetően mindenki megtalálja a saját korosztályának, vagy éppen hangulatán szűnőt. Sokan egyébként az élmény medence helyett pont az úszó medencét azért választják, mert a nagyobb melegben az egy picit hűsebb, illetve talán ott kevesebb az ember, és azért sokan azt szeretik. Nyilván a gyermekesek nem válogathatnak, ők a medencébe mennek, mert hogy ott a gyerek dönti el, hogy hova szeretne menni. Saját tapasztalatból tudom, hogy amíg kicsi a gyerek, addig ő diktálja, hogy melyik medencét használjuk, úgyhogy tényleg lehet válogatni nálunk.
1: Igen, ezt gyakorló szülőként én is csak megerősíteni tudom. Timi, köszönjük szépen, tehát június 20-ától immár full kapacitással az összes medencét megnyitva vár mindenkit a komáromi Brigéció gyógyfürdő. Erről beszélgettünk a Radics Török Tímeával, a fürdő marketing vezetőjével.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na, hát egy remek kis feldolgozás, hogy egy szafridó feldolgozást hallhattunk az elmúlt percekben. Pontosan 3:45 van, úgyhogy ez már, ahogy mondani szoktam, ugye a happy finish.
1: Így, és most figyelmeztetek mindenkit, aki vasárnap M2-es metróval akar menni, hogy nem fog tudni, mert...
2: Hasta la vista, baby.
1: A Terminátor lezárja. Filmet forgatnak. Itt van Schwarzi?
0: Itt van Schwarzi, igen, úgyhogy miatta lezárják a 2-es metrót. Az M1-esen nem ő okozza a gebaszt, jó?
1: Hát ki tudja. Egyébként tök jó fej, megy ilyenkor mindig konditerembe. Van is ismerősöm, aki a nagy rajongója, és lehetett tudni, vagy meg lehetett fejteni, hogy melyik konditeremben megy el látogatni, és akkor ott össze lehet vele futni egy pacsira.
0: Egyébként az menő, ha valakivel, ha valakivel szívesen pózolnék egy ilyen közös képen, az például Schwarzi.
1: És egyébként szerinted hozta a kecskét?
0: Azt nem tudom, de érdemes követni őt, az Instára szokott posztolni, ugye, aztán a kecskével.
1: Annyira sokkoló az a szál az életéből, vagy ilyen, nem tudom, ilyen szekunder, nem is szégyen, az inkább ilyen fura, tehát hogy nem tudom hova rakni az egész élet történetében, de hogy valaki kormányzó lesz, filmsztár, mi még, minden, tehát testépítő, ez egy kvázi három sikerpályát épített fel az életéből úgy, hogy mindegyikben a csúcsra jutott, az azért nem semmi.
0: Hát akkor miért ne lehetne kecskéje? A George Clooney-nak meg ugye malasza volt. Na, neki meg kecskéje.
1: Ja,
0: mondjuk áruljuk el ezt a kőkemény kérdésre a helyes választ. Jó, melyik tóról írt dalt a Bagosi Brothers? Ez volt a kérdésünk. És akkor volt három ilyen válasz lehetőségünk, hogy A. Gardató.
1: B. Balaton.
0: Avagy C. Titikakató. Én mondjuk kicsit sérelmezem, hogy senki nem tippelt a C-re.
1: Viszont van, aki konzekvensen az átnyomja már a többedik SMS-ében, szóval. És kicsit se hazud, nagyon kicsit hazudva felfelé kerekítve 1 millió SMS érkezett. Tényleg brutál mennyiség volt. Elkezdem görgetni, és szólok, mikor érek a végére. Görög, görög, görög, görög, görög. De ez így szaladnak az SMS-ek. Görög, görög, görög, görög, görög. És itt a végem.
0: Görög, görög, sokáig görgött. Igen.
1: Legalább 200-300, csak itt az én falamon, és neked van még egy másik falad.
0: Igen, és tele vagyunk falakkal is.
1: Szóval sokan akarjátok ezt a két jegyet.
0: Rengeteg, rengeteg üzenet érkezett, és akkor gyorsan várjál, sorsoljunk is, mert miután már elárultuk, hamarosan egyébként meg is hallgatjuk a Bagosiéktől a Titikakató című vaturatú is lágert.
1: Amúgy ad nem.
0: Amúgy én is. Ha ez eljut hozzájuk, remélem megírják. Várjál, tudom, hova kell nyomni, most már meg vagyok. A mai nyertesünk Anett.
1: Gratulálunk, Anett! Vidd el magad anyát. Vidd magaddal anyát. Így akartam.
0: Anyett.
1: Még nem lett meg ez a rím olyan frappánsan, ahogy akartam, de valami hasonlót csináltam. Ahogyan holnap is nagyon frappáns nap lesz, nálad lesz majd még egy páros belépő, ezt áruljuk el.
0: Bizony, holnap egyedül leszek itt reggel, úgyhogy legyetek velem sokan, hogy ne érezzem magam magányosnak.
1: De holnap coming out-olsz. Elmondod... Ne!
0: Tényleg? Ezt még én sem tudtam.
1: Gondoltuk, feldobjuk azt a napot. Biztonságos, elfogadó környezet ez, Roland. Egészen nyugodtan.
0: Na, ezt én is most tudtam.
1: Holnap ezzel a játékkal kapcsolatban, amit most játszunk, mert ugye itt mennek a dupla jegyek, elárulsz majd egy olyan titkot és meglepetést, aminek szerintem mindenki örülni fog, aki játszott és nem nyert.
0: Így van.
1: Szóval holnap, aki nem nyert, az mindenképpen hallgassa.
0: Holnap az is boldog lesz, aki nem lesz boldog.
1: Így van, Rolanddal.
0: Holnap mindenkit boldog.
1: Igen, de ebbe a boldogság faktorban én már sajnos nem férek bele.
0: Hát ez így van.
1: Viszont egy nagyon különleges nap lesz holnap, mert nem véletlen nem jövök reggel, ugyanis délután a Foxconn Festen leszünk ott, és onnan jelentkezünk be a stábbal. Egy nagyon különleges délutáni csúcsa jelentkezünk majd, nem pont 2-től, hanem 3-tól egészen este 7-ig, és ezen a fesztiválon ott lesznek egyébként Bagosiék is, a Mystery Gang is, élőben a Facebookon Andi készít interjúkat, én pedig a rádióban 4 órán keresztül, 4 óránként szórom az igét, szóval ezek a sztárok is felbukkannak majd adásban, meg hát nyilván, hogyha velem akarjátok tölteni a napot, akkor holnap nem kell korán kellnetek.
0: Ennyi. Viszont, hogyha velem szeretnétek, akkor igen, és holnap is folytatódik, tehát ez a játékunk, meg mellette nyilván azért emlékezetes pillanatok közül is fogunk szemezgetni, úgyhogy hozok majd némi best of-ot is az aktualitások mellett. Köszönjük szépen a mai csodálatos közös élményt Andreának.
1: És köszönjük szépen a Titikakató lélekvitorlásának, I. és Rolandnak.
0: Ez de szép volt.
1: Látod magad előtt magadat?
0: Látom, most így elképzeltem, igen. És hát köszönjük szépen a táborfetisista Rédl Ádámnak is. Aki, ha tehetné, még manapság is eljárna. táborozni.
1: Amúgy a...
0: Például a Covid táborába, csak azt meg a Petra nem engedi, ugye?
1: Jó, itt jegyezném meg, hogy én hétfőn sem leszek, akkor még egy utolsó ilyen orvosi kört lefutok, aztán ígérem, abba hagyom ezt a betegeskedést, tehát annyira még nincsen baj, hogy ennyit kell járdogálni ilyen helyekre, viszont hétfőn is a Roland lesz veletek, és az is nagyon klassz lesz. Én őt fogom hallgatni. Ott a váróban a sikolyok között... Sikolyok és nyűgések közepette hallgatom majd a Rolandot.
0: Sikolyok, nyűgések, meg az íjés. Na hát ezt kívánom mindenkinek.
1: Ilyen hétfőt mindenkinek.
0: Hát végül is figyelj, elég pervers hétindítás.
1: Na jó, mi akkor holnap délután találkozunk, meg kedden 6 után, de Roland folyton itt lesz minden reggel, úgyhogy hallgassatok a Forrás Rádiót, és legyen csodálatosan a szép a hétvégétek. Sziasztok!
0: Buenos morgen!
3: Buenos morgen! Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt íjés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgen, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: Ez a Forrás Rádió, a Vízzenevirág Fesztivál hivatalos rádiója. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ha van koncert, amit idén-nyáron nem akarsz kihagyni,
2: az Dash a Vízzenevirág Fesztiválon. Június 27-én egy hatalmas buli és brutál fesztivál hangulat vár rád. Vagy ott vagy az első sorban, vagy utólag bánni fogod. Hívd a haverokat, és találkozzunk a színpad előtt. Jegyed van már?
1: www.vizzenevirágfesztivál.hu.
3: Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam. Minden nap a kukás autón.
2: 4 nap. Végtelen élmény.
4: Laci, tudod, mi hiányzik a kertünkből?
5: És mi hiányzik, Anna?
4: Medence. Közeleddek a forró napok, és jó lesz a hűvös vízben fürdeni. Mondd csak, ismerd be. Neked is tetszik, ugye?
5: Igen, tetszik. De hol találok neked ilyen medencét, Anna?
4: Már utána is néztem. Van miből válogatni?
1: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.

Csodálatos környezetben kezdjük meg a szezont egy hatalmas szuperbulival. A nyitóbuli házigazdája DJ Bóri, akivel a jó hangulat garantált. Start 21 óra. Aki 22 óráig érkezik, annak a belépő csak 2500 forint. A legjobban bulizóknak ajándék óriás világítóha.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délelőttöt kívánok! Lemondott Hernádi Zsolt a Corvinus Kuratórium elnöki posztjáról. Halálos bányaomlás történt Lengyelországban. Idén is lesz plac Tatabányán. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaler Andreától hallják. Lemondott Hernádi Zsolt a Corvinus kuratóriumi tagságáról és elnöki posztjáról, derül ki az egyetem honlapján közölt levél szerint. A MOL csoport elnök vezérigazgatója a döntését az egyetem működési feltételeit érintő közelgő jogszabályváltozással indokolta. Hernádi Zsolt hangsúlyozta, nagyon büszke rá, hogy megteremtették a stabil működés anyagi feltételeit, a Corvinus költségvetése megháromszorozódott, több évre előre kiszámítható az egyetem működése. Új stratégiát alkottak és gyökeresen új feltételrendszert alakítottak ki, elindították a fejlesztéseiket és infrastruktúrális beruházásaikat, melyek közül kiemelkedik a nemzetközi szinten is kimagasló Gellért kampusz megépítése, sorolta. Baleset történt a dél-lengyelországi Bitonban működő EcoPlus nevű kőszénbányában. 8 vájár megmenekült, egy embert holtan találtak, közölte szerda éjjel Lukás Pach, a sziléziai mentőszolgálat igazgatója a Polsat News kereskedelmi hírtelevízióval. Az omlás szerda délután történt. A tárna érintett részében 650 méter mélyen, akkor 9-en dolgoztak. 8-an saját erejükből a felszínre menekültek, közülük 2-t könnyebb sérülésekkel kórházban ápolnak. Könnyű zenei koncertekkel, street food különlegességekkel és színes családi programokkal várja az érdeklődőket a plac június 19-én és 20-án Tatabányán. Az Árpád téren és a Megyeháza téren olyan fellépők szórakoztatják a közönséget, mint a Péter Fibori és Labband, Péli Barna, az Elefánta, a Balkán VIP, a Jó Világ van és a Blue Cold Jalapenos. A fesztiválon a koncertek mellett gasztronómiai különlegességek, kézműves vásár és vidám park is várja a látogatókat. Horváth Krisztina Arcok című kiállításának megnyitójára várják az érdeklődőket június 19-én pénteken 18 órától Esztergomban a Kisduna sétányon található a Korszóban. A tárlat az emberi arcok sokszínűségét, kifejező erejét és történeteit állítja középpontba. A kiállításon Horváth Krisztina alkotásain keresztül ismerhetik meg a látogatók az Arcok című sorozatot.
0: Időjárás.
1: Ma zömében napos idő lesz, amit csak néha takarhatnak el fátyol felhők. Vármegyénkbe csapadékot nem jósolnak, 26 és 30 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Meleg kedvelők, ma sem panaszkodhattok, ugye? Hello, buenos morgen, ki koktélbe köszön, indítom a 4 órásat. Kevés Duma, jó sok zene, mindez Tamással 2 óráig lehetünk együtt, jön majd a bulvárcsokor is, persze. Jack Jones, DJ Szatmári és Szagos Andi újdonsága, Szigala, Anot pedig kezd. Jön a Talk to You, rádióz velem!

Jack Jones és Zoe, ez az idei Never Be Lonely volt a tiétek. Csak slágerek a nap 24 órájában, köszönöm, hogy itt vagytok. Ez a Cocktail 4 órában Kevés Dumával, jó sok zenével és Tamással. No meg Butával, mert hogy neki köszi a mai napi koktélos bölcsességet. A boldogsághoz nem vezet út, az út maga a boldogság. Közi Buta, születési nevén egyébként Szitárta Gautama. Ő volt a buddhizmus alapítója. Bulvár Csonkor ebben az órában, ahogy ígértem, indul. Meghan Trainor lesz terítéken, úgyhogy egy-két érdekességet a hölgyről bízti, hogy mesélek. Addig pedig legjobbjaink Ray mindjárt. Itt lesz Kami Jones és The Creeps, a klasszik. Burak Yeter pedig már a holnap éjszakáról muzsikál. Milyen jó is lenne mi? Friday Night, így a dal, csak slágerek közt a tiéd.

Ray és a Well Is My Husband az idei év nagy durranása a hölgytől. Koktél 4 órában kevés dumával, jó sok zenével és Tamással, no meg 32 fok környéki maximummal. Szikrázó napsütéssel találkoztok, néha fátyol fellőzet megjelenhet az égen, de ki nem tolja le, ugye? Az UV-sugárzásra viszont kérlek figyeljetek. Köszönöm! No és figyeljetek a bulvár csokorra is, Meghan Trainor rögvest a tiétek. Romy és Schulz addig Kiddóval, Anne Lefarben, Graham Candyvel, Major Lazer, Tommy Cash pedig az Espresso Macchiatóval bombáz. Hozom a kereskedelmi szünet után, mutatom!

0: azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hát, mondok megint.
2: Ha van koncert, amit idén nyáron nem akarsz kihagyni, az ez lesz. Június 28-án By Alex és a Schlepp élőben robbantja fel a tatai Öregtó partját a Vízzenevirág Fesztivál nagy színpadán.
3: Én is ismerem.
2: A legnagyobb kedvencek, utánozhatatlan hangulat és egy nyári este, amit sokáig emlegetni fogsz. Hozd el a haverokat, és találkozzunk Tatán. Jegyed van már? www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
3: Ő az én kedvesem.
4: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
5: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

és Zsuelc Idóval a porondon, mármint a Forrás Rádió koktéljának a porondján. Te a Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádióját hallgatott egészen 2 óráig Tamással. No és most a Bulvár Csokorral, ahogy ígértem, Meghan Trainor benne. Rajongók most biztosan a szívükhez kapnak, ugyanis az Alabama The Bass 32 éves szupersztárja fogta magát, és lemondta az idén nyára tervezett gigantikus észak-amerikai turnéját. Úgyhogy a Getting Girl Tour a süllyesztőben végezte. No, de mi is történt? Meghan kiadott egy szívszorító közleményt a közösségi oldalán. Ezt írja: srácok, ez most több, mint amit el tudok bírni. Az énekesnő nemrég kapta meg az ADHD diagnózisát, ráadásul az élete igazi logisztikai rémálommá vált. Alig pár hónapja köszöntötték férjével, Daryl Sabarával a harmadik gyerkőcüket, egy tündéri kislányt. Meghan bevallotta, hogy az új Toy With Me című stúdió albumának áprilisi megjelentetése, a próbák és a 3 kisi gyerek melletti anyaság teljesen felemésztette. Egyszerűen otthon kell lennie a családjával. Úgyhogy koncert, nuku! Viszont Meghan Trainor mindenképpen érkezik, énekel mindjárt, jön Minelli a 3-betűs nótájával, Azalia introvertáltan énekli el a dalát, Meghan Trainor pedig most kezd. Csak slágerek közt a Still Don't Care a tiéd.

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.

Mix, és persze, hogy a Wings az óra zárásaként jön a második, Andi legfrissebb hírei után David Guetta, Hypeton és Bonnie Tyler robban be. Ilyen lesz a Together!

0: el egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Idén először Rocksziget a Vízzenevirág Fesztiválon. Bikini, AVS, Ród, Ossian, Leander Kills, Mobilmánia és még sokan mások. Találkozunk Tatán 2026. június 25-e és 28-a között.
2: Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu.
1: 4 nap, végtelen élmény.
3: Spóroljon a Stúdium étteremmel! Előre megrendelhető heti menü 10% kedvezménnyel. Az állandó és à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit a Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható, levessel együtt akár 1530 forinttól. Stúdium étterem, segítség a hétköznapokon!
0: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, 3 perc múlva 11 óra. Folyamatosan csökkent a levendula termesztési területe az elmúlt években. Olaszországban az egészségügyi tárca ismét riasztást adott ki, ma sütőn várják a véradókat. A mikrofon mögött Hittaler Andreát hallják, jönnek a részletek. Magyarországon a levendula termesztési területe az elmúlt években folyamatosan csökkent. 2025-ben 170 hektáron termesztették a növényt, főként szárított virágdrog vagy illóolaj előállításáért. A legnagyobb termőterületek Pest, Somogy, Tolna és Veszprém vármegyében vannak, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Gyógynövényszövetség és Terméktanács közös közleményben az MTI-vel. Felidézték, hogy Magyarországon a levendula jellemzően június és július között virágzik, az optimális betakarítási idő viszonylag rövid, egy hét. A levágott virágokat szárítják, vagy illóolaj lepárlására használják. Magyarországon a leggyakrabban ültetett faj a francia levendula, amely télálló, intenzív illatú, magas illóolaj tartalmú. Először az ország északi térségében, majd az egész országban a megszokottnál magasabb 40 Celsius fokhoz közeli hőmérsékletet jeleztek mától, ezért a római egészségügyi tárca újabb riasztást adott ki. A minisztérium Bologna, Brescia, Torino, Firenze és Perugia városára közepes szintű, úgynevezett narancssárga riasztást adott ki. További 12 városban alacsonyabb sárga riasztás érvényes, amely Ancona, Bolzano, Frosinone, Latina, Milano, Nápoly, Pescara, Rieti, Róma, Velence, Verona és Viterbo városára vonatkozik. Pénteken a riasztás ugyanezekben a városokban lép életbe, valamint a szicíliai Catániában és Palermóban is. Olaszország nagy részén október 30-áig tűzrakási tilalom lépett életbe, az első erdő és bozó tüzeket a déli Púlia tartományból jelentették. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete ma sütőn várja a véradókat, 14 óra 30 és 18 óra között a Hengermalom közösségi házban nyújthatják karjukat. A Kenderke Néptánc Egyesület június 19-e és 21-e között rendezi meg az idei tatai sokadalmat az Angolkertben, ahol a látogatókat ebben az esztendőben is változatos programkínálat várja. Többek között koncertek, népművészeti vásár, gyermekprogramok, táncos örökséggála, mesekocsma, borkóstoló, néptánc találkozó, betyár és mesterség bemutatók, gasztro és borterasz, valamint a hagyományoknak megfelelően a sokadalom nyitónapján adják át a városi művészeti díjakat. A 26. tatai sokadalom ingyenesen látogatható, a részletes programot megtalálják a tata.hu oldalon.
0: Időjárás.
1: Ma zömében napos idő lesz, amit csak néha takarhatnak el fátyol felhők. Vármegyénkbe csapadékot nem jósolnak, 26 és 30 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Ja, ezzel elindítom a második órát, ez a Koktél 4 órában a Vízzene Virágfesztivál hivatalos rádióját hallgatott. Forrás, tudod, Tamás 2-ig, Bulvár Csokor, benne pedig Cyril, akinek a Stumbling Int is köszönhetjük. Addig Ed Sheeran, Charlie Puth, Ve Young, no és David Guetta, Hype It onnan és Bonnie Tylerrel. Ígértem, hozom, itt jön a Together.

Egyébként az úrtól nekem ez a kedvencem. Ed Sheeran és az Azizám, na jó, persze a Perfect után, mert arra jót lehet lassúzni és ölelkezni. Na mindegy, romantika félredobva, Koktél 4 órában a Vízzene Világfesztivál hivatalos rádiójában. Ez a forrás, köszi, hogy itt vagy 2 óráig a magazinműsort hallott, kevés dumával, jó sok zenével, na meg bulvárcsokorral. Nem sokára tiéd, Cyril, és persze egy-két érdekesség róla, úgyhogy nagyon-nagyon fülelj. Addig is, hiszen rákukkantunk a kalendáriumra, megnézem, hogy kik ünnepelnek ma névnapot, no meg mesélek egy kicsit Napóleon vereségéről is, mit szóltok. A boldogság az nem vezet út, az út maga a boldogság. Ez a mai napi koktélos bölcsességem Butának, köszi! Marcus Collins a nagy klasszikkal, jön Bruno Mars az újdonsággal, Dr. Béres pedig belép Tomival közösködik. Delusz a Johnny egykoriában a Nikasze Perimenóval jelentkeznek. Persze, hogy hozzám tartozó címmel hozom, csak slágerek.

Marcus Collins és a Seven Nation Army egy nagy klasszik 2012-ből szállítottam. Ez a koktél 4 órában kevés duma, jó sok zene, mindezt Tamással lehezem csütörtökön. A holnap egészen más lesz a történet, délben esek csak be, mert hisz 3 óráig majd velem szórakozhattok, utána pedig Komáromból a Foxconn Festről jelentkezünk majd. No, de ne rohanjak annyira előre, itt vannak az Arnoldok és a Leventék. Boldog névnapot nektek, mert hogy ti ünnepeltek ma névnapot, azon a napon, amikor Napóleon vereséget szenvedett Waterloo-nál. Erről persze még az Abba is egy jó nagyot énekelt. Az angol csapatok élén Arthur Wells, Lee Herceg, a poroszok élén pedig Gebhard Lebrecht von Blücher állt. Napóleon 2 nappal ezelőtt még legyőzte az oroszokat Lignynél, majd aztán 18-án megtámadta az angolokat, a szorongatott angolok segítségére sietett a porosz sereg, és így aztán sikerült legyőzni az urat. 22-én pedig jól le is mondott, immáron másodszor. Hát igen, vannak olyanok, akik egy vereség után le tudnak mondani. Bulvár Csókor rövidesen Cyrillel, addig Kolányi Zsuzsi Lótfi Begivel, jön PDD Nikol Scherzingerrel, Avajontól a Vászúkát is megkapjátok, Ludi pedig a kereskedelmi szünet után szórakoztat benneteket. Ilyen lesz a Big City Life!

0: világ, ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Új évadában is várja Önt a Jászai Mari Színház. Esküszöm, hogy nem szeretlek. József és testvérei. Gyalázatos napjaink. Három nővér. A nyugat császára. Színház. Papusza. Nevetés, szenvedély, titok és emberi sorsok. Ássunk együtt a lélek legmélyére. Váltsa meg bérletét most, és találkozunk szeptemberben a Jászai Mari Színházban.
3: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Pszt, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben! Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Borog, Bécsi út 55. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig veled.

Kolányi Zsuzsi, Lótfi Begivel és Kovával. Na jó, hogy eszembe jutottál. Mindig eszembe jutok, higgyétek el, mert hogy mindig veletek vagyunk. Csak slágerek a nap 24 órájában, te a Vízzen a Virág Fesztivál hivatalos rádióját hallgatod. Benne a koktél és a bulvár csokor. Nos, ha az elmúlt egy évben nem egy barlangban éltetek, akkor tudja, hogy ti is rongyosra hallgattátok például a Stumbling In című zseniális remixet. Bizony, bizony, kérem, az ausztrál zseniről, Siriről van szó, de azt tudtátok, hogy a srác élete nem mindig volt csillogás. Nemrég egy nagyon őszinte interjúban mesélt arról, hogy mielőtt berobbant a köztudatba, évekig drogfüggőséggel küzdött, sőt, teljesen hajléktalan is volt, és alkalmi tanyasi munkákból élt. Durva mi? Na ez hasonló Deshez, na már mint annyiban, hogy ő is mély szegénységből érkezett. Aztán jött a zene, és megmentette, ma pedig már a világ legmenőbb arcaival lóg. Egyébként most fejezte be a cumaralandos fellépését, és a hétvégén már az ibizai pacsár rezidenseként pakolja a lemezeket. Na pakolom én is mindjárt Joe Jonas új bandáját, jön a DNCA, Alan Walker szóránával közösködik, és ha már bulvár csokor benne Cyril, mellette Kita Alexander, True, így a Spandau Balén óta feldolgozása, csak slágerek közt érkezik.

0: Adam Inna és Szerzs Kolla, Rock My Body volt a tiétek, ezzel zártam a második órát. Ez a koktél, kevés Duma Jósov zene. Na meg Andi a legfrissebbekkel, aztán szia! Éjjel lesz a Fizz Five Fing, Ice and Storm!
1: Tévémaci nem hoz lázba, míg este is pörögné. Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Egy legenda érkezik a Tatai Üreg tópartjára. Bikini, élőben a Rock-szigeten. Június 28-án ikonikus dalok és az a hamisítatlan rock and roll hangulat vár rád, amit generációk óta mindenki ismer.
3: A Bikini koncert nem csak zene,
2: hanem emlékek, életérzés és egy felejthetetlen nyári este a Vízzenevirág Fesztiválon.
3: Jegyek kaphatók a www.vizzenevirágfesztivál.hu oldalon.
2: 4 nap, végtelen élmény.
4: Laci, tudod, mi hiányzik a kertünkből?
5: És mi hiányzik, Anna?
4: Medence. Közeleddek a forró napok, és jó lesz a hűvös vízben fürdeni. Mondd csak, ismerd be! Neked is tetszik, ugye?
5: Igen, tetszik. De hol találok neked ilyen medencét, Anna?
4: Már utána is néztem. Van miből válogatni?
3: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
6: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179. Napsütés, természet és kaland. Töltsd le a Zöld Komárom alkalmazást, és fedezd fel játékosan a város parkjait, tanösvényeit és rejtett természeti kincseit. Családoknak, gyerekeknek és kíváncsi felfedezőknek egyaránt. Elérhető iOS-en és Androidon. Zöld Komárom. Élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép délutánt kívánok, 3 perccel járunk a déli harangszó előtt. Filmforgatás miatt hétvégén lezárják az M2-es metró egy szakaszát Budapesten, úthasználati díjat vezettek be a városon áthaladó nehéz gépjármű forgalomra Nyárádszeredában. Útlezárások lesznek Tatabányán a plac miatt. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a déli hír összefoglalót. Filmforgatás miatt szombaton és vasárnap nem közlekedik az M2-es metró a Deák Ferenc tér és az Őrs vezér tere között. Az érintett szakaszt június 20-án üzemkezdettől június 21-én üzemzárásig zárják le, közölte a BKK. A pótlóbuszra az Őrs vezér terénél a Fehér úti autóbusz végállomáson, illetve a Kerepesi út befelé vezető oldalán az Őrs vezér tere után is felszállhatnak. A járat a Deák Ferenc térről a 9-es autóbusz Kőbánya irányú megállóhelyéről indul. Sajtóinformációk szerint Schwarzenegger és Sharon Stone szereplésével forgatnak amerikai akciófilmet Budapesten a Stadionok állomás alagúti részében. Úthasználati díjat vezettek be a városon áthaladó nehéz gépjármű forgalomra Nyárádszeredában az A8-as autópálya közelében zajló útépítési munkálatok miatt, jelentette be szerdán az Erdélyi Város Önkormányzata. A Maros megyei kisváros vezetése közösségi oldalán közölte, hogy az autópálya építés miatt jelentősen megnőtt a nehéz gépjármű forgalom a városban. A 135 és a 135 A jelzésű megyei útszakaszokon június 6-a és 16-a között több mint 2800 teherautó haladt át. Ezért a helyi önkormányzat döntése szerint a 7,5 tonnánál nagyobb járművek tulajdonosainak 20 tonna alatt napi 32 lej, 20 tonna felett napi 106 lejt kell fizetnie járművenként. A díjat egy hónapra vagy egy évre is ki lehet fizetni. Ismét megrendezik június 19-e és 20-a között a plac elnevezésű rendezvényt Tatabányán, a Megyeháza téren és az Árpád téren. A rendezvény zavartalan lebonyolítása érdekében ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani Tatabánya belvárosában. Június 19-én pénteken 13 órától, várhatóan június 21-én vasárnap reggel 6 óráig teljes útlezárás lesz érvényben a Komáromi utca, Álmos vezér utca és a Béla király körtér közötti szakaszán, valamint a főtér és a Köztársaság útja közötti területen. A mélygaráshoz vezető út szabadon használható, a rendezvény ideje alatt a mélygarázs zavartalanul üzemel. A szervezők kérik a közlekedők és a környéken élők türelmét és megértését az ideiglenes forgalomkorlátozások miatt. Az érintett útszakaszok környezetében a közlekedés a rendezvény időtartama alatt a kijelölt kerülő utakon biztosított lesz. Mozdítsd meg környezetedet címmel rendeznek programot június 20-án szombaton környén. 9 és dél között a sportpályán kereszttesztel színesített kerékpáros ügyességi versenyre várják a vállalkozó kedvűeket. Nevezni a helyszínen lehet saját kerékpárral.
0: Időjárás.
1: Ma napos időben lesz részünk, és az előrejelzések szerint esőre sem kell számítani. 26 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Ebben az órában hozok már Buenos Morgan visszatekintőt is, sőt, jön a Bulvár Csokor, benne pedig nagy kedvencem Kyle Minogue a terítéken. A Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádióját hallgatott, benne a Koktél 4 órában Kevés Duma, jó sok zene, Pölö, Eva Max, Majka, DJ Tonka és Szia. Ígértem, hozom Fist Fighting, Ascent Storm, nyit már is!

Iva Max és a Lazio Face volt a tiétek, a tavalyi évből hoztam. Koktél 4 órában, a Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádiójában. Kevés dumát és persze jó sok zenét kapsz ebben az órában is. Bulvár Csokrot, Kali Minoggal, és Buenos Morgan visszatekintőt. A boldogsághoz nem vezet út, az út maga a boldogság. Köszi Buta, a mai napi koktélos bölcsességet repítettem felét. No és az Only One From Earth, valamint Carmen Pá Balázs közösét is fogom mindjárt. Jön Kelly Clarkson, Jennifer Lopez pedig most kezd énekelni. Mennyi csa így egybe mi? Kent Gannon, a figyadal, csak slágerek közt a tiéd.

0: Az Oliver from Earth és Carmen Pa Balázs közös People Person volt a tiétek, csak slágerek közt érkezett. Te a Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádióját hallgatod, benne a koktélt 4 órában a Bulvár Csokorral. Kijött kérem a Netflix legújabb 3 részes Kylie című hiánypótló dokumentum sorozata. Az 57 éves Kylie Minogue pedig olyan titkokat osztott meg a kamerák előtt, amikről eddig senki, de tényleg senki sem tudott. Tessék kapaszkodni. Az énekesnő elárulta, hogy 2021 elején titokban másodszor is rákot diagnosztizáltak nála. Míg a 2005-ös első betegségétől zengett a sajtó, Kylie ezt a második csatát teljesen privátban, a világ elől elrejtve vívta meg. Na, szerencsére azóta minden a legnagyobb rendben. No, de szerencsére jött egy hatalmas örömhír is. A Vörös Szőnyeges premieren a sztár véletlenül elszólta magát a riportereknek. Hatalmas 40. karrier évfordulós világkörüli turnéra készül. Azta! Hát, ha jön Magyarországra, én biztos, hogy megyek. Sőt, viszem a posztereimet is. Mert hogy volt olyan, nem is egy, a gyerekszobám tele volt. Neked? Gondolom sokaknak, de van akinek inkább Sabrina volt, vagy Samantha Fox, mert melbőségben ők azért erősebbek voltak. No, én is erős vagyok, hozom mindjárt a Buenos Morgan visszatekintőt, DJ Khaled előtte állok, Jazz Glinner, Rihanna, és persze Kylie Minogue. Padam padam, így a dal, a kereskedelmi szünet után a tiéd. Mutatom!
1: Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissít. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este Forrás Charter. Top listák, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió. Csak slágerek, minden hétköznap.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
4: A tanév vége zárul, a nyár lehetőségei kinyílnak. A Plazma Center pedig segít, hogy a lehető legtöbb élményt gyűjthesd össze. Életed 5. plazmaadásától kezdve érvényes diákigazolványod felmutatásával, minden egyes látogatásod alkalmával, plusz 2000 forint juttatással háláljuk meg, hogy a szünidő alatt is szakítasz időt az életmentő segítségnyújtásra. Nagyon sok szeretettel várunk egész nyáron. A részletekért és időpontfoglalásért irány a plazmacenter.hu oldal.
5: Szürke hályog, szemhéjplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern, szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata. Tóvárosi Korzó 2.
2: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Justin Bieber és Quavo, a közösük az I'm the One volt a tiétek, ez a koktél 4 órában. A Vízzene Világfesztivál hivatalos rádióját hallgatott. Buenos Morgan! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között, ilyenkor napközben pedig hozzuk a viccesebb részeket. Na ilyen lesz a következő is. Képzeljétek el, Beethoven-Hoffi megjelent egy iskolában. Na de hogy miért is? Mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk! Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban!
2: Viszont az milyen menő volt? Láttad, hogy Sopronban az egyik középiskolának az évzáróján Beethoven-Hoffi lépett fel élő zenekarral?
3: De jó arc! Ismert valakit, vagy...
2: Nem tudom, hogy került oda. Tehát ennyire azért nem olvastam utána. Valami villamosság, hiszen Vasvilla ez a, az úgymond beceneve a, az iskolának. De hallod, mekkora már?
3: Nagyon jó, oda is helikopterrel ment?
2: Nem tudom, az úgy még drágább lehetett.
3: Észrejöntesen bírom ezt a srácot.
2: Igen, én is. De hogy egyébként mekkora menőség már? Tehát, hogy aki ezt az iskolában kitalálta, annak valami külön díjat szavazzatok már meg, mert egy, tehát, hogy a gyerekek imádták gyerekeket, középiskolások. Kettő, tele van vele az internet, tehát, hogy a TikTokra nem tudok úgy felmenni, hogy ne jöjjön velem szembe. Tehát ez akkora marketing az iskolának, hogy az elmondhatatlan.
3: Hát meg egyébként szerintem az Ádámnak is, tehát, hogy az egy tök jó promó, nem? Hogy igazából mindenki róla ír, meg mindenki róla újságol.
2: Igen. Ráadásul nagyon jó neve. Gyerek fölvett egy fehér inget, mert hát évzáró zenél.
3: Úgyhogy... És most, amikor már izen nincsen riposzt, meg bors, meg nem, vagy ez már csak online van, most már muszáj valahogyan bekerülni a komolyabb médiumoknak a címlapjára is, úgyhogy így, na, és közel jön tegnap a hajnal, így jön, nagyon örül, megörül nekem, és izé, apa, mit hoztál? Mit hoztál nekem? És mondtam, hogy hát most csak magamat, de izé, kellett volna valami? Hát az jobb lett volna.
2: Igazi nő. Tehát azért ez, hadd mondjam el, igazi nő, le se tagadhatja.
3: Na így, úgyhogy, de még megvan ez az öröm, én ezt úgy imádom.
2: És akkor 10 év múlva már az öröm elmúlik, tudod, már csak ez már az apa, mit hoztál?
3: Mit hoztál? De akkor ez egy koncert volt, vagy csak egy ilyen évnyitó, alkalmas, egydalos dolog?
2: Ne, nyomott vagy 20 percet.
3: Nyomott valamit Ákostól? Azt szokták ilyenkor, ilyenek voltunk, meg ilyenek. Ja, az a ballagás, várja.
2: Azért így elképzelem, hogy Beethoven-Hoffi Ákost énekel.
3: És a trágár részeket kifütyül ilyenkor?
2: Ne, szerintem olyan dalokat ilyenkor nem játszik. Bagirát elnyomta, azt tudom. Aha. Szóval, hogy én szerintem ilyenkor ilyen csúnya beszédes dalokat nem játszik. Mert azért azt úgy mégse illik. Tehát mondjuk relatíve kevés olyan rapper van, akit, tehát mondjuk egy pogány indulót elhívsz, hát nem tudom, mit tud eljátszani. Azért el tudnám képzelni mondjuk Gangsta Zoli és a Kártelt egy általános iskola évnyitójára esetleg ezúton üzennék az igazgatóknak.
3: Én az Animal Kennedyből azt egy bölcsiben.
2: Hát egyébként az Animal Kennedy összes rácokat tényleg el tudnám képzelni.
3: Fekete Pákot a lenyugónak idősek otthonában. Vannak még hakni lehetőségek, amiket eddig nem lovagoltunk meg.
2: Fekete Pákó is, ha meglovagolt, kifejezést használtad egy mondatban?
3: Nem.
2: Meg az nem. Idős hölgyeket?
3: Bizonyítsd be, ne rágalmazd.
2: Nem, de tényleg, tehát most egy gangszozol és a Kártel, hogy így fellép mondjuk egy felső tagozatnak.
3: Szerintem úgy cukik lennének, én el tudom képzelni, egyébként őt is levinném inkább Oviba, és akkor ilyen Teletubi jelmezben lennének.
2: Most elképzeled a Zolit, a Lacát, meg a Sziszkát beöltöztetve Teletubinak?
3: Sziszi lenne, Zozó, meg
2: Lala.
3: Lala. A Lala meg is van, ahhoz van jelmez. Szerintem simán, vagy. Nekem tetszene. Jó, aztán anyukám bizonyította tudását ismét, írt nekünk üzenetet, hogy a Beethoven-Hoffis koncert nem csak hogy promó a Sopron Festre, hanem hogy abba a suliba járt a gitáros. De Ádám gitárosa abba a suliba járt, tehát gyakorlatilag volt szerintem egy ilyen ötlet, hogy ő szerette volna ezt, és akkor összevonták a promóval, de tök mindegy, hát örülnek a gyerekek, hogy ott volt a Beethoven-Hoffi.
2: Igen, szerintem is. Maga az élmény, ha azt veszed, az Isten király. Tehát, hogy én ezt ezúton javasolnám egyébként az igazgatóknak. Nem tudom, akkor figyelj, a Fura Csabi hova járt, melyik suliba, tudja valaki a hallgatók közül?
3: Én nem tudom, én azt mondom, hogy ilyen alapon...
2: meg lehetne hívni.
3: Én azt mondom, hogy ilyen alapon a Majka nem léphet fel sehol.
2: Degenye vagy. Na!
1: Buenos Morgan! Minden hét

0: túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jön a várva várt szezonnyitó a szabad ég alatt. Most pénteken bábolnán a Green Csónak ház bistró és rendezvényházban. Csodálatos környezetben kezdjük meg a szezont egy hatalmas szuperbulival. A nyitóbuli házigazdája DJ Bóri, akivel a jó hangulat garantált. Start 21 óra. Aki 22 óráig érkezik, annak a belépő csak 2500 forint. A legjobban bulizóknak ajándék óriás világító

0: Pénteken Tali.
1: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
3: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 1 óra, szép napot kívánok! Folyamatosan csökkent a levendula termesztési területe az elmúlt években, a 9. legmelegebb és a 3. legszárazabb volt az idei tavasz, a NAV augusztus 30-áig a turisztikailag frekventált területeken is ellenőriz. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. A 9. legmelegebb és a 3. legszárazabb volt az idei tavasz 1901 óta, közölte a Hungaromet ZRT a honlapján. Az évszakról készített videó szerint az idei tavasz országos átlagban 1 fokkal volt melegebb a szokásosnál, a középhőmérséklet elérte a 12,1 fokot, ezzel a 20. század kezdete óta a 9. legmelegebb tavasznak bizonyult. A tavasz hónapjai közül a március emelkedett ki leginkább, hiszen 2,5 fokkal haladta meg az átlagot, és ezzel a 8. legmelegebb március lett 1901 óta. A május majdnem 1 fokkal volt melegebb, míg az április kissé elmaradt az 1991-2020-as évek átlagától. Az évszakról készített elemzés szerint a talaj felső rétegei gyorsan kiszáradtak, ami nehezítette a magok elvetését és az új növények szárba szökkenését. Magyarországon a levendula termesztési területe az elmúlt években folyamatosan csökkent, 2025-ben 170 hektáron termesztették a növényt, főként szárított virágdrog vagy illóolaj előállításáért, a legnagyobb termőterületek Pest, Somogy, Tolna és Veszprém vármegyében vannak, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács közös közleményben. Felidézték, hogy hazánkban a levendula jellemzően június és július között virágzik, az optimális betakarítási idő viszonylag rövid, 1 hét. A levágott virágokat szárítják, vagy illóolaj lepárlásra használják. A NAV Komárom-Esztergom vármegyei adó- és vámigazgatósága augusztus 30-áig a turisztikailag frekventált területeken, fesztiválokon, strandokon ellenőrzi a szezonális szolgáltatókat, kereskedőket és vendéglátókat. Vizsgálják a nyugtai számladást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését. Marjunk a Szabadban címmel rendez programot Tatabányán a Forgó Orsók Foltvaró Klub és a Puskin Művelődési Ház. Az esemény június 20-án délelőtt 9 órakor kezdődik. Az ingyenes foglalkozáson bárki szabadon részt vehet, eszközöket a szervezők biztosítanak.
0: Időjárás.
1: A sok napsütésre számíthatunk, időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, de csapadék nem várható a térségben. Az északi szél több helyen felfrissülést hozhat a melegben. 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Meg az utolsó órában is sziasztok, ez a Forrás Rádió. A Vízzene Virágfesztivál hivatalos rádiója. A koktél szól nálad, 4 órában kevés zsumával, jó sok zenével és bulvárcsókorral. Jön majd Lady Gaga, előtt azonban ránézünk a futball VB-re. Rendi? Hát persze, hogy rendi. James Hype, Feder, Outkast, no meg New Week. Az újdonság jön, a Let Me!

meccsek eredményét sajnos nem tudom megjósolni nektek. A boldogsághoz nem vezet út, az út maga a boldogság, a koktélos bölcsességet. Köszi Butának, jön Sean Paul, a Blackpink, no meg Tideni, csak sláger.

még veled fixel, te X-es vagy, én meg XXXXXL. Beszéljetek rólam nyugodtan, az is haszon, nem csak gyerek vagyok, tesó, nekem van is. Forró ez a vas, addig kell ütni, addig három csíkes, felhúzom a csajt úgy, mint az Adidas.

0: SOS Glamour napok. Na húzzatok innen, aludjatok. Kamu Maluma, anyukat Bence, na meg falu napok. Tanuljatok, imádkozzatok, hogy tényleg szarul vagyok. Hazajött az uratok.
1: Sicina! Na pucs!

Sompól egyenesen 2011-ig repültem a dalért. Koktél 4 órában. Kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. No meg Bulvár Csokorral, mindjárt a tiéd, aztán persze jön a búcsú ideje is, mert hogy 2 óráig vagyunk együtt. Lackó már készülődik. A csehek is készülnek, hogy mikor lesz a meccsük, mindjárt mondom. A maiak voltak egyébként a Gána-Panama 1-0-ra nyert. Gána az Üzbegisztán-Kolumbia mérkőzés 1-3-mal végződött, és mi lesz még? 6-kor Csehország, Dél-Afrika, valamint 9-kor Svájc, Bosznia-Hercegovina. Melyik a kedvenc csapatod ezek közül? Szerintem sokaknak mondjuk Svájc. Na jó, ezt csak úgy kitaláltam. A Boomer Csokor információit is kitalálom rögvest. Jön Lady Gaga előtte Diplo a Jonas Brothers-szel, Ed Sheeran is énekel egy nagyot, Nicky Orr pedig a kereskedelmi szünet után érkezik. A Shut Me Up lesz a tiéd, mutatom!

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Nyomjatok!
2: Amikor a Pornógraszt színpadra lép, ott nincs egy helyben állás. Június 28-án az Öreg Tó partja megtelik zenével, tánccal és azzal a felszabadult hangulattal, amit csak ők tudnak megteremteni. Ne maradj le! Ott a helyed a Vízzenevirág Fesztiválon. Vedd meg jegyed még ma a www.vízzenevirágfesztivál.hu oldalon. 4 nap, végtelen élmény.
1: Köszönjük szépen!
3: Laci, tudod, mi hiányzik a kertünkből?
4: És mi hiányzik, Anna?
3: Medence. Közeleddek a forró napok, és jó lesz a hűvös vízben fürdeni. Mondd csak, ismerd be. Neked is tetszik, ugye?
4: Igen, tetszik. De hol találok neked ilyen medencét, Anna?
3: Már utána is néztem. Van miből válogatni.
5: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Nyár, napsütés, élmények. Irány Komárom. Programot keresel a hétvégére? Városnéző túra, fürdőzés, családi kikapcsolódás vagy egy jó étterem? Minden egy helyen. iránykomárom.hu. Fedezd fel a város látnivalóit, programjait és legjobb ajánlatait. iránykomárom.hu. Kattints rá. Komárom. Határtalanul jó.
8: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Pszt, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Borog, Bécsi út 55. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazza.

Lady Gaga és Dajcsi, hát a Runway, a vadonatúj, az Ördög Prádát visel című produkcióból. A Vízzene Virágfesztivál hivatalos rádióját hallgatott, köszi, hogy itt vagy. Benne a Cocktail 4 órában, kevés duma, jó sok zene és bulvár csokor Lady Gagával, aki ledobta a bombát és bejelentette a Mayhem Requiem című vadonatúj koncertfilmet. Bizony, ha lemaradtatok volna a zseniális The Mayhem Ball elnevezésű világkörüli turnéjáról, vagy csak újra átélnétek azt a gótikus, sötét, techno-industriális, vizuális orgiát, amit a színpadra pakolt, akkor most tessék hátradőlni. A hírek szerint a filmet a Los Angeles-i Kia Fórumban rögzítették 4 elképesztő éjszakán át. A szakma pedig már is azt suttogja, hogy Gaga ezzel a filmmel akar teljesen megújulni a tavalyi picit felemás hollywoodi kitérői után, és megmutatni, ki a popzene igazi, vizuális királynője. Nos, ő mindenképpen, Lady Gagát az imént hallottátok, kisna megmeséltem is róla a bulvár csokorban. Krisztán Rock Szálvóval rögvest, itt lesz a Halott Pénz és Rúzsa Magdi közös, elsőként pedig Nikóval és Vince-el találkoztok. Am I Wrong, így a dal, csak slágerek közrepül.

0: Rádió. És most jön a Vízzel a Virág Fesztivál idei sztárja. Csak slágerek.
1: Nem jössz

0: Santana és Michelle Branch, The Game of Love címmel egy nagy klasszikot hoztam nektek a Vízzenevirág Fesztivál hivatalos rádiójában. Ez volt ennek az órának az utolsó dala, sőt magának a koktélnak is, úgyhogy meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmeteket. Az előző 4 órában 10 és 2 óra között a magazin műsort kevés dumával, jó sok zenével hallottátok. Mondanám, hogy fogjátok holnap is, de hazudok. Déltől mindenképpen, de nem 10-től. Déltől jelentkezem 3-ig a koktéllal, utána pedig a délutáni csúcs keretein belül Komárom lesz a célpont, a Foxconn Fesztiválra megyünk Ádival. Na mindezt tehát holnap, addig viszont még mindenképpen Bálint Lackó jelentkezik a délutáni csúccsal, itt lesznek az utak hírei a legjobb dalok mellett. Hatra jövök vissza, a netes kedvencek tuti érkeznek, majd pedig DJ Major Gabe a Light Session 2 órájában. Na ciao ciao mindenkinek, sziasztok! Olivia Rodrigo kezd, jön az újdonság a Drop Deed, én pedig holnap délre győzök!
1: Vagy szombat este, de nem csak a Facebookot vagy az Instát.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Aját, mondok megint.
2: Ha van koncert, amit idén nyáron nem akarsz kihagyni, az ez lesz. Június 28-án Bájalex és a Slep élőben robbantja fel a Tatai Öregtó partját a Vízzenevirág Fesztivál nagy színpadán.
3: Én is ismerem.
2: A legnagyobb kedvencek, utánozhatatlan hangulat és egy nyári este, amit sokáig emlegetni fogsz. Hozd el a haverokat, és találkozzunk Tatán. Jegyed van már? www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
3: Ő az én kedvesem.
4: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
5: Szürke hályog, szemhéjplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern, szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
6: Hozza el gyermekét! A tini kedvenc sztár youtubere pörgeti fel a Richter tudományos sót Esztergomban.
7: Június 20-án szombaton rendezik meg az ország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális programját,
6: a Múzeumok Éjszakáját. A nyár egyik legpesdítőbb eseményén Esztergomban 13 múzeum és látogatóközpont, valamint egy párkányi tárlat várja az érdeklődőket.
7: A rendezvény egyik legjobban várt hagyományos betét programja
6: a Richter tudományos show. A produkció idei szenzációja, a kísérletek közreműködője,
7: akit lehet, hogy a szülők nem, de a gyerekek biztosan ismernek.
6: Zsidáv, alias Zsidákovics Dávid, Magyarország egyik legismertebb és legkövetettebb online tartalomgyártója lesz. Hozza egy gyermekét, és szerezzen neki egy felejthetetlen estét. Hol és mikor? Esztergom Duna Múzeum, június 20, szombaton 21 órától.
7: Érkezzenek időben!
0: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 2 óra előtt. Jó napot kívánok! Hőségriasztást rendelhetnek el szombaton. Magyar papi-lelki gyakorlatot tartottak Rómában. Terv szerint halad az Európai Uniós források hazahozatalával összefüggő munka. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Nagy valószínűséggel hőségriasztást kell elrendelni szombaton, mondta az országos tiszti főorvosa a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix közölte azt, hogy a riasztás 2-es vagy 3-as fokozatú lesz, a Hungaromet pénteki előrejelzése, illetve modellezési eredmények alapján fogják eldönteni. A következő napokban az ország jelentős részén tartósan meleg idő várható, a Hungaromet előrejelzése szerint tartósan 30 fok fölé emelkedik a napi legmagasabb hőmérséklet, és ez a napi középhőmérsékletet is megemeli, indokolt az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix felhívta a figyelmet arra, hogy a magas hőmérséklet egészségkockázatokkal jár, bizonyítottan fokozza a kiszáradást, növeli a hőkimerülés, a hőkuta kockázatát, valamint a szív- és érrendszeri betegségek és bizonyos légúti betegségek rosszabbodásával járhat. Az idősek, az újszülöttek, a csecsemők, a krónikus alapbetegséggel élők fokozott kockázatnak vannak kitéve, mutatott rá. Kiválóan és terv szerint halad a Magyarországnak járó Európai Uniós források hazahozatalával összefüggő munka, jelentette ki a munka koordinációjával megbízott közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta, hazánk június 9-én benyújtotta a helyreállítási és ellenálló képességi terv teljesen felülvizsgált új verzióját az Európai Bizottságnak. Jelenleg ennek a véleményezése zajlik, sok technikai kérdésről van szó, jegyezte meg közölve azt is, hogy a napokban záruló egyeztetés után a terv nyilvános lesz. Emlékeztetett arra, hogy ebben energetikai, közlekedési, a kis és közepes vállalkozásokat segítő beruházásokat terveznek. Magyarországon és határon túli magyar lakta területeken szolgáló magyar papok vettek részt a Rómában tartott lelki gyakorlaton, amelynek résztvevőit 14. Leó pápa is fogadta, közölte Törő András, a Római Pápai Magyar Intézet rektora, a Római Szent István Alapítvány elnöke az MTI-vel. Hagyományteremtő kezdeményezésnek számított a közös lelki gyakorlat, amelyre mintegy 20-an érkeztek Magyarország mellett Erdélyből, Párciumból, Délvidékről, Horvátországból és Bánátból. A magyar papok részt vettek a szerdai általános kihallgatáson, ahol személyesen is találkozhattak 14. Leó pápával. Egy Szent István királyt ábrázoló képet ajándékoztak a pápának. Ingyenes, személyes tanácsadási lehetőséget kínál a Válláskultúra Alapítvány Esztergomban azoknak, akik válás előtt állnak, már benne vannak a folyamatban, vagy szeretnének segítséget kapni a családi konfliktusok békésebb rendezéséhez. A program célja, hogy segítséget nyújtson azoknak, akik szeretnék elkerülni a hosszadalmas konfliktusokat, és a gyermekek érdekeit szem előtt tartva keresik a megoldásokat. A részvétel díjmentes, de előzetes bejelentkezés szükséges. Részleteket a visitesztergom.hu oldalon találnak.
0: Időjárás.
1: A sok napsütésre számíthatunk, időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, de csapadék nem várható a térségben. Az északi szél több helyen felfrissülést hozhat a melegben. 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
4: Nagyon szép délutánt kívánok mindannyiótoknak, igen, a délutáni csúcs ebben a pillanatban elkezdődött, és a következő 4 órában veletek is tartok. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok, és ígérem, ebben az órában is hozok nektek jó néhány slágert, érdekességet és persze közlekedési infókat, amivel pedig most indítunk az Olivia Rodrigo és a Drop Dead.

0: Nem csak slágerek, hanem kiváló visszaemlékezések is a délutáni csúcsban. Ti még mindig a Forrás Rádiót hallgatjátok. És mielőtt még a Buenos Morgan visszatekintőjére kitérnék, gyorsan elmondom nektek, hogy a közlekedési infókat természetesen ti magatok is elküldhetitek a 0620 98 98-re, ha segítenétek az utastársakat abban, hogy miként és hogyan lehet hát jó utakat választani. Ugye az M1-es autópályán kívül mostanában viszonylag nehéz arra közlekedni, szóval, hogyha tudtok némi iránymutatást adni a többieknek, akkor persze most is szívesen és köszönettel vesszük. Ami pedig most érkezik, egy újabb részlet a mai Buenos Morgan-ből.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Minden évben egy nagy témám a tábor, mert én imádtam táborozni. Most hozzuk majd a legolcsóbb, legdrágább, legkülönlegesebb, legizgibb, legcelebebb táborokat. De mielőtt rátérünk a fekete pákó luxus táborra, élménytáborra.
3: Van fekete pákó élménytábor?
2: Nincsen, pedig a Richter Safari Park lehet, hogy jelentkezni.
4: Ezt mondjuk lehet, hogy meg kéne lovagolnia, nem?
3: Meglovagolnád?
4: Dehogy is, Jézusom.
3: És az élménytábort?
2: Másodjára jön már a fekete pákó és a lovaglás.
4: Nem ilyen élménytáborba mennék, ami fekete pákó vezet.
3: 3-tól 6-ig az a program, hogy áll ide a Judit.
2: Fekete pákot max. Izén pónilovon tudom elképzelni, hiszen fél a lótól, mint a... Na mindegy.
3: Hát ez a pákó mitől nem fél? Ja, ez nőktől, bocs, igen.
2: Na, de lényeg, hogy minden tábort kidumálunk majd, de kezdjük az elején, mert én itt már belelendültem, én imádtam a táborokat, de ti szerettétek-e, és egy tábori élményt hozzatok, légy szíves, kedvenc tábor.
3: De én annyira nem voltam táboros.
2: Nem á!
3: Viszont, várjál, azért voltam táborokban.
4: Hogyan lombozzuk le gyorsan Ádit? Hát
2: igen. Mindig is tudtam, hogy a Rolandnak szegényes az élete, és zárja magát az élményektől.
3: Így van, mindig is erről voltam híres. Nem, én kisgyerekként annyira nem táboroztam, aztán középiskolásként én ilyen diák önkormányzati aktivista voltam, tehát ilyen dökvezető, meg én voltam diákpolgármester, hasonló dolgok, és

0: rendszeresen tartottunk dökös táborokat. Aha. Na, azok jók voltak, középsulisként.
1: És a dökös lányok voltak?
0: Ott dökös lányok voltak, de simán használhatott K helyett G-vel is, igen.
1: Igen, erre gondoltam. Andi, te táboros vagy?
2: Benedízom. Én voltam táborban, igen. Hát a Balatonakari, az volt ugye általános iskolában, akkor az nagyon népszerű volt, és akkor én ott voltam táborban.
1: És ott voltak dolgok, már hogy ilyen szervezett dolgok, vagy?
0: Voltak dolgok.
2: Voltak dolgok. Egyébként ott csattant el. Ott csattant el, illetve első csókja egyébként, úgyhogy...
1: És benne voltál?
2: Nem, kívülről néztem.
0: Hányadikos voltál akkor?
2: Nem tudom, nem emlékszem.
1: Akkor ballag a Tobiból.
2: Nem tudom hány. Nem
1: és
2: tudom.
1: Várjál, és tábori románc volt, hogy ismertétek egymást korábbról?
2: Hát úgy volt, hogy mi az? Hogy mondják ezt, amikor a másik osztályba jártam?
0: Évfolyamtársam
2: volt. Nem nagyon kommunikáltunk úgy előtte, hanem ott a táborban.
1: Jó, és megvan, hogy
0: könnyen megfűzhető voltál.
1: Éjszaka a naplemente Balatonpart, vagy Menzás néni hátul rántott hús a szendvicsen.
2: Nem, hát így elmentünk sétálni egy ilyen focipályás részen, és akkor...
0: Nekem volt éjjel Balatonpart.
2: De ez nem olyan. Az enyém, az kis ártatlan.
0: Ez enyém is.
1: De amúgy mindegyik jó élmény, tehát mindenkinek?
0: Hát nekem az volt.
2: Igen.
1: Használtatok úszogumit, Roland?
0: Mondom, Balaton, part.
1: Ja, bocs, igen, jó.
3: Buenos Morgan, minden hét.

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ha van koncert, amit idén-nyáron nem akarsz kihagyni,
2: az Dash a Vízzene Virág Fesztiválon. Június 27-én egy hatalmas buli és brutál fesztivál hangulat vár rád. Vagy ott vagy az első sorban, vagy utólag bánni fogod. Hívd a haverokat, és találkozzunk a színpad előtt.
3: Huligán vagyok, jaj, neked urilány, storm a szívébe tombol a hurikán.
2: Jegyed van már?
1: www.vizzenevirágfesztivál.hu.
3: Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam, minden nap a kukás autó.
2: 4 nap, végtelen élmény.
4: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
5: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
6: Új évadában is várja önt a Jászai Mari Színház. Esküszöm, hogy nem szeretlek. József és testvérei. Gyalázatos napjaink. Három nővér. A nyugat császára. Színház. Papusza. Nevetés, szenvedély, titok és emberi sorsok. Ássunk együtt a lélek legmélyére. Váltsa meg bérletét most, és találkozunk szeptemberben a Jászai Mari Színházban.
7: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
4: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Az Off Campus ugye mostanában az egyik legnépszerűbb sorozat, és hát azt hiszem, hogy éppen ezért, mivel népszerű, hát nyilvánvaló, hogy Mika Abdallah is pontosan ezért lett népszerű. Ugyanis a hírek szerint kollégájával Josh Houstonnal randizik. Hát hajrá! A találgatások egyébként nem sokkal azután kezdődtek, hogy Mika és korábbi párja Jake Short néhány hete az Instán bejelentették a szakításukat. Ezt követően a rajongók egyre többször kezdték összeboronálni Mika Abdallah-t és Josh Houstont, akik egyébként az Off Campus első évadában Ellie és Justin karaktereit alakították. A pletykákat most egy ausztrál rádióműsor egyik benfentese is megerősítette. A műsorvezetők szerint saját forrásaik azt állítják, hogy a két színész valóban randizik egymással. Na hát, hogyha így is van, akkor én azt mondom, hogy sok boldogság, erő meg egészség és térelő legyen, a többi nem számít. Ami viszont számít, hogy újabb kiváló slágerekkel folytatjuk ezúttal is, ez pedig nem mást, meg nem másokat, mint Jennifer Lopez-t és David Guetta-t jelenti. Itt van a Save Me Tonight.

Loco Loco, Gordo és Rainier Zonneveld itt a Forrás Rádióban, csak slágerek között, és hát nyilvánvalóan ti is tapasztalhattátok azt, hogy mennyire változatos és mennyire sokszínű a mi zenei kínálatunk, úgyhogy ajánlom is a figyelmetekbe egy hazai kedvenc, hát mondhatni duettjét. Curtis és BLR Tudja az ég című dala érkezik most ugyanis, aztán hamarosan pedig jönnek a hírek és az információk is, úgyhogy érdemes velünk maradnotok, mert hogy ezekkel is folytatjuk, nem

0: drága hallgatók, elérkeztünk arra a pillanatra, amikor bizony jönnek a hírek és az információk Kittivel, úgyhogy már is Kitti érkezik ezekkel az infókkal. Én pedig a következő óra felvételét ajánlom a figyelmetekbe, mert hogy rögvest egy olyan slágerrel indítunk, amelyet szerintem nagyon is sokan ismertek. Rehabről van szó, jön mindjárt az In My Head.
1: Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Van az a pillanat, amikor minden összeáll. A nap lemente az öreg tó fölött, a kedvenc dalod élőben és a barátaid melletted. 2026-ban újra Vízzenevirág Fesztivál Tatán. Tatán. Dash, Halott Pénz, Bagosi Brothers Company, Pornó Graszt, Dani Elfi, By Alex, Demjén, Bikini, Ród, Osztián és még sokan mások. Találkozunk 2026. június 25-e és 28-a között Tatán. Jegyed van már? www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
3: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
4: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítása több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya Kertváros, Akecfa utca 31.
5: A tanév vége zárul, a nyár lehetőségei kinyílnak. A Plazma Center pedig segít, hogy a lehető legtöbb élményt gyűjthesd össze. Életed 5. plazmaadásától kezdve érvényes diákigazolványod felmutatásával, minden egyes látogatásod alkalmával, plusz 2000 forint juttatással háláljuk meg, hogy a szünidő alatt is szakítasz időt az életmentő segítségnyújtásra. Nagyon sok szeretettel várunk egész nyáron. A részletekért és időpontfoglalásért irány a plazmacenter.hu oldal.
6: Hozza el gyermekét! A tini kedvenc sztár youtubere pörgeti fel a Richter tudományos sót Esztergomban.
7: Június 20-án szombaton rendezik meg az ország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális programját,
6: a Múzeumok éjszakáját. A nyár egyik legpesdítőbb eseményén Esztergomban 13 múzeum és látogatóközpont, valamint egy párkányi tárlat várja az érdeklődőket.
7: A rendezvény egyik legjobban várt hagyományos betét programja
6: a Richter tudományos só. A produkció idei szenzációja, a kísérletek közreműködője,
7: akit lehet, hogy a szülők nem, de a gyerekek biztosan ismernek.
6: Zsidáv, alias Zsidákovics Dávid, Magyarország egyik legismertebb és legkövetettebb online tartalomgyártója lesz. Hozza el gyermekét, és szerezzen neki egy felejthetetlen estét. Hol és mikor? Esztergom Duna Múzeum, június 20, szombaton 21 órától.
7: Érkezzenek időben!
1: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: 3 óra előtt járunk 3 perccel, üdvözlöm Önöket. Jelen formájában megszűnik a TEK, a fürdőzés szabályaira hívták fel a figyelmet, a kormány elrendelte a dohány és kaszinó koncesziók felülvizsgálatát. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Itt a vakáció, megérkezett a hőség is, gyermekek és szüleik hűsölnek a strandokon, tavaknál és a nyílt vizek mellett. Racsné Galambos Gréta rendőrőr nagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvívője a fürdőzés szabályaira hívta fel a figyelmet.
2: Nagyértékű mobiltelefont, nagyértékű készpénz, bankkártyát jobb, hogyha otthon hagyunk, vagy hogyha viszünk magunkkal egyéb tárgyakat, akkor használjuk a strandnak az érték megőrzőjét. Semmiképpen nem jó taktika az, hogy a törölközővel letakarjuk a hátizsákot, aminek a belső zsebében ott van a pénztárcánk. Kocsi kulcs is ugyanebbe a kategóriába tartozik, hogyha autóval érkezünk a strandra, akkor azt is az érték megőrzőbe tegyük el. Alkoholos befolyásoltság alatt ne fürdőzzünk, mély vízbe csak az menjen, aki valóban jól tud úszni. Gyerekeket vízparton, vízben felügyelet nélkül ne hagyjunk, csak úszni tudó gyereket engedjünk a mély vízbe, de azt is csak felügyelet mellett, és hát a nyílt vizek, élő vizekről ne is beszéljünk, hiszen az még nagyobb veszély rejt magában, mint egy strand. Csak a kijelölt fürdőhelyeken szabad fürdőzni.
1: A kormány úgy döntött, hogy jelen formájában megszűnik és azonos néven az országos rendőrfőkapitányságon belül folytatja működését a terrorelhárítási központ, közölte Szondi Vanda kormány szóvívő. A hatásköri tisztázatlanságokkal indokolt átszervezés részeként a készenléti rendőrségből kiválik a Nemzeti Nyomozóiroda. Mindhárom szervezet főigazgató vezetése alatt működik tovább a tervek szerint szeptemberre lezáruló reform után. Elmondta, a TEK-hez kerülnek a műveleti és a személyvédelmi feladatok, a Nemzeti Nyomozóiroda végzi a nyomozásokat, a bűn- és terrorfelderítést, a készenléti rendőrségre pedig az objektumvédelem és a tűzszerészeti feladatok mellett a rendezvénybiztosítás hárul. A kormány elrendelte a dohánykoncessziók teljes körű és a kaszinó koncessziók átfogó felülvizsgálatát, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt mondta, a felülvizsgálat a dohánykoncessziók esetében minden szerződést, szerződéses jogviszonyt és a teljes szabályozási környezetet érinti. Vitézi Dávid a kaszinó koncessziókról azt mondta, az előző kormány a választások előtti hetekben sorban osztott ki kaszinó koncessziókat hosszú távra, ezek közül van, amelyik 2060 egyik szól, mondta a közlekedési és beruházási miniszter.
0: Időjárás.
1: Sok napsütésre van kilátása, a délnyugati-nyugati határnál az Alpok alján nem kizárt zápor, többnyire mérsékelt marad a légmozgás, 27 és 30 fok közé melegszik fel, késő estére 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Pénteken napos idő várható, 33 fok lesz a csúcs, figyeljenek oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.
0: Szám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
4: Sok szeretettel köszöntelek benneteket a délutáni csúcs második órájában, a mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok, és bizonyosan találkoztatok olyan slágerekkel, amikkel eddig mondjuk még talán nem, de talán olyanok is jönnek majd, amelyeket viszont már jól ismertek. A lényeg, hogy megint a jó hangulat él szerep, és éppen Rehabé, ez az én

még mindig a Forrást hallgatjátok, amely éppen segítést levinnyelt. Ez volt a Move, egy kicsit mozoghattunk velük együtt. Na de hát, ha már itt tartunk, akkor hamarosan a közlekedésben is együtt mozdulhatunk, hiszen hozom ezeket az információkat. Viszont ha nektek van plusz infótok, amiket ez mindenképpen hozzátennétek, akkor a 0620 978 985-re küldhetitek el azokat. Mi pedig ezúton is nagyon szépen köszönjük nektek. Ami viszont most érkezik, az egy újabb kiváló sláger. Ezúttal például, hogyha már az imént említett segít hoztam nektek, akkor megint egy külföldi előadó, ráadásul legalább annyi ideje ott van ebben a bizonyos iparban. Sophie Alice Baxternak hívják a hölgyet, jön már is a

éjszaka, mi is veled vagyunk. Forrás Rádió, a Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádiója. Mi hozzuk a rezgést.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Laci, tudod, mi hiányzik a kertünkből?
2: És mi hiányzik, Anna?
1: Medence. Közeleddek a forró napok, és jó lesz a hűvös vízben fürdeni. Mondd csak, ismerd be. Neked is tetszik, ugye?
2: Igen, tetszik. De hol találok neked ilyen medencét, Anna?
1: Már utána is néztem. Van miből válogatni.
3: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
4: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
6: Nyáron sem áll meg az élmény. Csatlakozz a Turinformirad a tematikus városi sétáihoz, és fedezd fel Komárom rejtett történeteit, legendáit és különleges helyszíneit. Minden hónapban új élmények várnak. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom lépésről lépésre élmény. Komárom, határtalanul jó.
7: Jön a várva várt szezonnyitó a szabad ég alatt, most pénteken Bábolnán a Green Csónakház Bistro és rendezvényházban. Csodálatos környezetben kezdjük meg a szezont egy hatalmas szuperbulival. A nyitóbuli házigazdája DJ Bóri, akivel a jó hangulat garantált. Start 21 óra. Aki 22 óráig érkezik, annak a belépő csak 2500 forint. A legjobban bulizóknak ajándék óriás világító.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Budapest felé az erős forgalom miatt Tatabányától Biatorbágyig jelenleg is lassulás, szakaszos torlódás tapasztalható főként a külső sávban. Személyautóval az átterelt sávon továbbra is jól lehet haladni. Távolabb a komáromi csomópont után a 79 és a 76-os kilométerek között fix terelést építenek. Az érintett szakaszon csak a leálló sávon halad a forgalom, emiatt pedig torlódásra kell készülnötök. Ha közlekedési információtok van talomban, akkor természetesen a 0620 978 978-re elküldhetitek azokat, mi pedig nagyon szépen köszönjük, balesetmentes, jó utat!

Ti továbbra is a Forrás Rádiót hallgatjátok, csak slágerekkel, és ezen slágerek között pedig természetesen, hát még mindig a legjobbakkal, legjobbak közül válogatva. Hát itt Gines tulajdonképpen az I Hate You, I Love You-val szerintem ezt tök jól bizonyította. És ráadásul, hogyha már arról beszélünk, hogy Madonna és Sabrina Carpenter is itt van a sorban, akkor hát azért azt is észrevehetjük, hogy Madonna továbbra sem adja fel. Bár lehet, hogy már azért lassan itt egy picit nyugdíjba kéne menni, de nem akarja. Nem akarja, hát mindegy, Madonna mindig is híres volt erről, nem is biztos, hogy baj ez, hogyha próbálkozik zenét, illetően viszont teljesen jó volt a Bring Your Love egyébként, amelyet, hogyha még nem ismertek, akkor most mindenképpen megismerhetek, mert mi magunk is ezzel folytatjuk itt a Forráson.

0: ez még mindig a Forrás Rádió, még mindig a legjobb slágerekkel, és természetesen veletek együtt. Úgyhogy a következő órát is egy újabb kiváló dallal meg is nyithatjuk így közösen, mégpedig Lady Gaga-val. A Garden of Eden érkezik, mindjárt mutatom.
1: Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel! Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Június 28-án a Tatai Öregtó partján a Vízzene Virág Fesztivál Rocksziget nagy színpadára érkezik a Mobilmánia Viki Dágyulával. A legendás hangzás, ikonikus dalok és hamisítatlan rock energia garantált. Garantált. Gyűjtsd össze a barátokat és készülj egy felejthetetlen nyári koncertre Tatán.
3: Vedd meg jegyet még ma a www.vizzenevirágfesztivál.hu oldalon.
2: 4 nap, végtelen élmény.
4: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
5: Szürke hályog, szemhéjplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern, szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata. Tóvárosi Korzó 2.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 4 óra előtt járunk 3 perccel, jó napot kívánok! Őszig le kell zárni a 7-es cikkely szerinti eljárást, útlezárás lesz rendezvény miatt Tatabányán, Hollandiával játszik a magyar női labdarúgó válogatott. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Ismét megrendezik június 19-én, 20-án a Placz elnevezésű rendezvény Tatabányán, a Megyeháza téren és az Árpád téren. A rendezvény zavartalan lebonyolítása érdekében ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani Tatabánya belvárosában. Holnap délután 1 órától várhatóan június 21-én vasárnap reggel 6 óráig teljes útlezárás lesz érvényben a Komáromi utca, Álmos Vezér utca és a Béla Király körtér közötti szakaszán, valamint a Főtér és a Köztársaság útja közötti terület. A mélygaráshoz vezető út szabadon használható, a rendezvény ideje alatt a mélygarás zavartalanul üzemel. A szervezők kérik a közlekedők és a környéken élők türelmét és megértését. Az érintett útszakaszok környezetében a közlekedés a rendezvény időtartama alatt a kijelölt kerülő utakon biztosított. A miniszterelnök csütörtökön tárgyalt Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével, és egyetértettek abban, hogy őszig le kell zárni a Magyarország ellen 8 éve indított 7-es cikkely szerinti eljárást. Magyar Péter azt írta a közösségi oldalán, hogy meghívta az EP elnökét Magyarországra, és megállapodtak arról, hogy ősszel a miniszterelnök beszédet mond az EP egyik strasbourgi ülésén. A zenés nyári találkozások program keretében Romengo és Lakatos Mónika koncert lesz Oroszlányban. Holnap a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár szabadtéri színpadán lépnek fel este 7 órától. Várják az érdeklődőket, a program ingyenes. És végül sport, a világranglistán 10. helyen álló Hollandiával játszik a magyar női labdarúgó válogatott a VB pótselejtező első fordulójában. Szarvas Alexandra szövetségi kapitány együttesen nem kiemeltként várta a csütörtöki nyoni sorsolást, amelyen kiderült, hogy hazai pályán kezd a hollandokkal. A magyar nemzeti együttes, amely 45. a világranglistán, veretlenül nyerte meg selejtező csoportját, ennek köszönhetően visszajutott a Nemzetek Ligája B divíziójába és tovább jutott a VB selejtező rájátszásába. A jövő évi brazíliai tornán 11 európai válogatott részvétele garantált, további egy pedig interkontinentális pótselejtezőn juthat ki.
0: Időjárás.
1: Sok napsütésre van kilátása, a délnyugati-nyugati határnál az Alpok alján nem kizárt zápor, többnyire mérsékelt marad a légmozgás, 27 és 30 fok közé melegszik fel, késő estére 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Pénteken napos idő várható, 33 fok lesz a csúcs, figyeljenek oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Sok szeretettel köszöntelek titeket a délutáni csúcs második félidejében. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok, és bizony ebben az órában is hozok nektek érdekességet, közlekedési információkat és természetesen sok-sok slágert. Slágerek között pedig Azaria, Tayo Cruz és éppen az ígért Lady Gaga is felcsendül itt van a Garden of Eden.

0: Biz DMC és Biz & Honey közös a Show Me Love-val itt a Forrás Rádióban. Csak slágerek közepette hallgatjátok azokat az érdekességeket, amelyek útközben itt elérnek bennünket. Gondolok itt például egy visszatekintőre, a Buenos Morgan esetére is, amely természetesen most is érkezik. A mai műsorban kaptok egy aprócska ízelítőt.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Én nagyon szerettem, nekem a kedvencem az az indián tábor volt, meg volt szervezve egy indián tábor, de Debrecenben laktunk egy kollégium 10. emeletén, és 1,5 kilométert kellett sétálni, hogy egyáltalán egy fát lássunk. És azon röhögtünk, szegény szervezők nem voltak annyira tisztában a környezettel, hogy volt ilyen éjszakai indián túra séta, amikor is elmentünk éjszaka, és ilyen indián felfedezéseket kellett tenni. Én ugye nagy Winnetou rajongó voltam, tehát én figyeltem.
3: Debrecen piasztél?
4: Nagyjából igen. Amúgy miért nem lepődök meg ezeken a sztorikon?
3: Panel indián, érted? A panel indián.
2: Hát amikor busszal mész indián túrára este, de mindegy, már hogy helyi járattal. És leszálltunk róla, és akkor volt olyan, hogy akkor most tudjuk azt, hogy most a gonoszok megtámadnak majd minket, vagy a gonosz indián, az János volt beöltözve, de mindegy, a gonosz indián megtámad minket majd valahol egy bokorból, bármelyik bokor vagy fa mögül kiugorhat, és egy fa volt a beton rengetegben, tudtuk honnan jön János.
3: És akkor te voltál az utolsó mohikán?
4: Úristen, gyerekek!
2: Imádtam, annyira jó volt, hogy a sok alkotótábor, én jártam ilyen kézműves alkotótáborokban, mai napig nem tudom, hogy miért, de megtanultam például körmön fonni. Ezt tudjátok mi? 5 ujjal így kell pakolgatni a zsineget, hogy legyen belőle a karkötő?
4: Igen, tudom.
3: Én nem, de most nagyon furcsán nézek rá.
2: Sokat köcsögöztünk.
3: Megmagyaráz, igen, a köcsögözős
2: ott
3: tábor.
2: Ott kinti zuhanyzó volt, lehetett leskelődni.
3: Féltem, hogy viszed tovább a köcsögözés után ezt. De kinti zuhanyzó volt.
2: Emlékszem, akkor kaptam először fényképezőgépet, hogy csinálják ilyen neonzöld színű fényképezőgép volt 24 kockás Kodak filmmel, és én mind a 24-et előttem a Ludakra, mert úgy meglepett városi gyerekként, hogy itt ilyen sétáló madár, sétál, óriás galamb.
4: Úristen. Szári. Mondjuk így a kukkolás után bevezetni, hogy kaptam, akkor kapta az első fényképezőgépét.
3: Ja, igen! A Ludakra! A Ludakra! Persze!
2: A nyitott zajzóval.
3: Csak a libákat. De hány éves voltál ekkor?
2: Körmönfon gyerek voltam. Nem tudom, kicsi voltam, de ez nem nagyon vannak ilyen. Bizonyos dolgok megmaradnak az emlékezetemben, bizonyosak nem. Na jó, oké.
3: Hallod, ezt bedobom ma a Dávidnak, hogy kisfiam, keresek neked városi indián tábort, ahol fonhattok meg, láthatsz libákat?
2: De ez két, de ezek különböző, légy szíves, nem most összeíted, ne komolytalankodd el nekem a városi indián táborban.
4: Ezek különböző tábori élményeket, ne viccelj. Van a libás tábor, meg van az indián tábor. Miért?
3: Figyelj, itt Tatabányán, itt van mögöttünk a kollégium. Szervezünk ide városi indián tábor. Itt van az udvar. Ez lesz az indián tábor, itt mögöttünk.
4: Hát itt legalább van egy csomó fa.
3: Hát ez van, felállítunk egy sátort.
2: Megvan neked, mikor Winnetou és Manitou fölmásznak a 10-re a koliban, mert rossz a lift, és mennek a közös zuhanyzóba zuhanyozni? Az megvan Old Shatterhand, amikor elgyújtja a szappant.
3: Ez egy nagyon alternatív film lenne. Én az ilyeneket nem
4: ez a 18
3: soha.
4: Pluszos indián tábor.
2: Ez egy indián tánc.
1: Buenos Morgan! Minden hét

0: összesen lehetséges mellékhatásai. Mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. Meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
2: Figyelem, Bicske és környéke! A Spár Magyarország kollégákat keres áru összekészítő munkakörbe Bicskei logisztikai központjába. Versenyképes juttatás, stabil munkahely és támogató csapat vár rád. Ne várj tovább! Jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon.
3: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Pszt, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben! Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Borog, Bécsi út 55. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
4: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
5: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

és Brando, valamint a Bádéi nagy kedvencem volt egyébként ez a dal annak idején, jó néhány évvel ezelőtt. Ti továbbra is a Forrás Rádiót hallgatjátok, csak slágerekkel, és természetesen továbbra is azt mondjuk nektek, hogy érdemes velünk tartanotok, hiszen hát a slágerek mellett azért vannak itt még érdekességek. Például Ed Sheeran nagy bejelentése, hogy a jelenlegi turnéja után egy időre visszavonul a zenei élettől, hogy több időt tölthessen a családjával. A 35 éves énekes az arizonai Glendale-ben adott koncertjén beszélt terveiről a közönség. A Loop turné egyik állomásán elárulta, hogy a rajongók egy ideig valószínűleg nem láthatják majd a színpadon. Ez lesz az utolsó alkalom egy darabig, hogy itt játszom. Lehet, hogy a turné végén tartok egy kis szünetet, és inkább az apaságra koncentrálok. Ha egy ideig nem találkozunk, akkor szeretlek titeket, és köszönöm, hogy eljöttetek. Ed Sheeran és felesége, Cherry Seaborn egyébként két kislány szülei, idősebb lányuk Lyra 5, míg Jupiter 4 éves, és az énekes korábban is arról beszélt nagyon sokat, hogy akár egy harmadik gyermeknek is örülne, és szívesen bővíteni tovább a családot. Hát nyilvánvalóan így azért időre is szükségük van, úgyhogy ő most visszavonul, és foglalkozik a családdal, és milyen jól teszi. Na de amit szinte jól tesztek, hogyha ti magatok velünk tartotok, Amy McDonald-del például, itt van a This is the Life, teljesen stílusosan.

Ti még mindig a Forrás Rádiót hallgatjátok, benne Stray Kids és a Dewey, hamarosan pedig elérkezünk az óra végéhez, ami nem jelenti azt, hogy egy picit is megállnánk, csillapítanánk a tempón, sőt, mi több, inkább máshol. Majd máshollal folytatjuk? Hú, de ez nagyon csúnya hangzott. A lényeg, hogy a Halott Pénz, Meringer és Onodi közöse Máshol címmel érkezik most itt a délutáni csúcsban. Ne menjetek sehova!

az éjszaka, mi is veled vagyunk. Forrás Rádió, a Vízzene Virágfesztivál hivatalos rádiója. Mi hozzuk a rezgét.

0: Nos, ami ezt az órát illeti, ismételten véget ért egy, és természetesen a következőkben is számítunk rátok. Addig, míg viszont Kitty jön a hírekkel, bemutatom nektek, hogy mivel, kivel folytatjuk a következő órában. David Guetta és a OneRepublic közös I Don't Wanna Wait érkezik. Mutatom!
1: Miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban. Hello, hello, hello. Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Június 27-én újra a Vízzene Virág Fesztivál színpadán a Bagosi Brothers Company. Amely az elmúlt években generációk közös hangjává vált, idén is hatalmas koncerttel érkezik a Tatai Öreg tó partjára. Jegyek kaphatók a www.vizzenevirágfesztivál.hu oldalon. 4 nap végtelen élmény.
3: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagy kereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. Meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
4: Hozza el gyermekét! A tini kedvenc sztár youtubere pörgeti fel a Richter tudományos sót Esztergomban.
5: Június 20-án szombaton rendezik meg az ország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális programját,
4: a Múzeumok éjszakáját. A nyár egyik legpesdítőbb eseményén Esztergomban 13 múzeum és látogatóközpont, valamint egy párkányi tárlat várja az érdeklődőket.
5: A rendezvény egyik legjobban várt hagyományos betét programja
4: a Richter tudományos só. A produkció idei szenzációja, a kísérletek közreműködője,
5: akit lehet, hogy a szülők nem, de a gyerekek biztosan ismernek.
4: Zsidáv, alias Zsidákovics Dávid, Magyarország egyik legismertebb és legkövetettebb online tartalomgyártója lesz. Hozza el gyermekét, és szerezzen neki egy felejthetetlen estét. Hol és mikor? Esztergom Duna Múzeum, június 20, szombaton 21 órától.
5: Érkezzenek időben!
1: Ez reklám volt!

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 5 óra előtt, köszöntöm Önöket. Nagyon erős UVB sugárzás várható holnap. Kisiklott egy vonat első kocsija Újszásznál. A lelki egészség témájában indít nyári videókampányt a Betesda Gyermekkórház. Hozom a részleteket, Nemes Kittit hallják. Nagyon erős UVB sugárzás várható holnap, közölte a Hungaromet ZRT. Az MTI-nek küldött figyelmeztetésben azt írták, pénteken az UV index várhatóan az egész országban meghaladja a 7-es értéket. Hangsúlyozták, fokozottan kell védekezni a napsugárzás által okozott leégés ellen. Amennyiben lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerüljék az emberek a napozást, és javasolt vállattakaró pólószalmakkalap, illetve fényvédőkrém használata. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet, tették hozzá. A lelki egészség témájában indít nyári videósorozatot a Betesda Gyermekkórház, az intézmény gyermekpszichiáterei és pszichológusai által készített rövid videókban szó lesz a szorongásról, a teljesítménykényszerről, az önértékelésről, a segítségkérésről, a bizonyítványosztás körüli feszültségekről és a nyári magányról. A kampány célja, hogy a családok a vakáció idején is hiteles, könnyen érthető kapaszkodókat kapjanak a gyerekek lelki egészségének támogatásához, olvasható az intézmény MTI-hez eljuttatott közleményében. Azt írták, a bizonyítványosztás időszaka nem csak a tanév lezárását jelenti, hanem sok gyerek és kamasz számára fokozott lelki megterhelés is. A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány tapasztalatai szerint ilyenkor rendszeresen emelkedik azoknak a fiataloknak a száma, akik öngyilkossági gondolatok miatt fordulnak segítségért. A Betesda Gyermekkórház szakemberei eközben már a tavasz végén azt tapasztalják, hogy megtelnek a mentálhigiénés ellátások szorongással, depresszióval, önsértéssel vagy testképzavarral küzdő fiatalokkal. Kisiklott a 60-ból Szolnokra közlekedő vonat első kocsija kora délután Újszásznál az állomásra érkezéskor, közölte a Vasúttársaság csütörtökön a MÁV Inform honlapján. A közlemény szerint a vonat első kocsijának első forgóváza siklott ki, személyi sérülés nem történt, a vonat utasait a katasztrófavédelem segítségével szállították le a szerelvényről és kísérték be az állomásra. Az elsődleges megállapítások alapján a vonat nem lépte túl a sebességkorlátozást, a mozdonyvezető a balesetet észlelve azonnal megállította a vonatot, a biztosító berendezés pedig rendben működött. A NAV Komárom-Esztergom vármegyei adó- és vámigazgatósága egészen augusztus 30-áig a turisztikailag frekventált területeken, fesztiválokon, strandokon ellenőrzi a szezonális szolgáltatókat, kereskedőket és vendéglátókat. Vizsgálják a nyugtai számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését.
0: Időjárás.
1: Változóan napos felhős időre van kilátása, a hőmérséklet 27 és 30 fok között alakul. Pénteken napos idő várható, az ország nagy részére beköszönt a hőség. A csúcs hőmérséklet a hajnali 16-19 fokot követően 30 és 33 fok között alakul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Még mindig a legtöbb slágerekkel, még mindig a Forrás Rádiót hallgatjátok. Sziasztok, szép délutánt kívánok mindannyiótoknak. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok, és ebben az órában is a délutáni csúcs folytatásaként slágereket, érdekességeket, és természetesen a legjobb előadókat hallhatjátok. David Guetta és One Republic kezdi, itt van már is az I Don't Wanna Wait.

Happy Without Me szólt az imént idalit a Forrás Rádióban Declan J. Donovan-től, ti pedig továbbra is csak is és kizárólag slágereket hallatok, és ezek között csendül fel egy-egy különlegesség is, hát például a Follow the Flow szívrablója, amelyet mindenképpen ajánlok figyelmetekbe. Ez érkezik most, és aztán hamarosan egy kicsit a Buenos Morgan visszatekintőre is rákuk.

0: Forrás Rádió, ahol most a ma reggeli bonus morgenből kaptok egy kis felidézni valót, viszont még mielőtt tovább mennénk, elmondom nektek, hogy Jaminával, illetve Kvebzel is találkoztatok utóbbi jön előbb a Volkkal, nem sokára maradjatok velünk, nem sokára innen folytatjuk.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Azt mondd meg nekem, ki az a hülye? Bocsánat, nem leszek ilyen paraszt.
3: De nyugodtan legyél.
2: Ki az a félkegyelmű, aki az Opelnél, megint kölcsönautóval vagyok a kék nyillal, és ki az a hülye, aki az Opelnél a pohártartót, baloldalt ferdére tervezi meg? De komolyan, belerakod a kávés poharadat, és alapból ugye necces, hogy kilötyög, amikor mész ki a benzinkútról, de alapból ferdé rakod bele, tehát esélyed nincs.
3: De várjál, hogy bal oldalt? Milyen bal oldalt?
2: A sofőr bal, tehát az ajtóban lévő.
3: Aha.
2: Az úgy van megcsinálva, hogy az így dől előre.
3: Nem lehet, hogy ferdén van fölrakva az ajtók?
2: Ja, de persze, évek óta, hogy vagy lejt a kocsi, nem?
3: Vagy lejt a kocsi, az a másik.
2: Előre véletlenül roller kerekeket szereltünk, mert így olcsóbb volt.
3: Mint a flúgos futamban. Egyen kisebb, hátul 16-os van, elő 14-es, akkor kettővel kisebb.
2: Értem én, hogy design elemek, meg nem tudom én mi, tök jó, csak mennyire életszerűtlen, hogy ott fogod és rácsavarod a kupakot mindig, amikor itt áll, meg nem tudom. Nincs olyan, hogy oda ne folyjon be valami.
3: Na jó, de...
2: Bocsanya!
3: Lesz egy kocsi takarítás, úgy.

0: Érzem. Nem egyébként tényleg durva, tehát hogy ez tényleg ferde? Mennyire ferde? Hány fokban dől?
1: Hát úgy ferde igazából, hogy az oldal falaiban van a dőlés, tehát hogyha az alja az egyenes, de nem tud bele egyenesen belerakni a poharat, mert a falai dőlnek. Érted? Tehát az alja egyenes, de dől az oldalfala, mint egy ilyen trapéz, aha, vagy mint egy rombusz.
0: Tehát igazából befele dől?
1: Elfele, irányba, menetirányba dől.
0: Tehát menetirányba, tehát nem befele felé dől, hanem menetirányba.
1: Menetirányba.
0: Na, annak
1: dől.
0: Tényleg nem látom értelmét, mert értem még, hogyha befele dőlne, akkor azt mondom, hogyha baromi hajlék, hogy lehajolsz, és akkor iszol a menet közben, nem csináld.
1: Viszont ami kifolyik belőle, az tök ügyesen visszavezeti az ajtónak az áramvonala. Tehát, hogy...
0: Vagy esetleg a nyomcsülésről valaki áthajol és megszívja.
1: De tényleg onnan nem hajol át senki. Na, szóval...
0: Vagy ha igen, akkor nem ezért.
1: Ez gyönyörű. Na, most ezt élem. Azért
0: ez gyönyörű.
1: Vannak azért problémák, amikkel meg kell küzdenünk, jó? Hát, na, szorít a gyémánt cipő. Van mondandód? Mert akkor kezdem.
0: Nekem mindig van mondandóm, de kezdjen.
1: Oké. Okay. Jó reggelt. Ádi, megnyugtatlak. Ez nem csak az Opelban van így, az én Fordomban is így van, és nem csak a vezető oldalon, hanem a másikon is a tartónál. Üdv, Vanessa. Arról beszélünk ugye, hogy miért rakják a kocsi ajtóban a pohártartott ferdére. Tehát ugye ez úgy látszik, hogy akkor ez több gyárnak a tévesztése.
0: Vagy ez valami tudatos elgondolás, csak mi nem értjük. Tehát lehet, hogy van mögötte valami.
1: De
0: tudatos
1: mi?
0: Elmélet.
1: Az kifelé dől, hogy menetirányba folyjon ki, vagy mi?
0: Mondom, nem tudom, tehát hogy jó, én nem tartok ezen a szintjén az autótervezésnek. Buenos morgen! Mindegy!

Corazon, Pnau és Morning itt a Forrás Rádióban, csak slágerekkel, és persze, hogyha már a slágereket említjük, akkor olyan is jön elő, amely hát még Ed Sheeran fiatal korában is éppen hogy. Ugye Ed Sheeran is fiatal előadó, és a Man Eater az ő, hát mondhatni korában, mármint a Man Eater korában azért Ed Sheeran még épp vagy csak a szárnyét próbálgathatta valahol, és nem feltétlenül a zenei karrierjéről beszélek. De hát így szép az élet, ugyebár. Aztán Chris Cross Amsterdam, illetve a Conor Maynard féle Stay is érkezik, és tulajdonképpen meghallgatunk még ezen kívül egy Offenbach dalt is, Overdrive címmel, szóval tényleg nem érdemes sehol menetek, csak slágerek továbbra.

Ti még mindig a Forrás Rádiót hallgatjátok, mindig veled csak slágerekkel. Ezen slágerek között csendült fel az imént például az Overdrive, és egyben köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket. Az elmúlt órákban Bálint Lászlót hallottátok, a folytatásban pedig érkezik természetesen Zimmerer Tamás, és aztán a Light Session is, ugye ma DJ Major Gébeliszent csütörtök van. Eddig is, és persze az imintiekben is köszönöm nektek a megtisztelő figyelmet. Az elmúlt órákban Bálint Lászlót hallottátok, találkozzunk még pedig legközelebb a Tempomatban, szombaton délben. Addig is minden jót nektek, sziasztok, ciao.

0: Ez a Forrás Rádió, a Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádiója. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jön a várva várt szezonnyitó a szabad ég alatt, most pénteken Bábolnán a Green Csónak Ház Bistro és Rendezvényházban. Csodálatos környezetben kezdjük meg a szezont egy hatalmas szuperbulival. A nyitóbuli házigazdája DJ Bóri, akivel a jó hangulat garantált. Start 21 óra. Aki 22 óráig érkezik, annak a belépő csak 2500 forint. A legjobban bulizóknak ajándék óriás világítóhab.

0: Pénteken Tali.
1: Hozza el gyermekét! A tini kedvenc sztár youtubere pörgeti fel a Richter tudományos sót Esztergomban.
2: Június 20-án szombaton rendezik meg az ország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális programját,
1: a Múzeumok Éjszakáját. A nyár egyik legpesdítőbb eseményén Esztergomban 13 múzeum és látogatóközpont, valamint egy párkányi tárlat várja az érdeklődőket.
2: A rendezvény egyik legjobban várt hagyományos betét programja
1: a Richter tudományos só. A produkció idei szenzációja, a kísérletek közreműködője,
2: akit lehet, hogy a szülők nem, de a gyerekek biztosan ismernek.
1: Zsidáv, alias Zsidákovics Dávid, Magyarország egyik legismertebb és legkövetettebb online tartalomgyártója lesz. Hozza el gyermekét, és szerezzen neki egy felejthetetlen estét. Hol és mikor? Esztergom Duna Múzeum, június 20, szombaton 21 órától.
2: Érkezzenek időben!
3: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: 6 óra lesz 3 perc múlva, köszöntöm Önöket. Magyar szakembert választott elnöknek az Eurotransplant szervdonációért felelős bizottsága, a GMO mentesség fenntartását szorgalmazza a több civil szervezet, holnap kezdődik a tatai sokadalom. Hozom a részleteket, a mikrofon mögött Nemes Kitti. Mihály Sándort, az Országos Vérellátó Szolgálat transplantációs igazgatóját választotta meg elnöknek az Eurotransplant szervdonációért felelős bizottsága, közölte az OVS a közösségi oldalán. A szervezet a bejegyzésben jelentős mérföldkőnek nevezte a kinevezést, mert Magyarország a szervezethez történő 2013-as csatlakozása óta most először kerül magyar szakember az Eurotransplant tanácsadó testület élére. Az új tisztség lehetőséget teremt a még hatékonyabb nemzetközi szerv optimalizálásra és harmonizációra, a szervátültetésre szoruló betegek érdekében az elhunyt donorok iránti legnagyobb tisztelet mellett, olvasható a közleményben. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint a kormánynak egyértelművé kell tennie, hogy Magyarország továbbra is kiáll a GMO-mentes mezőgazdaság mellett, közölték a tiltakozó szervezetek csütörtökön az MTI-vel. A civilek szerint váratlan törés, hogy a Tisza EP képviselői az Európai Parlamentben a szavazatukkal hozzájárultak az új génkezelési technikákkal előállított növényekről szóló uniós rendelet elfogadásához. A többi magyar EP képviselő maradt a GMO-mentes állásponton, amely több mint 20 éves politikai konszenzus belföldön az alkotmány is rögzíti a testi és lelki egészséghez való jog érvényesítését genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdasággal, írták közleményükben. Faápolási munkákat végeznek Esztergomban a Bánomi óvoda, illetve a Béketér 48 A per B mellett. A munkát június 19-én, vagyis holnap 8 és 13 óra között végzik el. A munkavégzés kezdeti időpontja módosulhat, de törekszenek a jelzett intervallum betartására. A kivitelezés az érintett útszakaszokon ideiglenes út és parkoló lezárással, valamint hanghatással is jár. Kérik a lakosság megértését és türelmét. A Kenderke Néptánc Egyesület június 19-e és 21-e között rendezi meg az idei tatai sokadalmat az Angol Kertben, ahol a látogatókat ebben az esztendőben is változatos programkínálat várja, többek között koncertek, népművészeti vásár, gyermekprogramok, táncos örökséggála, mesekocsma, néptánc találkozó, betyár és mesterség bemutatók a hagyományoknak megfelelően ebben az évben is a sokadalom nyitó napján adják át a városi művészeti díjakat.
0: Időjárás.
1: Változóan napos felhős időre van kilátása, a hőmérséklet 27 és 30 fok között alakul. Pénteken napos idő várható, az ország nagy részére beköszönt a hőség. A csúcs hőmérséklet a hajnali 16-19 fokot követően 30 és 33 fok között alakul majd.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

estét a zenei és a slágerlista őrülteknek. Sziasztok! Indítom a Forrás Chartert. Csütörtök van, jönnek a netes kedvencek, a visszatek rovat. No, majd Jennifer Lopez és David Guetta újdonsága, Save Me Tonight a 20. helyen.

Budapesten Jennifer Lopez és David Guetta közösen. Ez volt a Save Me Tonight. Szép estét kívánok mindenkinek. A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznap jelentkező slágerlistáját indítom, nem annyira hétköznapian. Egészen 8 óráig pörgetem nektek a netes kedvenceket, és ne felejtjétek, jövök visszatekintő rovattal. Itt lesz rövidesen Madonna, Justin Timberlake és Timbaland közöse a 4 Minute. Előtte tuti találkoztok Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjével. Hányan lesznek? Na majd mondom. Jön Charlie Puth is, aki betegség miatt koncertet mondott le, és persze találkozhatok mind a mellett Ray Daltonnal is. Addig pedig legjobbjaink Floor, Sosehol és Sophia közöse, fú de jó a keserű, Kamrát pedig a Be Mine-nal bombáz most, mert hogy a 19. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem, és a netes kedvencekkel rádiózom. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást!

0: hónap mi lesz a sláger.
1: Ez a Charter, a Forrás Rádió toplistája Zimmerer Tamással minden hétköznap este 6-tól 8-ig.
2: Akinek fáj.

Közöse a Turn the Lights Off. Te a Chartert hallgatod, ez a netes lista, köszi, hogy itt vagy. Hozom Ray Daltont, aki március 24-én mutatta be a vadonatúj I Just Wanna Be Happy, Csak Boldog Akarok Lenni című dalát és klipjét a YouTube-on, ami ugye azonnal az év egyik legnagyobb feel-good himnusza lett. Belsős infók szerint a dal egy igazi terápia volt az énekesnek, aki a kemény stúdió munka és a turnék után teljesen kiégett, és ugye ezek után ezzel a számmal üzent a világnak, hogy elég volt a stresszből. Nos, hollywoodi pletykalapok azonnal ráugrottak a dal premierjére, ugyanis a benfentesek szerint a Csak Boldog Akarok Lenni életérzés mögött van egy titkos románc. Zeneipari pletykák szerint ugyanis Ray az elmúlt hónapokban valamikor titokban oltár elé vezetett egy titokzatos nőt, és az új sláger valójában a házas életének a megünneplése, bár ő hivatalosan még próbálja titkolni a magánéletét a paparazzik elől. No, ezt teljes mértékben megértem. Ő jön, Ray Dalton, a Blood Running érkezik. A netes listán most a 17.

Zoe és a Get Lucky a 14. helyen. Ez a charter. Köszönöm, hogy itt vagy a Forrás Rádió hétköznapi slágerlistáját hallgatott Tamással. 8-ig vagyunk együtt. Charlie Puth, kérem! A 34 éves Grammy díjra jelölt énekes június 6-án lépett volna színpadra a floridai Additional Financial Arena-ban, de Insta Story-ban közölte, hogy az állapota miatt nem tud fellépni. Idézem, annyira lesújt, hogy ezt kell tennem, de le kell mondanom a mai koncertet. Hozzátett egyébként, hogy már napok óta beteg, és orvosi javaslatra pihenésre van szüksége, különben a további fellépések is veszélybe kerülhetnek. Az énekes amúgy azt is hangsúlyozta, hogy a döntés nagyon nehéz volt, de elkerülhetetlen, és elnézést is kért a rajongóktól. No, azóta remélem már felépült. David Guetta, Teddy Swims és Tones and I, ők így hárman a folytatásban. Gong, gong, gong, ez a dal a netes listán a 13.

Amerikai héten David Guetta, Teddy Sims és Townsend Dája. Közösük a Gong Gong Gong volt a tiéd. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a Forrás Charter, rajta a 12. helyen Diaz és Meanta kollabja. Éme itt a Méreg, a 12.

0: senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: És most egy újabb dal Tamás kedvencei közül, mert Tamásnak

amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 7 óra lesz 3 perc múlva, szép estét kívánok! Nagyon erős UVB sugárzás várható holnap, hőségriasztást rendelhetnek el szombaton, útlezárás lesz rendezvény miatt Tatabányán. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Ismét megrendezik június 19-én, 20-án a Plac elnevezésű rendezvény Tatabányán, a Megyeháza téren és az Árpád téren. A rendezvény zavartalan lebonyolítása érdekében ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani Tatabánya belvárosában. Holnap délután 1 órától várhatóan június 21-én vasárnap reggel 6 óráig teljes útlezárás lesz érvényben a Komáromi utca, Álmos Vezér utca és a Béla Király körtér közötti szakaszán, valamint a főtér és a Köztársaság útja közötti terület. A mélygaráshoz vezető út szabadon használható, a rendezvény ideje alatt a mélygarás zavartalanul üzemel. A szervezők kérik a közlekedők és a környéken élők türelmét és megértését. Az érintett útszakaszok környezetében a közlekedés a rendezvény időtartama alatt a kijelölt kerülő utakon biztosított. Nagyon erős UVB sugárzás várható holnap, közölte a Hungaromet ZRT. Az MTI-nek küldött figyelmeztetésben azt írták, pénteken az UV index várhatóan az egész országban meghaladja a 7-es értéket. Hangsúlyozták, fokozottan kell védekezni a napsugárzás által okozott leégés ellen, amennyiben lehetséges napközben 11 és 15 óra között kerüljék az emberek a napozást, és javasolt vállattakaró póló, szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet, tették hozzá. Nagy valószínűséggel hőségriasztást kell elrendelni szombaton, mondta az országos tiszti főorvosa a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix közölte azt, hogy a riasztás 2-es vagy 3-as fokozatú lesz, a Hungaromet pénteki előrejelzése, illetve modellezési eredmények alapján fogják eldönteni. A következő napokban az ország jelentős részén tartósan meleg idő várható, a Hungaromet előrejelzése szerint tartósan 30 fok fölé emelkedik a napi legmagasabb hőmérséklet, és ez a napi középhőmérsékletet is megemeli, indokolt az országos tisztifőorvos. Oroszi Beatrix felhívta a figyelmet arra, hogy a magas hőmérséklet egészség kockázatokkal jár, bizonyítottan fokozza a kiszáradást, növeli a hőkimerülés, a hőkuta kockázatát, valamint a szív- és érrendszeri betegségek és bizonyos légúti betegségek rosszabbodásával járhat. Az idősek, az újszülöttek, a csecsemők, a krónikus alapbetegséggel élők fokozott kockázatnak vannak kitéve, mutatott rá. A zenés nyári találkozások program keretében Romengo és Lakatos Mónika a koncert lesz Oroszlányban. Holnap a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár szabadtéri színpadán lépnek fel este 7 órától. Várják az érdeklődőket, a program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Este éjjel folytatódik a nyugodt szélcsendes, eseménytelen időjárás. Pénteken és szombaton fokozódó hőség, nyaralóknak kedvező időjárás várható. Az erősödő hőség mellé napsütés, erős UV sugárzás és délutánonként is csak kisebb mérsékelt gomoly felhőzet társulnak. A hőmérséklet holnap reggel 18, délután pedig 31 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

és az Opel Eye-t. Szép estét kívánok mindenkinek, ma már másodszor sziasztok. Folytatom a Forrás Chartert, csütörtök lévén itt vannak a világháló legjobbjai, és természetesen robogunk mindjárt a visszatek rovattal is. Madonna, Justin Timberlake és Timbaland közös ember a pozícióban. Érkezik a 4 Minutes, no meg itt lesz DJ Major Gabe is a Light Session 2 órájában 8 és 10 óra között. Ja, és még el nem felejtem, Taylor Swift, valamint Travis Kelce esküvőjéről is regélek egy picit. Úgyhogy nagyon füleljetek, addig pedig legjobbjaink Alex Warren mindjárt, Tóth Abigail pedig Accent-tel közösködik. A Sugar Daddy érkezik, mert hogy a 9. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és a netes kedvencekkel rádiózom. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást, kellemes

8. helyen Alex Warren és a Fever Dream, a 7. pedig ómamáztunk Dessel és a Young Fly-jal. Te a Chartert hallgatod, ez a netes lista. Köszi, hogy itt vagy. Mondom a menetrendet, fülelj. Hétfő Európa, kedd Amerika, szerda hazai legjobbak, csütörtök tehát net, ez van ma, péntek pedig Dance Chart. És ha már emlegettem a világháló legjobbjait, 2008 legyen a dátum, abban az évben ezen a héten Madonna, Justin Timberlake és Timbaland közöse volt az első, íme itt a 4 Minute.

Matt Miller és Take Off and Fly közöse a Headlights kitöltődalként. Csütörtök internetes kedvencek, rajta pedig azt hiszem, hogy az évezred legjobb dala. Hurts és Purple Disco Machine Club és a Wonderful Life.

negyedik helyen Bibi Rexa, és persze a Faithless Collab New Religion. Te a Chartert hallgatod, ez a Forrás Rádió hétköznapi slágerlistája. No kérem, újabb részletek láttak napvilágot Taylor Swift és Travis Kelce régóta pletykált esküvőjéről. Amerikai sajtóértesülések szerint a világsztár énekesnő és párja július 3-án házasodnak majd össze, méghozzá nem mindennapi helyszínen, a legendás New York-i Madison Square Gardenben. Benfentes források szerint az eseményen várhatóan 1100-1200 vendég vesz részt, így az esküvő minden idők egyik legnagyobb sztár esküvője lehet. A pár állítólag rendkívül komolyan veszi a biztonságot és a magánélet védelmét, ezért a meghívókat nem hagyományos formában, hanem szöveges üzenetben küldték ki a vendégeknek. De mint ahogy már elmondtam, én nem kaptam, úgyhogy szabad vagyok azon a hétvégén. Nagy Bogi Dessel, jól leszek újra így a dal, ez most a harmadik.

The Fate of Ophelia a második pozícióban. Csütörtök internetes kedvencek, köszönöm, hogy velem tartottál. Maradj mindenképpen, mert hogy már az első helynél vagyunk, ezügyben pedig Bruno Mars nevét kell, hogy emlegessem.

0: ezen a héten Bruno Mars, és persze, hogy az I Just Might, én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmed. Az előző 2 órában a Forrás Chartert, valamint a netes listát pörgettem. Jövök holnap egy újabb adaggal, itt lesznek majd a klubok kedvencei, valamint találkozol Brad Pitt-tel, aki rózsaszín ballon kabátban randizott. És ez most komoly. A részletek tehát holnap, addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Session-nel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, mai 2 órában DJ Major Gabe lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, 6-tól pedig élőben Buenos Morgan. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez ideig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao mindenkinek a viszont hallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session össz pedig csúdió szórakozást. Sziasztok!
1: A Forrás Charternek már a vége, de holnap este 6-kor Tamás újra vár benneteket. Jó éjszakát!

0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! A nyári szünet alatt különösen oda kell figyelni gyermekeink védelmére, már csak 2 hétig kérhető pótlékmentes részlet a gépjárműadóra. Horgász tisztségviselők versenyeztek a Rüdiger tavon. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, hozom a hírperceket 2026. június 18-án, csütörtökön este 8 órakor. Lassan kezdődik a nyári szünet, ami több veszélyt is rejthet magában. Hogy mire kell figyelni, arról Racsné Galambos Gréta rendőrőrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvívője beszélt rádiónknak.
2: Mindenképpen fontos elsősorban az, hogy csak olyan gyereket hagyjunk otthon egyedül, aki már az életkoránál fogva, illetve az érettségénél fogva képes arra, hogy egyedül napokat, heteket eltöltsön otthon, és hogyha úgy érzi a szülő, hogy ez már nem okoz a gyereknek problémát, akkor is beszélgessen el vele az alapvető szabályokról. Ez még akkor is igaz, hogyha nem az első nyarat tölti egyedül otthon, hanem nagyobb gyerekről van szó. Elsőként például az otthon tartózkodásnál nagyon fontos, hogy idegen soha ne engedjen be a lakásba, még akkor se, hogyha arra hivatkozik, hogy a szülő küldte őt. Erre jó ugye a családi jelszó, amiről már többször is beszéltünk, hogyha van a gyerekkel egy olyan előre megbeszélt jelszó, amit csak a szűk család tud, akkor ezt meg tudja kérdezni az ajtó túlfelén álló ismeretlentől, és nyilván, hogyha nem tudja ezt a szót, akkor nem szabad őt beengedni. Illetve hát az otthon tartózkodással együtt jár, főleg nagyobb gyerekeknél az internet használat. Ezt is fontos velük átbeszélni, mennyi időt internetezhetnek. Jó, hogyha a szülő beállítja ezt a korlátozást, nem a gyerekre bízza, hogy ő becsülettel ez tartja vagy sem, illetve a különböző olyan oldalakat letiltani, szűrőt beállítani, ami nem a gyereknek megfelelő olyan tartalmat tartalmazhat, ami még nem az ő korának való. Tehát ez nagyon fontos, illetve az idegenekkel való érintkezés az online térben. Ez majdnem ugyanolyan fontos, mint az, hogy idegenekkel nem állunk szóba, és idegeneket nem engedünk be a lakásba. Fontos az, hogy a gyerekek tudják, hogy egy profil mögött bárki megbújhat, attól még, mert 13 éves lánynak adja ki magát valaki az interneten, lehet, hogy egy 56 éves férfi, nem tudni, hogy milyen szándékkal közeledik, személyes dolgokat ne osszon meg magáról az interneten, illetve hát szülőnek mindig tudnia kell, hogy a gyerek merre jár, ez is nagyon fontos, hogy beszéljék meg előző nap a másnapi napi rendet, hova megy, kivel találkozik, mikorra ér haza, hogyha valami változás van a programban, akkor azt jelezze a szülő felé. Hogyha már a gyerek otthon van, akkor valószínűleg van mobiltelefonja is. Fontos az, hogy a telefonjába a legfontosabb telefonszámok a szülők, nagyszülők, akivel kapcsolatba tud lépni napközben, hiszen ugye lehetséges az, hogy a szülőnél nincsen munkaközben mobiltelefon, tehát mindig legyen egy olyan fix felnőtt ember, akit el tud érni, hogyha bármilyen probléma van. A 112-es segélyhívónak a használatát mindenképpen beszéljék át a gyerekekkel. Fontos, hogy tudják azt, hogy csak vészhelyzet esetén hívható ez a telefonszám, tehát például olyan problémák megoldására, hogy elment otthon az áram, ez most csak egy példa, de tudnék még rengeteget sorolni, arra nem a 112-es segélyhívó a megfelelő. Ugye azt is tudni kell, hogy aki indokolatlanul tárcsázza a 112-t, a szabálysértést követel. Nagyon fontos, hogy ezeket a vonalakat ne terheljük feleslegesen, hiszen amíg a mi álhívásunkkal terheljük a vonalat, lehet, hogy egy valóban segítségre szoruló személy nem kapja meg azt a segítséget, amire szüksége van. Tehát fontos, hogy tudják a gyerekek, hogy milyen esetekben kell tárcsázni, vagy lehet tárcsázni a 112-est, és hogyha a valódi veszélyt észlelnek, akkor tárcsázzák is.
1: Idén csak nem 37 ezeren kértek részletfizetést, összesen mintegy 1,5 milliárd forintnyi gépjárműadóra. Aki még nem rendezte kötelezettségét, és egy összegben nem tudja megfizetni az adót, legkésőbb június 30-áig kérheti a speciális magánszemélyeknek automatikusan járó 5 havi pótlékmentes részletfizetést, írta közleményében a NAV Komárom-Esztergom vármegyei adó- és vámigazgatósága. A június 30-ai határidő jogvesztő, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy még igazolási kérelemmel sem menthető ki a késedelem. A magánszemélyek a NAV mobilban is kérhetik a részletfizetést, ez a legnépszerűbb kérelmezési mód. Az eddig beérkezett 37 ezer kérelemből csak nem 32 ezer így érkezett. A NAV mobilban csak azt kell beállítani, hogy hány hónap alatt szeretnék rendezni az adót. A legfeljebb 5 havi pótlékmentes részlet elbírálása automatikus, a kérelmet nem kell indokolni, és a hivatal a fizetési nehézség okát sem vizsgálja. A cégek egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Aki nem kér részletet, de még nem is fizetett, az is letöltheti az alkalmazást, mivel a NAV mobilban egyszerűen bankkártyával befizethető az adó, és az app jövőre is jó szolgálatot fog tenni. Vagy egyszerűen át is utalhatja az összeget az adószám vagy az adó azonosító jel megadásával. Ha nincs meg a határozat, a NAV gépjárműadó kalkulátorával kiszámolható a pontos összeg a teljesítmény és a gyártási év alapján. Aki pedig nem fizet és részletet sem kér, a késedelmi pótlék mellett a forgalmit is kockáztatja, járművét ugyanis akár a forgalomból is kivonhatják. A gépjárműadóról minden fontos információ elérhető a NAV honlapján. A Kenderken Néptánc Egyesület június 19-e és 21-e között rendezi meg az idei tatai sokadalmat az Angol Kertben, ahol a látogatókat ebben az esztendőben is változatos programkínálat várja. Többek között koncertek, népművészeti vásár, gyermekprogramok, táncos örökség gála, mesekocsma, borkóstoló, néptánc találkozó, betyár és mesterség bemutatók, gasztro és borterasz, és a hagyományoknak megfelelően a sokadalom nyitónapján adják át a városi művészeti díjakat. A 26. tatai sokadalom ingyenesen látogatható, a részletes programot megtalálják a tata.hu oldalon. És végül sport. Vármegyén horgász egyesületeiben dolgozó tisztségviselőinek hagyományos versenyét idén a Rüdiger tavon tartották meg. A Komáromi Horgász és Környezetvédő Egyesület rendezett környezetet és szívélyes vendéglátást biztosított a programhoz. Osvald Zsolta, a KEMHESZ ügyvezetője elmondta, a versenyen 19 egyesület vett részt, 2-2 indulóval. A rekkenő hőségben csak kevés kapás volt, összesen 47,5 kg halat fogtak a versenyzők, viszont egyetlen csapat szákja sem maradt üres. Jó részt kárász, keszeg és törpeharcsa akadt a horogra, az első helyezett viszont 5 pontot is fogott. A halfogást követően a vármegyei tisztségviselők horgászbotos ólomsúllyal való célbadobásban is megmérettették magukat. A versenyre meghívták Kecskés Andrást is, aki korábban 35 évig vezette az egyesületet, és 80 év feletti kora ellenére a tőlem megszokott jókedvvel tette emlékezetesebbé a rendezvényt. A verseny végeredménye a következőképpen alakult. Első helyezett lett a Kocsi Horgász Egyesület, második a Tatai Sporthorgász és Környezetvédő Egyesület, harmadik a Komáromi Horgász és Környezetvédő Egyesület, negyedik a Mocsai Sporthorgász Egyesület, ötödik az Ácsi és Környéke Horgász Egyesület, hatodik helyen pedig a Táti Horgász és Környezetvédő Egyesület végzett. A hírperceket hallották Hittaler Andreától, további szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora, hétköznap este 8 és 10.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

0: Ennyi volt a Light Session.
1: A parti hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig,
0: amikor jön a Light Session ismétlése.
1: Hangolódj nálunk a bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. Club Session.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a

0: szerelni. Hangerőd fel, jön egy újabb hazai kedvenc. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Én

0: én. Na, még
1: ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. I wanna

műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel.

0: Forrás Rádió. Bábolnán az FM 90,5-ön.
1: Hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját.

0: jöjjön egy újabb magyar sláger. Forrás Rádió, mindig veled.
1: Átírnám az összes játékszabályt, fessük át a szürke üres szobát. A horizont a város szélén, a szűk kis utcán,

sok szerint a jó zene boldogabbá tesz. Mi pedig minden nap bizonyítjuk. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: szeretni. Hangerőd fel, jön egy újabb hazai kedvenc. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: A szíved egy térként, de mégse találom. Elveszi, eltűntél azon a nyáron. Jött.
0: Lehetetlen nem szeretni. Hangerőd fel, jön egy újabb hazai kedvenc. Forrás Rádió.

0: szájra léptem. Érzem, hogy végem.
1: A következő sláger garantáltan magyar és garantáltan fülbemászó. Ez a Forrás Rádió. Mindig

szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hét